0: csatát, így nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel érkeztünk. Mindjárt megtudják, hogy miért mondtam. Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával, ahogy mondani szoktuk. Már is megyünk tovább, kedves hallgatóink. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, és igen, elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait. Sok-sok aktualitás van, de tudják, hogy mindig olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, de én ezt már egyszer elmondtam Fürr Anikónak, amikor legutóbb itt járt.
3: És köszönöm, csak András, ismételni. Akkor is nagyon jó lesz.
2: Köszönöm meg most magam. Is. Nem, ez a lényeg, a hatás. Hallgatókat.
3: Hát ezzel foglalkozunk, erről van papírunk, hatáskertés. Hát,
2: mint és ha még ahhoz viszont. Még libabőr is kapcsolódik, az meg külön.
3: Azt meg igen, úgy hívják, igen, arhaikusan kicsit, hogyha valaki még ismeri ezt a kifejezést, hogy katarzis, vagy egyfajta felismerés, ráismerés, önreflexió. Igen, lesz egy ilyen fantasztikus esemény az arénában.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy nem is akárhol.
3: Így van, Szent Ivánékor, ugyebár, ez a leghosszabb éjszaka, és ez egy különleges alkalom, ezt Rácz Laci kreatív producer álmodta, és a Kultúrklub rendezte meg. Tehát egy kicsit, hogy mondjam, egy ilyen édes nosztalgia, de ennek a szentimentalizmusa nélkül, ugye ezért emlékszünk boldogultabb ifjúkorunkban olyan estékre, amikor valahol ilyen táborba, olyan táborba, vagy valamilyen összeröfenés alkalmával így este tábortüzet gyújtottunk, ugye akkor még volt eső, és nem kellett attól tartani, hogy egy cigaretta csíktól leig a fél ország. Tehát, hogy akkor még lehetett tábortüzet gyújtani, és akkor az, amikor az ember így belebambul a tűzbe azokkal együtt, akikkel jól érzi magát, akiket szeret, és akkor mondjuk előkerül egy gitár, vagy csak előkerül jó, hát néha persze egy kis vörösbor, meg ez egy kis maligánfok is van, okay. De attól teljesen független az, mert az ugye mindig csak azt a hangulatot erősíti meg, amiben az ember abóvó van. Azt a fajta, azokat a felejthetetlen perceket, amik tényleg itt születnek egy ilyen lobogó tűz körül, és amikor egy előkerül egy gitár, vagy csak valaki egy dallammal előkúszik valahogyan, valahonnan, és akkor azt úgy együtt énekeljük, bambulva bele a lángokba, az valami olyan csodálatos, hogy azt hiszem, hogy ebből azért mindenkinek van olyan, ami

0: gél, az megmarad.
1: Te hányszor voltál eddig az arénában?
0: Hú, nem is tudom, olyan sokszor nem voltam, de ugye hát ott ünnepeltük a 20. fennállásunkat az Örkény István színházzal, ott ünnepelhettük egy fantasztikus koncerttel, Dés Lászlóval is voltam már az Alénában, az Így jöttem formációval.
1: Igen, ezeket én olvastam, és pont azon gondolkodtam most, amíg vártalak ide, hogy színészként, előadóként is érzed ennek a súlyát, az arénának a másságát?
0: Nem a súlyát érzem, inkább úgy fogalmaznék, hanem hogy a szószoros értelmében nagyszerűségét. Tehát, hogy mint ahogy a mozit is szerettem, sokkal inkább, akár mekkora, mit tudom én, micsoda tévéje van az embernek otthon, de nincs, mert nem érzem szükségét, csak hogyha megveszi a létező legnagyobb tévét, vagy akár van egy vetítő terme, ad abszurdum, akkor sem tudja produkálni azt az élményt, legalábbis számomra, mint egy 20x10 méteres vászon azzal a hangzással. Tehát ugyanez az aréna is, valamiféle olyan, az élménynek egy olyan léptéke, egy olyan monumentalitása, ami csak ott élhető meg, és csak ott előadóként és közönségként is csak ott kapja meg az ember. De és ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ez az emberi sokasság, ez a sok, hát igen, színészként az ember mindig tudja, hogy egy-egy estéről estére mindig más a közönségnek a kémhatása. Uh-huh. És attól függetlenül, hogy mi is mások vagyunk napról napra, hiába ugyanaz a színdarab, mindig másként születik meg egy-egy előadás. És itt ez a sok ember, aki azért jön oda, hogy közös élményben legyen része, azokat az előadókat láthassa. Tehát ez a sok vektor, ez az érzelmi erő, ahogy így összpontosul és összegeződik és összeadódik, ez valahogy úgy szoktam mondani, hogy úgy jelenik meg az én képzeletemben, mindig ilyen hülye hasonlataim vannak, képekben gondolkozom, mint egy ilyen hatalmas víztömeg, mint egy tenger, mint egy óceán, ami fenntart, hogy bármi van, egy olyan közeget ad ez a sok ember, hogy ez tényleg felejthetetlen lesz szerintem mindenki számára, illetve ott, aki már megfordult, és egy jó koncerten vehetett részt, azzal mindenféleképpen így van, vagy együtt tud velem érteni.
1: De azonnal igent mondtál?
0: Persze, hát hogy ne. Egyrészt, hogy mondjam, egyrészt az ötletet is nagyszerűnek tartom, másrészt pedig hát egy személyes kiegészítést is hadd mondjak el, hogy az én ugye dekoratőr, még amikor én az iparművészeti főiskolára készültem teljes erőből 18-19 évesen, akkor én egy remek iskolába, a dekoratőr és kiratkatrendező iskolába jártam, ahol az én árurendező tanárunk a lánya, a kedves lánya, Veszeli Anna Mária hívott fel engem, akit én azóta ismerek. És egy csodálatos tanárnőnk volt, és hogy ez egy ilyen fajta különleges kapcsolódás is ezzel a produkcióval, az Anna Marival, hogy újra sok év távlatából újra találkozhattuk, és megölelhettük egymást, igen, és ő ilyen fronton mozog és dolgozik, és ő is őrületes ötletekkel és mindenfélével áll elő, tehát hogy külön öröm nekem, hogy így felvettem vele a kapcsolatot.
1: Június 23-a.
0: Így van, június 23-a éjszaka, és ha még kiegészíthetem azzal, hogy ez azon kívül, hogy egy 17 méter magas installáció lesz, egy ilyen tábortűz
1: installáció. Ráadásul én úgy tudom, hogy a közepén, ugye az arénának?
0: Így van, tehát egy ilyen egészen, hogy mondjam, a léptéknek megfelelő tábortűz installáció lesz az aréna közepén, és hogy a közönség nem csak szemlélője lesz lennek, hanem mi együtt fogunk énekelni. Uh-huh. A belépő jeggyel együtt megvásárolhatják a dalszövegeket, tehát közzé tesszük a dalszövegeket, és azokat a részeket is pontosan jelöljük, amikor szóló, illetve együtt. Tehát közel 10 000 ember ugyanazt a dalt fogja énekelni, hát dalokat egymás Igen. után, ugye, hogy az előadók következnek. Ez szerintem egy frenetikus ötlet, és egy soha vissza nem térő élmény lehet.
1: Már próbáltok?
0: Persze, elkészültek a promóciók, megállapítottuk a hangnemeket a zenészekkel, és hát már mindenki tudja, hogy mit fog énekelni, és hát gyakorolunk, persze.
1: spoilerezni szabad-e? Majd megkérdezem, aztán majd mondod, hogy igen vagy nem, hogy te mennyi dalt énekelsz például?
0: Mindenki egy dalt énekel, és hogy ez is egy különlegesség ennek a koncertnek, hogy nem tudom, hogy a ABC sorrendben felolvashatom a fellépőket, mert hogy olyan annyira heterogén és olyan sokszínű és annyira színes, tehát Cutor Zoli, Füranikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, Keresztes Ildikó, Nyári Károly, Olá Gergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Szirtes Edina, Mókus Udvaros Dorottya és Wolf Kati.
1: Szép.
0: És gyerekkórus, csapat. Soul Air gyerekkórussal, Molnár Mónika vezetésével, szóval nem is tudom, és hát plusz zenekar.
1: Nem erre mondják,
0: ha én közönség lennék, ha én valami ilyesmi, tehát hogyha én ide közönségként jöhetnék, akkor is szerintem már régesség megvettem volna jegyet, de hogy itt még így dalolni is fogok, és ráadásul nem, ide elmondhatnám, hogy mit énekelek, de nem akarom.
1: Jó, akkor ott ki, oké, ez lett volna a következő.
0: Nem akarom, okay, legyen meglepő.
1: Megértettem. Én mindig szerettem, ahogy énekelsz.
0: Köszönöm.
1: Egyébként, de a zene az a színház mellett hogy, és inkább a lélekre vagyok kíváncsi, a te lelki elköteleződésedre. Tehát mi neked a zene, inkább úgy kérdezem. A
0: többszörös lelki elköteleződésem is van. Egyrészt, mert ugye az anyateljel szívhattam magamba a főleg hát a komoly zenét, a bóvó, mert az anyukám két diplomával végzett a zeneakadémián, és hangképző és tanár és előadó művész, aki maga is a zeneakadémián és a Kecskeméti Kodály Intézetben azt tanított többek között. Hosszú éveket töltött a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, zeneiskolában is tanított, tehát nekem ez egy ilyen olyan csatorna, ami így, hogy mondjam, genetikailag már így bekódolt. És a másik érzelmi és gyakorlati tényező, illetve hát alapkő Bagó Gizellának a személye, aki tulajdonképpen a főiskola, hát akkor még főiskola volt, első évétől kezdve az én énekmesterem, és aki meghatározta azt, hogy én egyáltalán éneklésre merem nyitni a számat. És hát nem csak, hogy éneklésre, hanem ugye egy színész, egy prózai színész, az reggeltől estig beszél, ordibál, alkalmasint, hogyha jut neki lehetőség, akkor énekel is, és még hangjátékot feszegeti. Tehát, hogy reggeltől estig használja a hangszalagját, és hogyha ezt nem jól tenné, tehát nem jó technikával, akkor ez bizony az embernek a kenyérkeresete kerülhet veszélybe. És hát az én énekmesterem ezt pontosan tudja, és olyan spektrumban erősít, és tartja számon mindig az embernek az éppen aznapi állapotát, hogy ahhoz alkalmazza meg a feladathoz és az adott állapothoz együttesen a gyakorlatokat, és az ő személye meg egyáltalán az az emberség és az a hatalmas tudás, ugye, mint professzor emerita, amivel ő rendelkezik, az egy olyan hátország és egy olyan biztonság, hogy nem is tudom, szóval igazi ajándéknak.
1: Na hát ezt a biztonságot, meg az ajándékot is egyébként a könyvedben én már olvashattam. Az édesanyádról biztos.
0: De Bagó Gizelláról is egészen biztos, mert ő hát egy
1: azért, mert abszolút most visszajön az élmény, mert hogy gratulálok a könyvhöz.
0: Ó, hát nagyon szépen köszönöm. De én csak mondtam, Karis Tomi volt, aki lejegyezte, tehát az érdem az övé.
1: Karis is fog majd ebben a műsorban jönni, amúgy is visszajár. Úgyhogy majd ő is fog mesélni rólad meg a könyvetekről. De egyébként mind a kettőtökkel lehet majd találkozni most a könyvhéten? Ott lesztek?
0: Igen, köszönöm szépen. Ez itt a reklám helye 13-án szombaton. Azt hiszem 1 órától 2:30-ig fogunk dedikálni, ülni ott a könyvhéten, igen.
1: De gondolom nem ez lesz az első találkozása? Ilyen szempontból író-olvasó találkozó?
0: Hát a könyv bemutató az nagyszerű volt, az én drága színházam rendezte az új helyünkön, az új játszó és közösségi terünkön, a Merlin Színháznak az épületében. Hát ez egy nagyszerű, Lévai Balázs volt a moderátor. Hát ez egy nagyszerű esemény volt. És hát azóta is különböző beszélgetések alkalmával is szívesen mutatom meg ezt a becses dolgot, ami
1: szeretik
0: nekem így jutott.
1: Azt látod?
0: Igen, igen, igen. Hát már a boltokban elfogyott, a kiadótól lehet, a könyvtündér kiadótól lehet rendelni online, és úgy tudom, hogy ott még egy kicsit még jutányosabb is az ár. Tehát, hogy ott már, tehát én remélem, sok pozitív visszajelzést kaptam, nem is gondoltam, hogy ennyit. Szóval ez is egy ilyen jutalomfalat az élettől, vagy a Jóistentől.
1: Ezekért érdemes. Is.
0: Hát ezekért is, igen. Ezek már csak ilyen bónuszok.
1: De az ember, amikor belekezd egy ilyenbe, tudom, hogy régóta beszélgettetek, hiszen 30 éves ismeretségbarátság köt össze benneteket. Lehet sejteni, hogy ebből siker lesz, vagy nincs garancia semmire?
0: Szerintem nincsen garancia semmihez, ugyanúgy, hogy a színházban sem. Uh-huh. Tehát amikor esetleg úgy sül el egy darab, hogy nem igazán tud rezonálni vele a közönség, vagy eltalálni azt a hangot, abban ugyanannyi meló van, ugyanannyi energia, ugyanolyan sok kreativitás van benne, csak valamitől nem úgy találja meg az embereket, de ez akár fordítva is igaz, amire azt mondjuk, hogy hó, hát ez jó, hát akkor csináljuk meg. Ilyen volt például a Mácsai Pali álmodta anyám tyúkja egy 2014-ben. És akkor mi tényleg feltettük akkor a kérdést a Palinak, hogy te Pali, tényleg úgy gondolod, hogy itt két felvonáson keresztül egy statikus díszletben fogunk verset mondani? Igen, ő így gondolja. És hát jó, hát mondtuk, egy belefektetett munka sosem vész kárba, hát mindig tanul az ember, valamit rajta mindig több lesz. És hát ez ő proféta lelke már többször megmutatkozott, itt is érvényes volt, hiszen 100, mit tudom én, akárhány előadást játszottunk le belőle, elsőként fogytak rá a jegyek, és ami a legfantasztikusabb, hogy a tizenéves közönség, aki a legfinnyásabb, legnehezebben meghódítható, a végén ilyen popkoncertszerű visítozó ovációval alig akar bennünket leengedni a színpadról, tehát óriási. Hogy ez egy ilyen nagy, tehát azért mondom, hogy siker és az, hogy mi találja meg az embereket, de a visszajelzések alapján azt szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy azt hiszem, hogy ezt szeretik, tehát hogy megtalálta őket, hogy úgy voltam bensőséges és őszinte, amit mondjuk ez a képlet a Tomival való barátság megsegített, illetve nem volt olyan nehéz megnyílnom, csak hogy mondjam, tehát megmaradt azt hiszem az a fajta stílus, vagy az, amit én szeretek.
1: Közvetlen, tehát én ugye elolvastam a könyvet, azért mondom most magamtól, hogy nekem nagyon közvetlen, olvasmányos egyébként, és talán ami a legjobb, hogy picit olyan a történeted, meg amiket átadsz az olvasónak, mint egy motivációs workshop.
0: Úgyhogy innentől nem... Na látod, ezt nem szerettem volna, de ez külön ajándék, hogy ezt mondod,
1: hogy
0: ezt
1: nem
0: köszönöm.
1: Oda kell menni, hanem olvassa, vegyenek egy Füranikó könyvet is.
0: Ez itt a reklámhelye.
1: Mert én azt gondolom, hogy egymásból tanulunk a legtöbbet. Abszolút. Tehát már azokat a tapasztalatokat persze megtapasztaltad, meg megjártad, és az egy nagy kérdés, hogy tudunk-e úgy tanulni a másikéből, vagy bele kell lépnünk ugyanabba a csapdába nekünk is, ha éppen van előttünk. Ez nagy kérdés.
0: Valaki és hogy tanul, ki mit valaki, profitál nem? Abból a bizonyos
1: igen,
0: csapdából.
1: Igen, hogy mit visz haza, de ez sok-sok tanulságos történet van benne, úgyhogy szívből ajánlom mindenkinek.
0: De jó. Jó, nagyon örülök, hogy így gondolod. Hát köszönöm szépen, hát ez egy ilyen, nem akartam én semmiféle nagy bölcsességgel előhozakodni, csak azokat a kis kisebb-nagyobb tanulságokat próbáltam vele.
1: Amiket megéltél, átéltél.
0: Igen, amire így jutottam.
1: Vittél tovább te is.
0: Igen, ami szerintem valahogy azt gondolom, hogy ennek az itt létünknek, az itteni létezésünknek az olvasata, hogy egy kicsit próbáljunk valamiféle relatív bölcsességre jutni, legalább magunkkal kapcsolatban, ha már arra egy egészre nincs is talán annyi idő.
1: A Merlint említetted.
0: Igen. Ugye,
1: az neked fontos?
0: Én nagyon örülök neki, mert én réges-régen ugye én azért oda jártam, színházi befogadó, mint néző is, és hát ugye a kollégákkal találkozni is. egy jó helyszín volt. Hát meg most örülök, hogy nekünk is valamiféle megmutatkozási felület és egy olyan lépték, amihez mondjuk a stúdió vagy a köz az kicsi, illetve hát az országkórus előadásunk is a Merlinben került megrendezése. Tehát, hogy van az a közege, az a speciális közege, ami a Merlinnek van, én ezt nagyon szeretem, és hogy bizonyos előadásokra szerintem kimondottan az az optimum.
1: De inkább intimnek nevezzük, vagy milyennek nevezzük azt a teret? Mert nem találom én se a szót.
0: Igazság szerint nem tudom, hát vannak kisebb terei is.
1: Tudom, tehát ezért nem találom.
0: Ez előadás függő is szerintem, de szerintem van egy meghitt hangulata mindenféleképpen. Igen. Legalábbis én legalábbis oda, amikor bemegyek, akkor mindig valamilyen ilyen fészekszerűség jut eszembe, valami védett, valami...
1: Ami persze nem a lakásszínházat jelenti, de akkor is egy másfajta teret.
0: Igen, valami burokszerű, valami védetszerű, valami fészekszerű, igen, keresem a szinonimákat, de igen.
1: Még
0: nekem
1: is.
0: Te örülök, akkor egyet gondolok.
2: Ez a Slágerkult.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Fűr Anikónak még inkább örülök, hogy megtisztelte a jelenlétével. Köszönöm. De önök is találkozhatnak vele, hát több helyen is, de a június 23-i aréna koncerten mindenképp, ahol nem fogjuk tudni, megtudni most tőle azt, hogy mit fog énekelni, de ott kiderül, ráadásul együtt fognak vele énekelni, az biztos. Libabőr lesz az is, egy nagy közös élmény. Az egész egy nagyon exkluzív ötlet is, meg kivitelezés, és tényleg az a stáb, amit ugye elmondtál a műsor első részében, az egy szupergrup-szerű válogatott társaság. Egyébként téged az énekesek elfogadtak? A pályád során? Gondolok itt a lemezekre, meg az egész,
2: én azt gondolom, hogy hát látod, én ezzel nem foglalkoztam. Az arra, hogy milyen jó dolgoztunk együtt, meg milyen jó volt őket figyelni, meg mennyit tanultam tőlük, erre gondoltam, hogy hát talán őket kéne megkérdezni.
1: Okay,
2: hogy
1: most nincsenek itt, de...
2: hogy ők hogyan viszonyultak hozzám. Nem tudom, én csak így én örültem mindig, hogyha ott voltak a közelemben, és jó zenészekkel dolgozni, akár koncerten, ugye Rutka Robiék zenekara, meg Dés László zenekara, hát az olyan, tényleg megint ez a közeg szó jut eszem, mint egy ilyen fenntartó közeg, vele lehet repülni, mint egy ilyen repülőszőnyegen Aladdin a jó zenészekkel. Tényleg repítik az ember, csodálatos.
1: De ugyanez igaz a színházra is. Ott is repíteni kell.
2: Abszolút, de ott az, hogy mondjam, egy hosszabb és olyan összetett csapatmunka, amikor a kollégák, a díszlet, a jelmez, a kellék, a fény, a hang, minden, a fodrászok, az öltöztetők együtt kell, hogy dolgozzanak. Ez egy ilyen safolzeni óramű, és egymás nélkül nem megy. Tehát lehetek én baromi zseniális, hogyha éppen nem akkor jön be az a zenei jel, vagy valami, akkor már rögtön, hogy kipukkon az egész, és újra fel kell tornászni az egészet a jó esetben a nulláról, rosszabb esetben a mínuszról. Tehát, hogy itt ez egy ilyen nagyszerű artista mutatvány, így egymás vállán állva ugorjuk meg azt a jó kis mutatványt.
1: Tudod, mi jutott még eszembe, hogy majd az a dal, amit elénekelsz, ami, ha egy ismert dal, és már más...
2: Az.
1: Oké. Amit ezek szerint nem te énekeltél korábban.
2: Nem.
1: De hogy itt azért ennek van egy olyan felelőssége is, hogy lehet, hogy ezt tőled fogják megismerni most. Vagy majd hozzád társítják, mert éppen aznap valami olyan emlékük volt, akár azzal, akivel ott voltak az arénában. Mondok egy sztorit.
2: Na.
1: Kísértem fel ide a stúdióba Molnár Piroskát a liften. És ugye itt a rádió, ahol ebben az épületben található, itt van mindenfajta egyéb üzlet, még mondjuk egy fodrászat is, és egy hölgy a fodrászatba jött, tehát civil volt. És odafordult a liftben a Piroskáz, és azt mondta, hogy elnézést kér, biztosan hasonlókkal állítgatják meg, de 30 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznyéskert, hogy az milyen fontos volt, mert hogy ő akkor érettségizett. És akkor gondolkodtam el a ti felelősségeteken, az alkotó emberek, vagy a közvetítők felelősségén, hogy olyan élményt tudtok adni, ami tényleg lehet, hogy elkísérés. Lehet, hogy ezt a dalt már százan elénekelték korábban, de ha betalálsz, már pedig be fogsz találni, mert ott azért sokan lesznek az arénában, akkor ezt majd lehet, hogy 30 évvel később majd neked köszönné meg valaki egy liftben.
2: Ez elképesztő, amit mondasz, és hogy amikor különböző munkák során, ma is volt egy élményem, hogy valamit én valakivel beszéltem 2001-ben telefonon, és most megállított az utcán, hogy azzal, és tényleg az ember ilyenkor nem is tudom, nem tudom meghatottság nélkül, azt mondja, hogy köszönjük, hogy van. És egy 25 éves telefonbeszélgetést idézett fel, hogy én mit hívtam, és hogy én mennyire ilyen meg olyan volt, hát és hogy teljesen...
1: Hát gondolom emberi, gondolom valami ilyesmit mondott.
2: Igen, valami, talán valami ilyesmit, és hogy, de hogy munkával kapcsolatban is, hogy amikor az utcán megállítanak édesanyák, hogy, hát, hogy a mazsola milyen isteni volt, és hogy köszönik szépen, vagy amikor valahol, nem is tudom, egy parkolóházba, parkolóház az én, nem azért, mert olyan rosszul vezetnék, mások mondták, hogy állítólag jól, csak ezek a parkolóházak, hát ez szerintem ezek szadista intézmények, mert ide az ember cipőkanállal kell, hogy itt napi 8 órában kibe parkoltatnám egy terepjáróval azt, aki ezeket így méretezte. Zárójel bezárt, és hogy ott valahogy próbáltam így beszúszakolni magamat egy helyre, és valahogy megállt egy hatalmas, nagy, egy ilyen nagy, szép autó, és egy hölgy kipattant belőle, egy ilyen szép, attraktív hölgy, és úristen, mondom, mit, kit húztam meg, hova álltam rosszul, mire mentem rá, jó Istenem, mit, és hogy hát semmi bocsásnat, de hogy imádjuk, és hogy köszönjük, amit csinál, hát komolyan, én még azóta is ott állok tátott szájjal, és hogy kapkodom a levegőt, hát ezek olyan fantasztikus dolgok, hogy nem is tudom, nyilván az ember, hogyha amikor megcsinálja azt, amit estéről estére kell neki, amire így rátette az életét, most szentimentális voltam, de hát de facto így van, akkor érzi a visszajelzésből, hogy hogyan. De amikor egy-egy ilyen teljesen civil pályán kap egy-egy ilyen pozitív visszajelzést az ember, az nem is tudom, én így mondom, így kapkodom a levegőt is, hogy tényleg, hát mivel érdemeltem én ezt ki, és hogy amit mondasz, ez nagyon, ez tényleg mindig így van, ha az ember két ember elé áll ki, és ott csinál valamit, óriási felelősség, hogy én milyen nyomot hagyok benne. Én mindig azért imádkozom, hogy másképp menjen haza a néző, mint ahogy jött. És hogy én velem is történjen meg a dolog. És hogyha ez megtörténik bennem is, akkor jó esetben a nézőben is, és akkor valami olyat kap, amiért szerintem most, hogy mondjam, megint próbálom itt a nagyon salangos dolgokat kerülni, de nem nagyon tudom, mert hogy mi az élet értelme? Semmit nem tudunk ugye magunkkal vinni, egy gombos tűt se, csak azt, amit a fejünkbe, meg a szívünkbe elviszünk. Az élményeinket tudjuk elvinni, és hogyha mi ebben a mi mesterségünkkel tudunk az emberek lelkében, szívében nyomot hagyni, hát nem is tudom, hát ezért érdemes csinálni. Vagy különben mi a fenéért csinálnak? Ebből meggazdagodni nem lehet, stb. És nem sorban ráteszi az ember, mint egy szerzetesen, tényleg az egész életét erre. De hogyha ez megszületik, vagy ez megtörténik, hát ezért érdemes, igen.
1: Jó, de nyilván az se lehet, hogy most a teher súlya agyon nyom, tehát hogy gondolom ez nincs ott a napi szintű alkotás.
2: Dehogy nem, én
1: ott
2: nem,
1: van?
2: Biztos, de, hogy ne. Én legalábbis nem gondolom azt, hogy aki ezt szívvel, lélekkel csinálja, az soha ne szorongana, vagy soha ne kételkedne. Ez nem igaz.
1: Tehát szabad dehogy, szorongani?
2: Hát hogy a bánatban-e? Hát én szerintem ebbe a csili-vili minden tekintetben happy-re és teljesen tökéletese photoshopolt világban, nagyon haragszom ezért egyébként, mert azt próbálja folyamatosan súlykolni az összes fórum, de mindenen. Ugye ilyen a fogyasztói társadalom jeligére, meg az extra profit, hogy létezik egy ideális élet, egy tökéletes élet, amit ha valaki nagyon ügyes, az eléri, és ha pláne megveszi ezt, meg azt, meg amazt, de ilyen nincs. Tehát, hogy ki kell így ennyi idősen kimerem jelenteni, nincsen ideális élet. Nincsen ráncmentes, az élet foltos, ráncos, bűdös, koszos, és néha rettenetesen fáj és nehéz. Ezt vegyük már tudomásul, mert az így kerek egész, ez így tudunk örülni annak, ami jó, vagy ami sikerül. De hát vele járnak azok a bukások, orraesések, ahogy nem is tudom, hogy hétszer, a japánok mondják, hogy hétszeresen és csak 8-szor kelj föl. Igen, valami igen. Hasonló, tehát hogy egyet tudok érteni, hogy az igazi erőpróba, meg az igazi felismerések, meg dolgok, azok az árnyékos oldalon vannak, amikor az ember így kidugja a fejét, és akkor örül egy kicsit a szépnek meg a jónak, de hogy azokat meg kell élni, azok vele járnak az élettel, és hogy nem igaz, hogy az emberek megtudják, vagy hogy szinte bűntudata van az embereknek, hogyha szomorúak, vagy hogyha, tehát a halálról ne beszéljünk, mert az tabu, nem tabu, hát mindenki, aki megszületik, az meghal. Az a lényeg, hogy addig mi történik.
1: Igen.
2: Na szóval, hogy én nem szeretem ezt a csili-vilire photoshopolt világot, és hogy igenis vele jár, hogy az ember kételkedik, szorong, hogy mondjam, pofára esik, aztán föl kell. De hát aztán az egész csak kiad valamit a végére, hogy érdemes volt. Szóval, hogyha élményt tudunk adni, és ebnek az egyszer és visszahozhatatlan létezési verzióban hogy élményt tudunk okozni, amit az emberek elvihetnek, őző módon beleértve minket is természetesen, saját magunkat is, akkor már volt értelme, itt eltöltel egy pár évtizedet.
1: Egyetértek. Szereted most az életedet? Ebben a szakaszában?
2: Iszonyatosan nagyon fáradt vagyok, de nagyon hálás is vagyok a jó Istennek, és hogy igen, nagyon szeretem. Egy kicsit nehéz engem elviselni ebben a stádiumban most, mert már tényleg már sokszor azt hiszem, hogy már orra bukom, annyira kimerült vagyok, de és elnézést ezért a környezetemtől és főleg a családomtól. Itt egy nagy jónás van most neked, András.
1: Köszönöm, bizalmat.
2: De hogy igen, nagyon szeretem. Tehát szeretem, mert csodálatos munkáim vannak, jobbnál jobb feladatok.
1: És mennyire látod előre az életedet? Mennyire tudsz tervezni?
2: Hát én gyakorlatilag próbálok, ember tervez, Isten végez jeligére. Ez a, hogy mondjam, a nyár előtt én mindig zavarban vagyok, mindig azt mondom, olyan marha hosszú, aztán végül kiderül, hogy egyáltalán nem,
1: hamar,
2: sőt,
1: igen.
2: Hogy pikpak, így van, még bele se szoktam, már vége van. Lesznek nagyszerű koncertek, ugye hát most a Dés László most így hetem formációval kiegészülve, aztán Rutka Robival is lesz, ugye hát Bereményi Géza nemzeti kincsünk 80
1: igen,
2: éves.
1: Igen.
2: Ezt nehogy elfelejtsük, mert hát szerintem olyat kaptunk tőle így a 20. században, 21. században, könyvben, filmen, dalokban, versekben, regényekben, ami teljesen unikális, és hát az ő tiszteletére is, és az ő nagyszerű dolgaiból is összeállítottunk egy remek műsort Rutka Robival, ezzel is megyünk országszerte, és aztán most egy csodálatos utat járt be Meyer Bernadettnek az első játékfilmje, a Mami Blue, ami azt hiszem 16. Pekingi Filmfesztiválon tarolt, legjobb férfi, legjobb film, legjobb női alakításdíját elnyerte, idehaza novemberben lesz bemutatva. Az évadot nem én kezdem, viszont két szerepátvételem lesz az Örkényben, ha már így az őszre kanyarodhatunk.
1: Hogyne.
2: És aztán majd tavasszal fogok Dohi Balázssal együtt kezdeni egy jó kis munkát.
1: Az abban, hogy jó társaságban repül az idő, kb. 2 percünk maradt. Ez a szerepátvétel, ez mennyivel másabb érzésben, érzetben, van-e bármilyen a verziód ezzel kapcsolatban?
2: A verzióm egyáltalán nincs,
1: hogy nem voltál benne az
2: várom, csak azért vagyok szomorú, hogy Kerekes Éva kolléganőnk nem játszott tovább ezeket, aki nekem nem csak kolléganőm, hanem barátnőm is, és nagyon nagyra tartott és szeretett
1: kolléganőm. Hálás vagy hálátlan feladat ez?
2: Egyiket sem mondanám. Más. Olyan, mint hogyha egy receptbe nem azt az összetevőt, hanem egy más miatt tennék. Más lesz a képlet, más lesz a kémhatás, én teljesen más személyiség vagyok, mint ő. És,
1: persze, az lehet finomabb is.
2: Nem tudom, hogy ugye? Milyen lesz. Én ezt nem mondanám, hogy jobb vagy rosszabb. Más. Mindenféleképpen tartanám magam, és ehhez ragaszkodnék, hogy más. Más lesz. És ezeket várom nagyon, és mondom, ez inkább szívfájdalom, hogy nem csinálja tovább.
1: Na jó, hát millió kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, most megint témánál vagyunk, de akkor ezt majd legközelebb. Fogom feltenni ezeknek a kulissza kérdéseit, hogy ilyenkor neked agyon kell elemezni például azt, amit ők csináltak?
2: Nem azt, hanem talán a szerepet, és ebben a rendező és az író is segít. majd, és...
1: Tehát ez ugyanúgy tehát egy,
2: nyilván, ahogy ez mondjuk egy most szinkronhoz hasonlítom. Hát ott is egy másik színésznő dolgozik. Nekem nem az a dolgom, hogy én itt utánozzam, amit csinál, hanem azt, hogy én ugyanúgy eljátszom azt a szerepet, mint ha én lennék ott, csak hát nekem annyi a különbség, hogy a hangom van ott. De hát most ugyanúgy el fogom játszani azt a szerepet, csak nem az Éva lesz ott, hanem én. És nem az az én feladatom, hogy őt bármiben is utánozzam, hanem az, hogy azt a fajta szerepet, ami megíródott, azt én hogyan formálom meg úgy, hogy az előadás egészében az hitelesen megjelenjék.
1: No, hát akkor talán, ha most mindenre, amiről beszélgettünk, jó sok mindenről, mert rengeteg megjegyzés.
2: 13-23, ezt a kettőt kell megjegyezni.
1: Oké, oké. 13. az író-olvasó találkozó, a könyvet kapcsán, és a libabőr pedig az arénában.
2: Így van, 23-án.
1: Egyébként meg a színházadban is jó szívvel ajánlom mindenkinek a látogat, meg az összes koncertedre, ahol csak leszel. Köszönöm az őszintességet, a bizalmadat, azt, hogy itt voltál. A kedves hallgatóknak pedig tól azt kérem, hogy azt a sok energiát, amit az imádott hivatásodba beleteszel, azt a figyelmükkel viszonozzák, akkor nagy baj nem lesz. Akkor a te szemed is csillogni fog, nem csak az övék. Fűr Anikóval beszélgettem, és Anikótól most elköszönök. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Fűr Anikónak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Vizsgálják a székesfehérvári kollégiumból kizuhanó fiú ügyét. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Megkezdődött a vizsgálat annak a középiskolás fiúnak az ügyében, aki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka zuhant ki a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről. A székesfehérvári tankerületi központ igazgatója szerint a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van. A diákot a mentők stabil állapotban vitték kórházba, állapotáról a kórház betegjogi okokból nem adott tájékoztatást. A tankerület megszervezte a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. A vizsgálat a kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével zajlik. Cserpalkovics András polgármester közölte, a város szükség esetén segítséget nyújt a családnak. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Európai Unió Discover EU programjában. A nyertesek között 892 magyar fiatal is szerepel. A támogatást a 18 éves korosztály tagjai nyerhették el uniós témájuk víz sikeres kitöltésével. Az utazási igazolvány 2026. júliusa és 2027. szeptembere között használható fel, és akár 30 napos európai utazást tesz lehetővé. A program elsősorban a vasúti közlekedést támogatja, de bizonyos esetekben más közlekedési eszközök is igénybe vehetők. A mélybe akarta vetni magát egy 20 éves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök. A BRFK tájékoztatása szerint délután 5-kor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. A helyszínre két egység érkezett, két rendőr két oldalról közelítette meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút. Az egyik törzsőrmester végül odaugrott és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Az esetről videófelvétel is készült. A rendőröknek együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó küzdő férfit. A rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni az elkeseredett fiút, hogy a mentők kórházba tudják vinni. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A kombközlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Kezdetben még kisüt a nap és meleg lesz. Az érkező hidegfront hatására azonban a délutáni esti órákban már elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül tetőzik, estére 22 fokig hűl a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendélet festőműveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallotta.
2: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A tini szerelmes éveim.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megszavazták a képviselők fizetésének csökkentését. Vezetőváltás lesz a Budapesti Szent Imre Kórház élén. Uniós támogatással indul hólyagrák szűrő program. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Több fontos döntést is meghozott hétfői ülésén az országgyűlés. A képviselők megválasztották 4 parlamenti vizsgálóbizottság vezetőit és tagjait, amelyek az MNB működését, a spontán privatizációt, a kegyelmi ügyet és a gyermekvédelmi rendszer válságát vizsgálják majd. A testületeknek évvégéig kell jelentést készíteniük. A parlament egyhangú szavazással elfogadta a képviselői fizetések és juttatások csökkentéséről szóló törvényt is. A módosítás értelmében 10-35% közötti mértékben mérséklődik a képviselői jövedelmek, csökkennek a lakhatási és irodafenntartási támogatások, valamint több költségtérítés is megszűnik. Vezetőváltás lesz a Budapesti Szent Imre Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumban egyeztetett az intézmény 2 osztályvezető főorvosával, és áttekintették a kórház helyzetét. A tárcavezető szerint az elmúlt időszakban több működési probléma is nehezítette az intézmény munkáját, köztük a sürgősségi osztály személyzeti gondjai és a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása. A jelenlegi főigazgató Bedrosi Róbert nyugdíjba vonulást jelentett be. A miniszter a megbízott igazgatói feladatok ellátására Járai Zoltánt, az orvosigazgatói posztra pedig Kerkovics Andrást kérte fel. Uniós támogatással 3 éves projekt indul a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével, magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. A program célja a tünetek korábbi felismerése és az egészségügyi ismeretek bővítése. A kampány részeként június 11-én 15 órakor ingyenes szűrést végeznek az 50 év feletti erősen dohányzó betegeknek. A részleteket dr. Nyirádi Péter, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
4: A legveszélyeztetebb osztály, ugye a férfiak eleve 4:1 az arány, ezen kívül a legfontosabb az a dohányzás. Dohányosok körében a kutyolyagrák előfordulása exponenciális mértékben növekszik. Most június 11-én ingyenes szűrést fogunk szervezni a Szegedi Tudományi Egyetem Urológia Klinikáján, a Péter Sándor utcai kórház urológiai osztályán és a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának szervezésében. A szűrésre az 50 év fölötti dohányosokat várjuk, férfiakat és nőket egyaránt. Kiemelt stratégiai célpont az, akinek a családjában húcsolyagrák már előfordult. A honlapunkon előzetesen kell bejelentkezni, ez egy speciális vizeletvizsgálat és ultrahangvizsgálatba fog állni.
3: A tavalyi után idén júniusban ismét kétnapos ingyenes strandolási lehetőséget biztosít a harmadik kerületiek számára a Budakalászi Lopató, közölte az önkormányzat. A rendezvény célja, hogy a nyári szezon kezdetén közvetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybélieknek. A programot június 21-én és 22-én, vasárnap és hétfőn rendezik meg a Budakalászi komplexumban. A belépés kizárólag érvényes harmadik kerületi lakcímkártya felmutatásával ingyenes. Ma a fővárosban a nap nagy részében még sok napsütés várható. Délután nyugatfelől kezd megnövekedni a felhőzet. Az érkező hidegfront hatására az esti órákban záporok, zivatarok is kialakulnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül alakul. A szél estére északnyugatira fordul és megerősödik. Szerdán már gyakran növekszik meg a felhőzet. Estétől újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Az ország nyugati részén csak 21 fok lesz, keleten még 33 fokot is mérhetünk. Csütörtökre a középső és keleti ország részben is többfelé esőt ígérnek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: reggel-nappal.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Eddig még nem féltem, szívem a sötétségben vált.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: hiszem, amíg élek, mindened meg lesz. Meg kell a szív megszakadni.
1: Ez a Sláger FM.

0: Programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Vizsgálják a székesfehérvári kollégiumból kizuhanó fiú ügyét. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. €3,4 milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter, fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Megkezdődött a vizsgálat annak a középiskolás fiúnak az ügyében, aki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka zuhant ki a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről. A székesfehérvári tankerületi központ igazgatója szerint a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van. A diákot a mentők stabil állapotban vitték kórházba, állapotáról a kórház betegjogi okokból nem adott tájékoztatást. A tankerület megszervezte a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. A kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével zajlik. Cserpalkovics András polgármester közölte, a város szükség esetén segítséget nyújt a családnak. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Európai Unió Discover EU programjában. A nyertesek között 892 magyar fiatal is szerepel. A támogatást a 18 éves korosztály tagjai nyerhették el uniós témájuk víz sikeres kitöltésével. Az utazási igazolvány 2026. júliusa és 2027. szeptembere között használható fel, és akár 30 napos európai utazást tesz lehetővé. A program elsősorban a vasúti közlekedést támogatja, de bizonyos esetekben más közlekedési eszközök is igénybe vehetők. A mélybe akarta vetni magát egy 20 éves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök. A BRFK tájékoztatása szerint délután 5-kor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. A helyszínre két egység érkezett, két rendőr két oldalról közelítette meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút. Az egyik törzsőrmester végül odaugrott és elkapta magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Az esetről videófelvétel is készült. A rendőröknek együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó küzdő férfit. A rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni az elkeseredett fiút, hogy a mentők kórházba tudják vinni. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Kezdetben még kisüt a nap és meleg lesz. Az érkező hidegfront hatására azonban a délutáni esti órákban már elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül tetőzik, estére 22 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával, és pezsegni fog most is a javából. Örülök, hogy itt vannak, engem Esmiller Andrásnak hívnak, és igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Hát Király Viktor meg azért nem csak ennek az országnak van hatással a kulturális életére, de ennek pláne. Örülök neked mindig, amikor jössz.
2: Én is örülök, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És látod, már a liftben elkezdtelek, mert pont egyszerre érkeztünk a stúdióba. Igen. Kérdezgetni magyarul éneklés, angolul éneklés. Hát most, amivel kapcsolatban érkeztél, ott angolul fogsz énekelni, ugye?
2: Hát amivel érkeztem, ugye azok nem az én saját dalaim, azok ezek Queen, Freddie Mercury dalok, azok igen, angolul
1: vannak. Fel lehetne dolgozni azokat.
2: Fel lehetne dolgozni magyarul, de
1: egyszer-kétszer már mondjuk próbálkoztak úgy, vele.
2: Mama, anya, nem, angolul lesznek.
1: Na, hát gondoltam. Igen. Nem véletlen az sem, hogy erről beszélgetünk. Június 18-a, kedves hallgatóink, Várkert Bazár Öntőház udvara, talán visszajársz oda egyébként?
2: Képzeld el, hogy nem. Nem járok vissza. Komolyan? Volt egy fellépésem a Várkert Bazárba, meg a Linnának is volt egy önálló koncertje, de olyan nagyon gyakran nem járunk vissza.
1: De valami miatt azt hittem, hogy
2: nem járok vissza, viszont nagyon tetszik maga az adottságai a helynek. Szerintem tök érdekes egy hely. De maga a produkcióra szintén egy nagyon érdekes út áll előttünk, mert ezzel a Queen Real Jazz produkcióval, amit én igazából elsőként csak vendégként jöttem és érkeztem, a Kolmán Gáborék hívtak, hogy Viktor, már dolgoztunk egy párszor együtt, és hogy de jó lenne, hogyha jönne énekelni ebbe a Queen produkcióba, és ugye a Kocsis Tibi meg a Wolf Kati már
1: benne volt.
2: Már benne vannak, és én így hozzá csatlakoztam az egészhez. És ez olyan jó érzés, amikor úgy hívtak, hogy egy bulira. Ez egy, mikor volt? Annyira repül az idő, hogy már össze vagyok zavar. Lehet, hogy egy éve? De lehet, hogy csak fél éve. A Erkel Színházban volt ez az első este. Hárman énekeltünk, és az egész Budapest Jazz Orchestra, és annyira jól sikerült, hogy erre felbuzdulva elindítottunk egy turnésorozatot. Azt hiszem 5 állomásos turné. Szóval egy elég nagy dologról beszélünk, és az első állomás az a Várkert Bazár. Ott indítjuk az egészet.
1: De jó. Na hát majd érdekel, mert az mindig egy külön lélektan, hogy a budapesti közönség másképp reagál-e, mint majd a turné többi részén. Ez a Budapest Jazz Orchestra-t innen csókoltatjuk a Kolmán Gáborékat, visszajár ide, szeretjük őt. Real Jazz, Queen Real Jazz, ugye ez a címe a produkciónak. Szerinted réteg lesz? A Queen nem feltétlenül réteg produkció. Sokan szeretik.
2: A Queen sokan szeretik. Az, hogy ez ilyen kicsit, azért nem kell úgy elképzelni, hogy teljes free jazz van, és hogy, és hogy mindenki órákon keresztül szólózgat, ez egyáltalán nem erről van szó. Sokkal inkább poposan van felfogva. A dalok nagyjából, minden dal felismerhető a tágabb közönségre. Itt szerintem ott jön be a jazz fogalom, hogy ez egy big band zenekarral lesz megszólítva.
1: És ez nem átlagos, mert nem, a kvintalok nem ilyen.
2: Igen, ez nem annyira átlagos, ezáltal van egy-két dalnak, hogy egy kicsit ilyen swing hatása van. Szóval nem kell megijedni attól, hogy jazz, ez minden

0: úgymond standard, klasszikus műfajt összefoglal, és nagyon jó, meg nagyon jól szólalnak meg. Szóval tényleg más az az érzés, amikor egy nem is tudom hány tagú zenekar megszólítja ezeket a dalokat, és én úgy érzem, hál' Istennek, hogy elég jó énekesek is énekelnek rajta. Kivéve én, persze csak én lobok ki az egészből, tudod.
1: De a lényeg... ezeket komolyan is gondolod?
0: Nem, de hogy... a lényeg az, hogy nagyon jó este lesz. Tényleg nagyon jó este lesz. A válaszolva a kérdésedre, igen, lehet úgy is felfogni, hogy réteg, de nem baj mindig egy, néha egy, egy ilyen szép zenei, nem tudom, hogy még egy csemegés rétegbe abszolút, tartozni.
1: Abszolút. Meg miért ne lehetne tágítani a kört a közönségnek is? Ha már ének hangokról beszélünk, nehéz Queen-t énekelni?
0: Nagyon. Nagyon. Kimondtan nehéz Queen dalokat énekelni, és bevallom őszintén, ha nagyon őszinte akarok lenni, mert csak ketten beszélünk, hogy amikor a Kolmán Gábor először hívott engem, akkor én nem mondtam rögtön inget.
1: Pontosan a azért. Feladat miatt?
0: A feladat miatt. Mert hogy a Freddie Mercury-t énekelni, ez egy nagy feladat, és nem azért, mert énekileg nem vagyok képes rá, hanem az emberek megszokták az ő hangszínén, az ő magasságaiban, mert technikailag nagyon magasan énekel a Queen torok hangból, és nagyon megszokták ezt is. Hogyha nem hozod ugyanazt, akkor az emberek tudatlanul is azt mondják, hogy hát ez nem ugyanolyan. Ez aha, nem ugyanolyan. Aha. És leénekelheted a csillagokat, de hogyha nem hasonlít a Freddie Mercury-ra, akkor nem annyira. És én úgy érzem, hogy és a Gábornak igaza volt, hogy mivel ez egy más felfogás, big band-el, swinges, jazzes, ezért teljesen más módon fogjuk meg ezeket a dalokat, és beférnek az egyedi zenészeknek, énekeseknek a saját stílusuk. És én úgy fogom meg ezeket a dalokat, hogy nyilván próbálom megtisztelni az eredeti énekes, de nagyon király Viktoros.
1: Na, hát akkor, aki szereti, látod, mit mondtam a liftből, hogy én nagyon szeretem például az Zárt ajtók mögött dalokat, de még a Forgószelet is, mint magyar, és nyilván nem gondoltam komolyan, hogy majd kezd el magyarul énekelni a Queen dalokat, de nyilván szerintem egy jó előadó az bármilyen nyelven énekel, hat, és a hatás a lényeg, nem? Hogy hatással legyél a közönségre. Igen. Lehet spoilerezni, hogy mely dalokat kaptad?
0: Persze, hát lesz egy Radio Gaga, lesz a kedvencem, az all-time kedvencem, ez a Who Wants to Live Forever, de szerintem a film miatt is volt a kedvencem, a Highlander film. És mi lesz még? Jaj, van az a... Jaj, most ebből zavarba jöttem.
1: Na, majd eszedbe jutott, én mondom, amit én gondolok, hogy azon gondolkodtam, amit készültem a veled való találkozásra, hogy azért óriási a felelőssége egy énekesnek, neked is. Amit anno az amerikai Voice-ban énekeltél, azt hiszem az volt a legelső dal, amivel bekerültél.
0: Igen. Melyik volt az? What's Going On, Marvin Gaye.
1: Na, hogy én, aki nagy rajongója vagyok egyébként az amerikai Voice-oknak, ott szerintem majdnem minden szériában valaki elénekli. Soha senki ilyen hatással, tehát tényleg ezt a dalt én neked tulajdonítom. Tehát bárhol hallom meg, nekem az Király Viktor. Köszönöm. Pedig hát nem te vagy a szerző, meg az első adó mennyien elénekelték, de hát pont ez a felelősség, hogy nekem ahhoz egy élményem kötődik. Igen. Mi van, ha most egy Queen dalt fognak hozzád kötni?
0: Hát nagyon remélem,
1: megvan az esélye.
0: Megvan az esélye, hogy ugyanolyan hatással lesz a nagy közönségre az én hangommal, az én stílusommal ezek a Queen nóták, és akkor lennék a legboldogabb ember a világon. És egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ha megvan a hatás, akkor hogy tud kötődni az emberekhez. Van egy másik példám, hogyha kicsit tudok hazabeszélni. Kaptam egy feladatot szintén évekkel ezelőtt, hogy a Szenes Iván tribute estén, hogy dolgozzak fel egy Szenes Iván dalt, szerzeményt. És ugye kiválasztottam a Máté Pétertől a Mondd miért szeretsz te mást. És én nagyon-nagyon féltem ettől. Mondom, én ez a félig amerikai magyar, aki persze itt él 26 éve, de még mindig érezhető az akcentus a hangomon. Sajnos nem tudom levetni magamról.
1: De kell azt? Kell egyáltalán?
0: Nem kell, egyébként nem kell, csak akkor ijesztő, amikor kapok ilyen feladatokat, hogy most énekeljék egy Máté Péter dalt, helyesen, magyarul, szépen, megtisztelve az eredeti előadót. És nagyon féltem tőle, remektem tőle, de képzeld el, hogy felraktuk megcsináltunk videoklippel együtt, felraktuk a YouTube-ra, és azóta az egyik legsikeresebb, legnézettebb videó, és egyszerűen, ha olvasatok kommenteket, hogy annyira ilyen hatást gyakoroltam az új közönségre, hogy ezt az én hangommal hogyan tudtam megszólítani, hogy nem az volt, hogy összehasították a Máté Péterhez, hanem azt mondták, hogy ez önmagában egy új mű ezáltal.
1: De elképesztő a lélektana is ennek, tényleg a hatásnak. Meg se lehet magyarázni, hogy miért. Tehát például megint visszatérve a voice-os dalhoz, hát millió módon tényleg belecsomagolva, de mi annak az oka, hogy pont az marad meg bennem? Senki fel nem keltette az érdeklődést azzal a dallal. Soha meg nem maradt a fejemben. Ott valószínűleg olyan hajlítások voltak, és voltak, ezek érzelmi részek, tehát el tudsz kapni érzelmi részeket, amit te a saját érzelemvilágoddal fejezel ki, és az vagy találkozik a közönség érzelmi pontjáival, vagy nem. Itt találkozott.
0: Igen, meg az is segített. Mondjuk ez nem igaz, mert ugye nem néztek engem, ugye meg voltak fordulva a székek, csak ugye azt hiszem pont az egyik, nem is tudom, az Adam Levine, vagy a Pharrell Williams mondta, amikor már megfordult ugye a hang alapján, és ugye akkor azt mondta, hogy így láttam a szemén, hogy így elcsodálkozott, mert ugye ők hallottak egy viszonylag Motown stílusú soul, fekete bőrű hangot, és aztán megfordultak, és láttak egy fehér csávot, aki ráadásul amerikai-magyar.
1: Igen.
0: És akkor ez együtt egy akkora hatást gyakorolt az emberekre, hogy ez így nagyon...
1: De most megint, ahogy beszélgetünk, eszembe jut a Love Story, azt még talán itt énekelted, ugye, a Megasztárban.
0: Megasztárban.
1: Tehát, hogy ott is valami mást fogtál meg, mert az is beragadt egyébként. De még egyszer mondom, forgószél, meg zárt ajtók, és azért... Meg én nagyon szerettem a kezdetleges dalaidat is, amit angolul írtál. Igen, tehát mindig azt mondtam, hogy ez világszínvonal.
0: Jaj,
1: egyébként. Köszönöm. És most nem azért, mert itt ülsz, már úgyis itt nem kellene, hogy dicsérjelek, mert itt vagy.
0: De jól esik, Gian még.
1: De, és ezért leszek kíváncsi a Queenre, hogy fogod meg ezeket a dalokat. Meg persze a kollégáidra is. Némi kulisszatitkot árulj el. Mennyit kell próbálni egy ilyen produkcióra?
0: Hát többet, mint egy sima átlagos produkcióra, egy átlagos produkcióra. Azért itt mondom, egy hatalmas big band zenekarra dolgozunk, amit persze kottából ugye zenélnek, de attól ezt még ki kell gyakorolni. Ugye nekünk énekeseknek egy picit még nehezebb szerintem, mert nem mindenki tud... és most megint egy kicsit hazabeszélek, de így hármunkról, szóval nem magamról beszélek. Okay. Szóval nem minden énekes tud big band-el énekelni. Szóval ez lehet, hogy egyszerűnek tűnik, mert hogy ez csak egy kibővített zenekar, ez nem igaz. Nagyon-nagyon oda kell figyelni minden apró részletre, és ezért olyan énekeseket kell választani egy ilyen produkcióra, aki képes egy ilyen szintű produkcióban helyt állni.
1: Ha valószínűleg ezért szeret veled a Coleman produkció dolgozni.
0: Igen, valószínűleg így van, és ez ugyanígy igaz a Wolf Katira és a Kocsis Tibire is. A Kocsis Tibor, hogyha először róla beszélek, Én nagyon meglepődtem. Én mindig is tudtam, hogy jól énekel, de én nem tudtam, hogy ennyire jól tudja énekelni a Freddie Mercury dalokat. Ebben a produkcióban, aki a legjobban hasonlít a hangja az eredetére, az a Kocsis Tibi.
1: Szóval
0: nagyon-nagyon hasonlít a hangja a Freddie Mercury-re, szóval nagyon-nagyon jól nyomja, szóval csak le a kalapa. A Wolf Kati meg egy díva, olyan hangja van, hogy wow, beteliti az egész teret.
1: Aha.
0: És aztán vagyok én, aki... És én örülök ennek a szerepnek, én próbálom hozni azt a kicsit lazást, az a laza stílust, hogy azért nem kell ezt annyira komolyan venni, amilyen azért vagyunk, hogy amilyen vagyok, itt érezzük jól magunkat, és ezért is olyan dalokat választottam, ami nem csak a nagy éneklős, melankolikus, hanem Another One Bites the Dust, tudod, ilyen bulizos dolgokat.
1: Hárman is fogtok énekelni?
0: Lesz közös produkció is.
1: Na, igen. Az nehezebb például?
0: Nem, szerintem feltétlen? Amikor már megvan a flow, akkor már megy.
1: Megy minden.
0: Igen, már megy.
1: Na jó, hát kíváncsi leszek tényleg. Igen. Tudod fejből a turnédátumokat, vagy nézzék meg a hallgatókat?
0: A 18-át, a júni 18-át azt tudom fejből, a többit azt nem tudom fejből.
1: Várkert bazárból elindul, de valószínűleg a Budapest Jazz Orchestra oldalán ott van minden.
0: Így van, pontos. Meg az én oldalamon is
1: ott van. Tehát szorgalmasan ki fogod tenni ezeket, posztolod. Te hallgattál Quint? Szeretted?
0: Én imádom a Queen-t. Én mindig olyan nagy szemekkel csodálom az egész zenekart. Aztán amikor megjelent az a film, pár évvel ezelőtt a Bohemian Rhapsody. Uh-huh. Hát én annyira oda voltam azért a filmért. Hát én szerintem vagy ötször megnéztem azt a filmet. És nagyon érdekes, mert...
1: De mi tetszik benne az út?
0: Az egész dráma, meg az eszméletlen tehetség. És a dráma része az, hogy ezt a hatalmas tehetséget ugye lelkileg nem bírta hova rakni már. Uh-huh. És ez annyira...
1: Sokan vannak így.
0: Sokan vannak így, és...
1: A Jacko film se egyszerű.
0: Az se egyszerű, de így dramaturgiailag jobban tetszett a Queen film, mint uh-huh. a Jacko film. Nagyon várom a második részt a Jackonak, mert az így nagyon hiányos
1: majd
0: volt.
1: Ott jön a lényeg.
0: Mert ott jön a lényeg, ott jön a dráma. De a Queen film az
1: nézed nem. Egyébként ezeket a popsztárokról szóló életrajzi?
0: Nem mindig.
1: Dolgokat. Tehát Eltont, azt láttad?
0: Azt láttam, de ez nem tetszett annyira az a film. Meg az életre, nem, nézem, nem mindig, és nem mindenkit. Vannak előadók, akit feltétlenül muszáj megnéznem, mert annyira becsülöm, tisztelem őket, és felnézek rájuk, de ez nem mindenkire igaz. Szóval például egy, most nem akarom, hogy megkövezzenek, de azt hiszem most látom, hogy van a Drake-ről egy rapperről egy dokumentum, az nem annyira kötődik hozzám, ezért azért nem nézem meg.
1: Egyébként rólad, vagy rólatok, hát majd ezt el kell dönteni, is izgalmas film születne? Tehát ez a két...
0: Hát figyelj, az igazság, hogy nekem annyira nincs erős önbizalmam, hogy azt tudjam mondani, hogy igen, borzasztó érdekes. Nem tudom, szerintem ez egy ilyen előadó dolog.
1: Az néhányszor éreztetted most is, csak nem tudom eldönteni, hogy ez most...
0: Hát az, ugye ez az nem, az önbizalom az mindig egy ilyen labilis dolog nálam, hogy hol nagyon önbizalom, vagyis hát hol egészségesen önbizalom, na...
1: Világos, értem.
0: Igen, és hol kevésbé. És ez szerintem az énekeseknél, meg az előadóknál egy ilyen normális dolog. Mit akartam mondani?
1: Hát az, hogy a film.
0: Ja.
1: A saját filmetek, vagy filmet.
0: Saját film.
1: Mennyire lenne
0: izgalmas? Én átadom a lehetőséget másnak, külső embernek, hogy azt mondja, hogy elég érdekessé találja a mi életünket. Azért egy pár dolgot lehet vászonra vinni.
1: De egyébként az egész család életét kell itt is, ahogy Jacksonéknál volt, vagy tényleg mindenkinek az élete izgalmas a családból?
0: Én szerintem majdnem mindenkinek izgalmas, és ugye és folyamatosan újítások vannak az életünkben, és soha nem alakul át egy ilyen monoton, unalmas életre. Mondok egy példát. Ott van édesapám, aki lehet, hogy sokan tudják, vagy kevesen tudják, de a 70-es, 80-as években, amikor itt éltek Magyarországon, akkor egy Color zenekarban dobos volt, az Universal zenekarban dobos énekes volt, az Universal zenekar, azt most találkoztam a Kovács Katival, azt nem is tudtam, de hogy 16 éven keresztül együtt turnéztak, és ezáltal ugye együtt énekelt a Kovács Katival. De az félrerakta, az egész zenepályát félrerakta, amikor kidiszidált Amerikába, ugye fel kellett nevelni egy családot, és azóta mi futottunk be, ugye velünk foglalkozott, és most 73 éves, és most úgy döntött, hogy visszatér a zenére.
1: Komolyan?
0: Igen. Na. És én segítek neki, együtt dolgozunk a stúdióba, felvesszük a dalokat, saját dalok, feldolgozások, és annyira jó látni azt, hogy itt soha
1: élvezi?
0: Nincs. Élvezi? Imádja.
1: És jó?
0: Jó.
1: Tehát neked külső szemmel.
0: Nekem fülleli. Külső szemmel, ez ennek egy bizonyos rétegnek, ez egy nagyon-nagyon igényes zene. Aha. Nem biztos, hogy mindenkinek a fülének tetszeni fog, de egy rétegnek ez nagyon fog tetszeni. Nekem például tetszik, szeretem ezt a fajta standard hangulatot. És csak ezzel azt akartam mondani, hogy nálunk az a jó, hogy nincs megállás soha. Mindig van valami érdekes szituáció az életünkben, amiért örülünk és büszkék vagyunk.
1: A lényeg, hogy zajlik nálatok.
0: Így van, zajlik.
1: De az a feladata, hogy ez így legyen. Megnéznek, ittek egymást? Tehát most a Queen-en például ott lesznek?
0: A szüleim?
1: A szüleid.
0: Á, nem biztos, hát nem tudom. De azért minden koncertre nem jönnek
1: meg
0: el.
1: Egyáltalán, hát oké, de ez most egy másabb koncert. Megnézem, ugye arra emlékszel, hogy volt a Queen-nek jazz albuma?
0: Igen, volt, és ugye mi ezen...
1: Erre
0: építkezik az egész produkció.
1: Szuper, oké. Okay. Tehát, hogy azért ez most másabb.
0: Igen.
1: És meséltek neked a szüleid a Várkert legendás helyszínéről, az Ify Parkról?
0: Édesapám mesélt róla, hogy ők játszottak.
1: Ő játszott is ott.
0: Igen, ők játszottak ott, és hogy pont azt mesélte, hogy milyen érdekes, hogy minden így az idő múlása mindig úgy hogy ilyen kör van mindig, hogy mindig visszatérünk azokra a helyszínekre, ami volt régen. És azt mondta, hogy ez régen egy nagyon nagy helyszín volt, hát ha most is az lesz.
1: Teljes magyar pop, igen, rockzene gyakorlatilag ott alakult, meg formálódott. Igen. Tényleg, ahogy az elején kezdtük, az, hogy te tudod formálni ezt a zenei part, az annak a felelősségét érzed, vagy nem foglalkozol vele tudatosan?
0: Hát tudatosan nem foglalkozok vele, én mindig próbálok autentikus maradni önmagamhoz zeneileg, ami nem feltétlenül a legjobb biznisz stratégia, azt tegyük hozzá. Szóval lehet, hogy hatásosabb lenne, hogyha követném 100%-osan a trendeket. Nem vagyok képes rá. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem a 100%-a hallgatottságom van az országban, de viszont egy nagyon erős rétegem van. Mert hogy akik szeretik azt a trendet, amit én képviselek.
1: Hát és legyenek is sokan, meg legyenek egyre többen, ezt kívánom. Kedves hallgatóink, június 18. este 20 óra a Várkert Bazár Öntőház udvarán Queen Real Jazz.
0: Köszönöm szépen. Úgyhogy
1: Király Viktort és társait, Wolf Katit, Kocsis Tibort. És hát a Budapest Jazz Orchestrát Kolman Gáborékkal. Hallgassák, szeressék, kövessék azt a sok energiát, amit beletesznek a figyelmükkel. Viszont
0: köszönöm szépen.
1: Örülök, hogy itt voltál.
0: Én is örülök.
1: Sok csillogó szempárt nektek.
0: Köszönöm.
1: A bulinak, a tiétek is csillogni fog. Viktortól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: A Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszavazták a képviselők fizetésének csökkentését. Vezetőváltás lesz a budapesti Szent Imre Kórház élén. Uniós támogatással indul hólyagrák szűrő program. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Több fontos döntést is meghozott hétfői ülésén az országgyűlés. A képviselők megválasztották 4 parlamenti vizsgálóbizottság vezetőit és tagjait, amelyek az MNB működését, a spontán privatizációt, a kegyelmi ügyet és a gyermekvédelmi rendszer válságát vizsgálják majd. A testületeknek évvégéig kell jelentést készíteniük. A parlament egyhangú szavazással elfogadta a képviselői fizetések és juttatások csökkentéséről szóló törvényt is. A módosítás értelmében 10-35% közötti mértékben mérséklő a képviselői jövedelmek, csökkennek a lakhatási és irodafenntartási támogatások, valamint több költségtérítés is megszűnik. Vezetőváltás lesz a budapesti Szent Imre Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumban egyeztetett az intézmény 2 osztályvezető főorvosával, és áttekintették a kórház helyzetét. A tárcavezető szerint az elmúlt időszakban több működési probléma is nehezítette az intézmény munkáját, köztük a sürgősségi osztály személyzeti gondjai és a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása. A jelenlegi főigazgató Bedrosi Róbert nyugdíjba vonulást jelentett be. A miniszter a megbízott igazgatói feladatok ellátására Járai Zoltánt, az orvosigazgatói posztra pedig Kerkovics Andrást kérte fel. Uniós támogatással 3 éves projekt indul a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével, magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. A program célja a tünetek korábbi felismerése és az egészségügyi ismeretek bővítése. A kampány részeként június 11-én 15 órakor ingyenes szűrést végeznek az 50 év feletti erősen dohányzó betegeknek. A részleteket dr. Nyirádi Péter, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
2: A legveszélyeztetebb osztály, ugye a férfiak eleve 4-1 az arány, ezen kívül a legfontosabb az a dohányzás. Dohányosok körében a kutyhólyagrák előfordulása exponenciális mértékben növekszik. Most június 11-én ingyenes szűrést fogunk szervezni a Szegedi Tudományi Egyetem Urológia Klinikáján, a Péter Sándor utcai kórház urológiai osztályán és a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának szervezésében. A szűrésre az 50 év fölötti dohányosokat várjuk, férfiakat és nőket egyaránt. Kiemelt stratégiai célpont az, akinek a családjában húcsolyagrák már előfordult. A honlapunkon előzetesen kell bejelentkezni, ez speciális vizeletvizsgálat és ultrahangvizsgálatba fog állni.
1: A tavalyi után idén júniusban ismét 2 napos ingyenes strandolási lehetőséget biztosít a 3. kerületiek számára a Budakalászi Lopató, közölte az önkormányzat. A rendezvény célja, hogy a nyári szezon kezdetén közvetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybélieknek. A programot június 21-én és 22-én, vasárnap és hétfőn rendezik meg a Budakalászi komplexumban. A belépés kizárólag érvényes 3. kerületi lakcímkártya felmutatásával ingyenes. Ma a fővárosban a nap nagy részében még sok napsütés várható, délután nyugatfelől kezd megnövekedni a felhőzet. Az érkező hidegfront hatására az esti órákban záporok, zivatarok is kialakulnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül alakul, a szél estére északnyugatira fordul és megerősödik. Szerdán már gyakran növekszik meg a felhőzet, estétől újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Az ország nyugati részén csak 21 fok lesz, keleten még 33 fokot is mérhetünk. Csütörtökre a középső és keleti ország részben is többfelé esőt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Kurucz Mártont köszöntöm nagy szeretettel, mi még nem találkoztunk, sem az életben, sem az ételben, most ez egyszerre megtörténik. Na de aki aki szenior kutatóként a filmintézet, jól mondom?
4: Igen, filmintézet, filmarchívum, és közben szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Örülök én is tényleg a találkozásnak, nagyon is hatással tud lenni ezt bezárva a gondolatot. A kutató mindig hatással van a mindenre, és izgalmas, én mindig nagyon szeretem, amikor egy kutató érkezik, mert akkor a kulisszatitkokról is tudunk beszélgetni. Van egy apropónk is, egyébként egy augusztus 23-áig látható kiállítás, ezt mindig nagyon óvatosan mondom, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, úgyhogy mostantól látogatható a tárlat, és innentől az öné minden szó.
4: Akkor el kell már csak azt mondani, hogy hol van ez a mai Madóházban Budapesten, és hogy mi a téma. Így van, a Pesti Broadway-t, és hogy mi a téma.
3: Izgalmas téma,
4: ugye idén 125 éves a magyar film, a magyar filmgyártás. 1901-ben indult, és egy hatalmas nagy történetről van szó, ami még nem messze nem fejeződött be. És ezeknek a egyes állóképeiből nyílt egy kiállítás. Ugye egy nagyon nehéz feladat volt itt a több százezer, körülbelül fél millió képből, filmfotóból kiválogatni ezt a körülbelül százat, ami az első, illetve a második emeleten és az első emeletén pedig még további körülbelül ott is ilyen 100-150 kép látható. Többen voltunk kurátorok ebben, ezt be kell valljam, tehát nem egyedül én találtam ezt ki, sőt, abszolút nem mi találtuk ki, hanem a mai Manóház, akik meghívtak bennünket erre a kiállításról. Baki László volt az, aki tulajdonképpen megszondáztatta a fénykép rajongó táborukkal, ugye nekik van egy ilyen blogjuk, és a blogon belül megszondáztatták az olvasókat, hogy mit látnának a legszívesebben a falakon, és 7 film került így be a válogatásba. 7 olyan film egyébként, hogy megmondom őszintén, én is ezt a hetet választottam volna körülbelül. Abszolút, tehát ebben van tényleg nagyon, nagyon komoly és nagyon értékes filmtől egészen a nagyon klassz vígjátékokig. Tehát mindenből tényleg a legmagasabb színvonal került be. Tehát ilyenek, hogy kezdődik ugye a körhintával. Uh-huh. Az egész egyébként körülbelül a 56-tól, mit tudom, még 85-ig tart ez az időszak, és ebből 7 film, és akkor ilyenek vannak benne, hogy körhinta, a tanú természetesen, akkor az égigérő fű, az egészséges erotika, a pogány madonna, a szerelem, tehát hogy tényleg egy csomó olyan film...
3: Forró vizet a kopaszra nincs benne.
4: Azt nincs benne.
3: Beletettem volna.
4: Nincs benne. Minden esetre tényleg nagyon klassz filmek, és hogyha egy emeletet még fölbandukol a kedves látogató, akkor egy olyan kiállítást láthat, amit meg viszont mi raktunk össze a filmarchívum kutatói, elsősorban olyanok, akik fotókkal foglalkoznak, Sipőc Marian, aki ennek a tárlatnak, illetve ennek a gyűjteménynek az egyik vezetője, és Szálás Gabriella, aki meg kifejezetten a fotótárnak a vezetője, és ott pedig megpróbáltuk a kezdetek kezdetétől egészen a mai napig forgó filme, vagy a utolsó bemutatott filmekig, vagy filmsikerekig megpróbáltuk azt kb. 100 fotót összeszedni, ami nagyon jól reprezentálja ezt a korszakot. Ugye nagyon fontos volt nekünk az, hogy olyan filmeket hozzunk, amit ugye azért nagyjából mindenki ismer, vagy ha nem is ismeri, akkor legalább, hiszen vannak benne egyébként elveszett filmek is, amivel a fotó maradt csak fönn. Legalább a címe legyen izgalmas.
3: Tényleg ilyen is van?
4: Abszolút, tehát a Néma film gyűjteményünknek ugye sajnos olyan fokhíjasan maradt fönn, hogy körülbelül 10%-a a Néma filmeknek, ami fönnmaradt. Tehát ilyen 600 címből van egy olyan 60-70 címünk, amiből valamit tudunk mutatni többé-kevésbé teljes
3: tehát hosszúsan. Ezek teljesen
4: elvesztek.
3: De az elképzelhetetlen, hogy egy poros padláson majd egyszer csak?
4: Hát most már a poros padlásokat végig söpörtük, hogy
3: az is
4: ezt
3: megvolt.
4: Igen, mert azért ugye az elmúlt évtizedekben nagyon sok minden került be a filmarchívumba ilyen gyűjteményekből, vagy ilyen hagyatékokból, vagy porospadlásokról, meg penészes pincékből. Most már azért úgy általában minden budapesti, vagy minden magyarországi ingatlant azt úgy legalább egyszer gazdát cserélt és felújítottak.
3: Ez igaz. Okay.
4: Úgyhogy ezek igaz. Bekerültek hozzánk, most már igazából csak külföldi archívumokban tudunk találni, de ott is van bőven mit megtalálni, sőt az elmúlt időszakban indítottunk ugye egy Hungarika kutatási projektet, ahol megpróbáljuk a külföldi filmarchívumokat végig söpörni, és ott is találtunk jó néhányat, úgyhogy most folyik ezeknek a tárgyalás, hogy hazajöjjenek ezek a filmek.
3: De izgalmas az egész, de hát nem minden nap beszélgethet az ember egy szenior kutatóval erről a területről. hogy zajlik egyáltalán a kutatás?
4: Hát a kutatás úgy zajlik, pláne a néma filmeknél, ugye, amiből nincs kópiánk, hogy lehető legtöbb forrást össze kell gyűjteni. Itt, hogy az újságcikkekre gondolok, a kritikákra, ha megjelentek, bár a kritika írás az inkább a, mondjuk a háború utáni időszakban kezdődött el magas szinte színvonalra jutni. Addig csak ilyen promóciós anyagokat lehet olvasni, tehát az újságban írnak is egy-egy filmről, mindenhol ugyanazt írják, ugyanazt azokat a szövegeket, amit maga a produkció adott ki annak érdekében. Hát azért ez ma is többé-kevésbé így van, de hát akkoriban kritika még kritikaíres nem nagyon volt. Na most ezek a fotók, amik pont itt a mai Manóban láthatók, ezek nagyon izgalmasak ilyen szempontból, mert hagyatékokból előkerülnek ilyenek. Tehát ugye 2-3 évvel ezelőtt került elő egy fantasztikus, izgalmas hagyaték, egyébként tök véletlennek sorozata kapcsán került ez hozzánk be az archívumba. De az első egri csillagokról van szó, amit 1923-ban forgattak még néma filmre, és itt úgy maradtak meg ilyen tényleg kis szilánkok ebből a filmből, meg fotók, hogy a főszereplőnek a hagyatékában, ő ugye egy Jankowski Mara nevű színésznőről van szó, aki nem sok filmben játszott a 20-as években, de azért játszott, és aztán utána visszavonult, meg eltávolodott a pályától, meg nem tudom mi, de hát ezeket a fiatalkori emlékeit, ezeket nagyon nagy becsben őrizte, és nézegette, gondolom, öregkorában, és az unokája, illetve az unoka öccse volt az, aki Dénes István karmester egyébként, aki teljesen véletlen, egy abszolút civil körön keresztül jutott el végül az archívumba ez az egész hagyaték, és hát feldolgoztuk, és fantasztikus, érdekes képet kaptunk erről az egri csillagokról, amiről nem sokat tudtunk korábban, hogy ez hogy
3: pont
4: nézett
3: ezt
4: ki.
3: Akarom mondani, hogy egyrészt azért jó, hogy itt most beszélünk erről, mert hát, ha valaki, aki hallgat, most eszébe jut, hogy ja, hát találtam én is valamit ott, hát ha akkor ők tudnak vele mit kezdeni, egy-kettő. Ez egy nagyon fontos hídépítő szerepám, az önné, az önöké, igen. Mert szerintem nagyon sokan most fognak kapcsolni, hogy ja, hát már volt egy egri csillagok előtte is.
4: Na hát így van.
3: Nem is tud, tehát azért ez annyira nem forog összeálljon.
4: Vagy ja, ez a tekercs, ami itt van a nagypapá a hagyatékában, ez értékes lehet. Igen. Tehát én mindenkit buzdítok arra, hogyha ilyeneket talál, legalább hozza be az archívumba, hogy megnézzük együtt, hogy mi ez, és utána nagyon szívesen megvásároljuk, vagy ha az illető szereti a filmeket, és otthon is, mit tudom én, mozizik, akkor szívesen adunk cserefilmeket érte. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legalább mindenből egy kópia, vagy valamilyen példány legyen az archívumban, mert ez az őrzőhelye, ez tulajdonképpen a nemzeti bankja ennek a nemzeti filmgyűjteménynek.
3: Azon a területen ez az országos Széchenyi könyvtár.
4: Pontosan így van.
3: Hogy lehet az, hogy eltűntek a régi?
4: Hát ez egy nagyon szomorú történet. Egyrészt az, hogy az archívum nagyon későn alakult meg 1957-ben, akkor már a film abszolút nagykorú volt, tehát hogy 57-ben...
3: Elindult ez az egész, és nem csináltak archívumot?
4: Nem volt archívum. Elkezdtek filmezni, ugye 1901-ben készült az első magyar film, aztán utána igazából annyira olyan dömping volt a külföldi filmek, annyira elöntötték a magyar piacot, hogy nem nagyon volt az embereknek kedve filmezni, aztán mégis rájöttek, hogy mégiscsak az embereket a magyar tartalmak érdeklik, úgyhogy olyan 1910 körül kezdtek el filmkészítéssel kísérletezgetni, fényképészek egyébként elsősorban, és aztán utána, mondjuk, hogy a 10-es évek első éveiben már elkezdett ez nagyon pörögni, úgyhogy 1912-ben született az első magyar nagyjátékfilm, és akkor olyan alkotókat is avatott a szakma, hogy Kertész Mihály meg Orda Sándor, akik aztán a világfilmgyártását is meghatározták, és hát sokan mások is, és aztán ez olyan hihetetlen presztízsű lett ez a filmkészítés, meg maga a szakma olyan népszerű lett, és annyira jó, stabil lábakon állt, hogy 1918-ra a magyar filmgyártás, ami akkor egyébként világszínvonalú volt, tehát ugyanolyan színvonalú, minőségű, tartalmilag és kilolagban mindenben filmeket gyártottunk, mint az Egyesült Államok, Franciaország, Olaszország, tehát abszolút a világszínvonalon volt a magyar film, és akkor több mint 100 film készült egy év alatt. Tehát ez valami olyan elképesztő szám, hogy ez azóta se sikerült megugrani. Na most, hogy tűntek ezek el? Hát úgy tűntek el, hogy ezek mind némafilmek voltak, és 1930-ban bejött jött a hangos film, és akkor abban a pillanatban azt gondolták, hogy itt már élő ember többet Nemo filmet nem fog nézni, és miután ennek a nyersanyaga, mert nem volt még műanyag, de minden, ami ma műanyagból készül, akkor ebből a nitroceluloidból készült, tehát ennek a nyersanyaga hihetetlen érték volt, és emiatt ezeket a filmeket tulajdonképpen a nyersanyag miatt elkezdték beolvasztani, csak az információ zavarta őket, ami rajta volt, ugye, hát az nekünk most az lenne egyetlen nagy érték, azt pedig lemosták, és abban miután ezüst volt, mert a fotográfia ezüstöt használ, ezt is visszanyerték, úgyhogy ilyen kilós
5: dömbök.
4: Hát tulajdonképpen igen. Úgyhogy ezért elképesztő nagy károkat okoztak itt is, és mindenhol a nagyvilágban. Tehát a Nemo film kutatás az egy fantasztikus nagy nemzetközi projekt, rengetegen dolgoznak benne, dolgozunk benne, és hát próbáljuk csereberélni az anyagainkat, mert Magyarországon nagyon sok külföldi filmet mutattak be a 20-as években, és ez még olyan filmünk is van, ami az Egyesült Államokban nincs meg, pedig egy amerikai film. Igen.
5: Vannak ott tényleg kincsek.
4: Így van, abszolút.
5: Milyen az élet? Pont most kezdtem el olvasni a Székely István élettörténetet.
4: Na.
5: Mennyit forgatott ő is.
4: Így van, Lila Akácot.
5: Igen, Lila Akáctól.
4: Nem is, a Lila Akáctól, Hippolytól a Lila Akácig.
5: Az. Jó megírt. Igen. Könyvről van szó egyébként. De hát akkor ez egy adomány az élettől, hogy az ember ilyen területen dolgozik?
4: Hát ez egy nagyon nagy dolog, igen. Tehát én gyerekkorom óta ezt szerettem volna csinálni, és ez nagyon boldog vagyok
5: be vele.
4: Úgyhogy így van, első munkahelyem, úgyhogy nagyon boldog vagyok vele.
5: Gratulálok. Van arról szám, hogy hol tartunk most gyártásban? A mai napig?
4: Hát azt kell tudni, hogy a háborúk, mikor Magyarország háborúban áll, akkor nagyon fölmegy a filmgyártás státusza. Ez azt jelenti, hogy minden mozit magyar filmek látnak el műsorral, mert ugye mindig általában azokkal az államokkal álltunk hadba, akik a legnagyobb filmgyártók. Hát itt az első és a második világháborúban például az Egyesült Államok. Én persze nem kívánom, hogy legyen háború, mert az nem, a, nem nem nem az azon túlmenően, hogy ugye megnövekedik a filmgyártás, minden, ami ezzel jár, az rettenetes, de ez emiatt tulajdonképpen a háború után beállt a szám egy olyan évente egy olyan 30-40 filmre körülbelül, és mai napig is 30-40 film készül, mert nagyon költséges dolog.
5: Világos.
4: Tehát pláne amióta a film hangos, azóta rettenetesen sokba kerül, és hát ez tulajdonképpen mindenhol a világon így megy. Na most azért azt el kell mondani, hogy 45 előtt nem volt államilag támogatott filmgyártás, tehát tulajdonképpen mindenki a saját pénzből forgatott valahogy filmet, viszont nem volt tévé sem, és nem volt más, ami internet, meg ilyenek, ami streaming, ami lefoglalja az emberek figyelmét. Tehát általában, mit tudom, egy héten egyszer, kétszer, háromszor biztos, hogy mindenki eljutott valahogy a moziba, ami nem is volt drága. Tehát nagyon népszerű dolog volt a mozi, és ez egészen a 60-as, 70-es évekig el tudta húzni magát. Persze akkor már állami pénzből készítettek filmet, úgyhogy ez egy nagyon komoly feltétele, és a filmgyártás mindig itt ezen a ponton válik a politika részévé, mert hiszen hatalmas nagy pénzeket kell áldozni a filmkészítésre.
5: Hát és azt megint nagy kérdés, hogy visszajönne.
4: Hát nem jön vissza, általában nem jön vissza, nagyon ritka, hogy visszajön valami. Ha visszajön valami, akkor azért jön vissza, mert nem pályázott pénzből készül, hanem magánpénzből, és ennél fogva tényleg mindenki vagy szívességből megy el forgatni, vagy dolgozni, vagy pedig annyira alacsony a költségvetése pont emiatt, hogy annyira vigyáznak a pénzre, hogy szinte nincs is kimutatható költségvetés, tényleg pár millió forint, azt viszont csinálják, már vissza tudja hozni. Az meg persze, hogy az ember az internetes térben hogy vigyáz a tartalmaira, ez egy másik
5: az
4: kérdés.
5: Másik, igen.
4: Igen, mert azért ez sajnos nagyon sok nézőt tud elhozni a fizető nézők közül, hogyha streaming platformra kikerül.
5: Ígérjem meg, hogy visszajön, és egyszer beszélgetünk hosszabban, mert tényleg nagyon izgalmas a hivatása, de hát most ugye mégiscsak a mai Manu kiállításról kell, hogy beszéljünk, ami szintén ugyanolyan izgalmas. Meddig tartott az előkészület?
4: Hát egy jó pár hónapot igénybe vett, mert azért nekünk át kellett nézni rengeteg fotót, amellett, hogy fejben van egy csomó minden, tehát itt azért rögtön
5: tudtuk. Na jó, de hát sok évet kellett feldolgozni, sok
4: igen, igen, és azért filmet. Itt el kell mondani, hogy itt egy nagyon nagy szó és nagyon nagy dolog az, hogy a állami filmgyártásban készült filmfotók bekerültek a filmarchívumba, ugye az OSK-ban volt, ez elég sokáig egy ilyen ideiglenes jelleggel ott volt a Széchenyi könyvtárban, de valójában nem ez a vég célja vagy a rendeltetési helye egy ilyennek, hanem ennek tényleg a Nemzeti Filmgyűjteményben van a helye, úgyhogy most már ott van és ott szkennelik a kollégáim, úgyhogy itt azért több százezer képkockáról van szó, és a háború előtti filmgyűjtemény az meg mindig is az archívumban volt, úgyhogy ezeket és folyamatosan gyarapítjuk, úgyhogy olyan fotókat is lehet látni most a falon, ami teljesen új beszerzés, az elmúlt időszakban került elő.
5: De ezek nem tudom, standfotónak nevezik a...
4: Standfotónak és verkfotónak is nevezik. A kettő között az a különbség, hogy a verkfotón látszik az is, ahogyan készítik. Ja, igen, tehát igen. Látszik a stáb is, hiszen ez ugye német anyanyelve volt a filmgyártásnak, a stand az állót jelent, hogy állófénykép, vagyis a futó jelenetnek egy álló változata, igen. És a verk az pedig a munkát jelenti, a munkafotókat, tehát ezért ott ez egy filmkutató számára ez tényleg egy elképesztő kincses bánya, hogy látjuk azt, hogy akár csak egy pillanatra, hogy kik voltak ott a forgatáson, igen. Kik dolgoztak. És ugye az a legizgalmasabb, amikor minél régebbi fotókat néz az ember, látja azt, hogy hát itt bizony ezen a régi fotón felbukkan az, akiből később nagyon híres rendező lett, vagy nagyon híres igen. Meghatározó filmes, de itt még csak éppen a kávét hozta valakinek, igen, vagy igen. A szivarját igen. Gyújtotta meg.
5: Ez akár színészekről is elmondható?
4: Abszolút így van.
5: Akik tehát utána váltak nagyjá.
4: Hogyne, de Darvas Iván és Zente Ferenc is felbukkan háború előtti magyar filmekben, mint statiszta, mert hát ugye főiskolások voltak, és hát kellett nekik a pénz, úgyhogy egy könnyű kereset volt. Darvas Iván is, azt hiszem, 44-es filmben játszik, vagy meg se szólal, csak ott a háttérben táncol, meg Zente Ferenc is talán, de igen, tehát a színészekkel is, nél is nyomon követhető, hogy ilyen nagyon picik egyszavas szerepektől kezdik el. Hát de Tolnai Klárit, ugye, ha már itt a igen. Székely Istvánról beszéltünk, hát ő bekerült ugye a Lila Akácba 34-ben, azt igen. Hiszem az egyik is ilyen izével, karikával játszó Ligeti jelenetben egy kislány, és hát aztán a később és többől a statisztából a magyar filmgyártás és színpad művészetnek az egyik meghatározó nagy királynője lett.
5: Hát és akkor mondok még, mert nekem meg ez a mániám, hogy antikváriumokban szerzek be mindenfajta életrajzot, és akkor a Csortos életrajzot is olvastam, aki volt egy időszak, hogy szakmányban gyártották vele a filmeket.
4: Így van, így van.
5: És hát persze azt, most egy folyosói pletykák voltak ezek, de azt írták, hogy a végén már úgy ment be a filmgyár, hogy azt se tudta, hogy mit fog forgatni.
4: Igen, ő azért híres volt erről, hogy nem nagyon tanulta meg a szövegeket, viszont azt el kell mondani róla, hogy az első színész volt, akiről megírta a kritika, hogy az első színész Magyarországon, aki ráérez a filmnek a lényegére. Uh-huh. Mert ugye nagyon sokan, hogyha meglennének ezek a néma filmek, akkor azért azt látnánk, hogy nagyon sokan csetlenek, botlanak ezekben a szerepekben, nincs hangjuk, és ez borzasztóan zavar, de egy dimenzió hiányzik ugye a színésznek, és az egyik legfontosabb dimenzió. Úgyhogy zavarta is a színészeket, de Csortosról leírták, hogy ő tényleg ráérzett arra, tehát valami hihetetlen isteni sugallat által ő tényleg nagyon-nagyon hitelesen keltette életre ezeket a különleges figurákat a vásznon. A nagy tragédia, hogy Csortos Gyula filmjeiből egy sincs meg, egyetlen egy...
5: Komolyan?
4: Nincs meg a Csortos, mert jó sok gondoltam. Filmje volt. Egyetlen egy filmje van, amiben egy ilyen, ilyen valami nyomozót játszik, egy ilyen furcsa magándetektívet, az a címe, hogy a Vörösbegy, és ebből 22 kocka maradt meg valahogy valami hagyatékban, úgyhogy éppen, hogy megmozdul egy kis fénykép a Csortos Gyulával, úgyhogy
5: volna.
4: Nincs semmilyen...
5: Na ezért várom majd vissza is a sok kulisszatitkokért. Aki most elmegy a Magyar Fotográfusok Házába megnézni ezt a kiállítást, aminek felvétel egyébként a címe, Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, az tényleg kap egy korrajzot?
4: Igen, kap abszolút egy korrajzot. A különböző időszakokra bontottuk ezt a kiállítást, tehát van benne néma film, hangos film, benne vannak az első színes próbálkozások, van egy utalás, ilyen párba állítottunk fényképeket. Ugye azokat a, alapvetően az volt a koncepció, hogy azokat a fotókat próbáljuk meg kiválogatni ebből a több százezres gyűjteményből, ami mint fotográfia is megállja a helyét. Bilágos. Tehát nem egy reklámanyag, mert ugye eleve reklámanyagnak készültek ezek a fotók, igen. Hiszen az egész tantfotózás azért jött létre, hogy jó minőségű reklámképeket tudjanak produkálni, de vannak, születtek olyanok véletlenül, vagy szándékosan, de születtek olyan alkotások, amelyek nagyon nagy művészi értéket képviselnek, mert olyan kompozíció, mint hogyha tényleg egy valamilyen tudatosan készült fotó lenne, önálló fotóként is értelmezhető, úgyhogy ilyeneket válogattunk össze. Mindenki fog találkozni sok ismerős arccal, nagyon sok ismerős címmel, de olyan képekkel fog elsősorban találkozni, amit nem látott, de nagyon rá fog csodálkozni, hogy ezek micsodák. És ugye beszéltünk a stand és a verkfotókról, olyanokkal is fog találkozni, ahol párba van állítva kamerán innen és kamerán túl egy adott jelenet, meg lehet nézni, hogy hogyan, mit látott a színész, hogyan forgatták életveszélyes körülmények között a rendező és az operatőr egy sziklaszirten függve, amikor például a háza sziklák alattnak az egyik legdrámaibb jelenetét fölvették, hát tényleg mindenki életveszélyben volt, de olyat is láthatunk, ahol híres rendezők instruálják a színészeket, Szabó István például, és Fábri Zoltánnak egy-egy jelenete, nagyon híres filmjeiknek, nagyon emblematikus jelenete.
5: Legendás karakterek.
4: Ők maguk állnak be a szereplők helyére, és mutatják, hogy hogyan képzelik el az adott jelenetet.
5: Úgyhogy ott a helyünk a mai Manóban.
4: Így van.
5: Augusztus 23-áig találkozunk. Lesznek egyébként kurátori tárlatvezetések is?
4: Lesznek kurátori tárlatok, meg voltak is már kurátori tárlatvezetések, de hogyha valaki, egy társaság például szeretné megnézni a kiállítást kurátori tárlatvezetéssel, én nagyon szívesen állok rendelkezésre. A mai Manón keresztül megtalálnak, és szívesen állok rendelkezésre.
5: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Várom vissza.
4: Nagyon
5: szeretettel. Ott pedig találkozunk a mai Manóban. Kedves hallgatóink, Kuruc Mártonnal beszélgettem, köszönöm szépen még egyszer, és azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, azt szerintem pont a figyelmükkel viszonozzák.
4: Köszönöm,
5: kívánom. Köszönöm a találkozást. Kedves hallgatóink, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Király Viktornak és Kurut Mártonnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Vizsgálják a székesfehérvári kollégiumból kizuhanó fiú ügyét. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Megkezdődött a vizsgálat annak a középiskolás fiúnak az ügyében, aki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka zuhant ki a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről. A székesfehérvári tankerületi központ igazgatója szerint a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van. A diákot a mentők stabil állapotban vitték kórházba, állapotáról a kórház betegjogi okokból nem adott tájékoztatást. A tankerület megszervezte a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. A kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével zajlik. Cserpalkovics András polgármester közölte, a város szükség esetén segítséget nyújt a családnak. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Európai Unió Discover EU programjában. A nyertesek között 892 magyar fiatal is szerepel. A támogatást a 18 éves korosztály tagjai nyerhették el uniós témájuk víz sikeres kitöltésével. Az utazási igazolvány 2026. júliusa és 2027. szeptembere között használható fel, és akár 30 napos európai utazást tesz lehetővé. A program elsősorban a vasúti közlekedést támogatja, de bizonyos esetekben más közlekedési eszközök is igénybe vehetők. A mélybe akarta vetni magát egy 20 éves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök. A BRFK tájékoztatása szerint délután 5-kor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. A helyszínre két egység érkezett, két rendőr két oldalról közelítette meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút. Az egyik törzsőrmester végül odaugrott és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Az esetről videófelvétel is készült. A rendőröknek együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó küzdő férfit. A rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni az elkeseredett fiút, hogy a mentők kórházba tudják vinni. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Kezdetben még kisüt a nap és meleg lesz. Az érkező hidegfront hatására azonban a délutáni esti órákban már elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül tetőzik, estére 22 fokig hűl a levegő.
3: Köszi, Bori! Nézzük a közlekedési információkat. Az 54-es számú főúton valahol Kecskemét és Jakabszállás között valaki vadat gázolt. a 13-as kilométernél konkrétan, ott most teljes zárás van érvényben, úgyhogy kerülni kell. Ami Budapestet illeti, a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában tart a felújítás, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közti szakaszt. A 2. kerületben a Széher út és a Kuruc utca kereszteződését zárták le felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Böröni György utca között szintén zárásra kell számítani. A 129-es busz is terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érintve a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig gázvezeték javítás miatt. A Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében a 9. kerületben, a 10. kerületben a Fehér úton folytatódik az átépítés az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a 22. kerületben pedig a Rózsakert utcában a félútpályát zárták le a Rákóczi út közelében, mert javítják a burkolatot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, és van vagy 20-21 fok már most.
4: Nagyon kellemes idő van, jó reggelt.
3: Azért öltöztél ilyen nyáriba, Csini. Igen. Jó reggelt kívánok, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
3: És jön a One Republic Accounting Stars-szal üdvözlet.

0: Ez a Sláger reggel 7:45 előtt 1 perccel, és ez volt a Texastól a Summer Sun, a nyári nap. Hát a nyári nap az itt van, és olyan furja, mert még nincs igazi kánikula, ugye?
1: De közben, is legyen még júniusban.
0: De közben szerintem. Már most azt látom, hogy a figyelem az erősen lanyhul az autós társaknál. Ja. Mi mással lehetne azt magyarázni? Figyelj, ma reggel én aztán megint befonom a 1 centis vagy 2 centis hajamat. Szóval döbbenetes. Tudod, szokták mondani, hogy, mert hogy nem sokan, néhányan viszont nagyon, nagyon megrecsentek már. Mondják, ugye a lánc is annyira erős, mint a leggyengébb láncszem. Hát ugyanez van az autósoknál, hogy tehát a Rákóczi után elég, hogyha 20 autósban van 2 mazsola, ők mennek elő, és onnantól vége a bulinak. Igen. Az egésznek. Tehát továbbra sem tudok mit kezdeni azzal, hogy amikor mondjuk 60-nal lehet menni a Kerepesúton befelé, akkor 48-al megy az egyik, a külsősában, a másik meg 49-el mellette. És ebben az a borzasztó, hogy az egyébként sem túl szerencsés beállított lámpaváltások, azok pláne nem jönnek ki. Szóval jössz, vagy mennél, és kész, és megrecse az egész sor, és nincs még nagy forgalom, de már dugó van. Tehát ezért van dugó Budapesten reggel 17:30-kor, meg 17:30-kor, mert nincs sok autó, csak van néhány szerencsétlenkedő, és hogy azt sem értem, hogy az Erzsébet hídon is, tehát amikor az Erzsébet hídon Pestről Budára, az nem egy nagy táv, ugye?
1: Igen.
0: Amikor már a harmadik autó kerül ki téged jobbról a külső sávból, akkor csak el kéne gondolkodni, hogy lehet, hogy nem a belső sávban kéne autózni, mert az ott minimum gyanús, hogy mindenki elhúz mellettem. Szóval, hogy az a baj tényleg, hogy 20-ból egy vagy kettő autó szerencsétlenkedik, és az egészet hazavágja, az egész rendszert fölborítja. Kedves autóstársak, próbáljuk már meg, egyébként a Kresszben is benne van, hogy indokolatlanul nem tarthatod fel a forgalmat, meg még vannak ilyen passzusok, most ebben nem mennék bele, de hogy inkább csak ilyen hétköznapi nyelvre lefordítva, ne toljunk már ki egymással, és ne szívassuk a többi autóst. Jó, köszönöm szépen, jó utat!
1: Közérdekű közleményt hallottak, Sónyi Zoltán.
0: Kimenti láttam.
1: Jó, jól tetted.
0: Jobb ez, hogy...
1: Jól tetted.
0: Hogy mondtassak, inkább két mindent, mondjuk ő másra mondta, igen, de hogy tett, jobb ez. Igen, kijött, most már jól vagyok.
1: Egy picit meakulpáznunk kell, mert hogy tegnap hibát vétettünk, de hál' Istennek azért nem volt ilyen nagyon durva következménye, hiszen a hablatjátékunkban ugye nyert az, aki játszott velünk. Hát az történt, hogy pénteken a Cilánál nem fejtették meg a hablatyot. Na már most mi ugye ezt elfelejtettük, úgyhogy ma majd a pénteki feladványjal megyünk. Elnézést kérünk mindenkitől, mert közben utána kaptunk telefont, hogy halló, pénteken nem volt megfejtésetek, és aztán rájöttünk, hogy jó, igaz. Úgyhogy aki esetleg pénteken hallotta a hablatyot, és tudja biztosan, tessék jelentkezni, mert hogy szuper koncertjeink vannak, például a 4S Street koncertjére lehet menni a Budapest Parkba, és az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Úgyhogy majd tessék nagyon szemfülesnek lenni, és aki hallotta a pénteket azért, aki meg nem, mert mondjuk szerencsét szeretne próbálni, azért hallgasson.
0: A macska rúgja le.
1: Igen.
0: Igaz?
1: Igen.
0: Te tudsz ilyen jópofa káromkodásokat? Vagy hallottál? Már jó pofán.
1: Hát nálunk nem macska rúgja meg, hanem nálunk a kakas csípje meg volt. A nagymamám ezt mondta, amikor kisgyerek voltam, és nem akart káromkodni, és olyan cuki volt.
0: Nekünk a kémiatanár mindig azt mondta a néni, hogy Ammanóba.
1: Ammanóba, az Ammanóba. Is, igen.
0: Látszott, hogy azért valami komolyabbra gondol.
1: Igen.
0: Hát, ha megismernek ilyen jó pofa, szalonképes káromkodásokat, akkor ezt majd, erre majd visszatérnénk.
1: Hosszák meg velünk,
0: igen. Nem véletlenül dobtam be. Aztán mi lesz még?
1: Aztán, ha kerültek már szorult helyzetbe, és mondjuk külső segítségre volt szükségük, hogy kimeneküljenek, gondolok itt arra, hogy például a pincébe bezárták magukat, egyébként a nagymamámmal ez megtörtént annak idején, vagy bárhova beszorultak, nem tudtak kijönni, és kellett a segítség, meg a nagyon mély, vagy nagyon erőteljes hangjuk, hogy tudjanak kiabálni, akkor osszák meg velünk ezeket a történeteket.
0: És akkor még nem volt telefon, gyanítom, amikor
1: hát
0: a nagymamát bezárt magát.
1: Hogy, hát ez
0: mikor,
1: az.
0: Mikor tűnt föl? Hát apjuknak föltűnt két nap után, olyan csend. Mi az a jó leső csend? Hát az asszony, hát
1: nem.
0: Hol van?
1: Képzeld el, hogy vannak jó házasságok, és a nagyszüleimé ilyen volt, őrület, és a nagypapám észrevette, cuki volt egyébként, kiszabadította a nagymamámat, körülbelül egy órát volt a pincében azért, mert a nagypapám megint dolgozott a kertben. Aha. És hát nyilván nem szaladgált be, hogy mi van a nagyival, hát eszébe nem jutott ilyen, úgyhogy szegény nagymamám addigra már nagyon kikiabálta a hangját, de végül azért hál' Istennek megoldódott a helyzet.
0: SMS és telefonszámunk, ha kiabálnának, 0-30-30-30-95-8. Itt a Sláger reggel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét lesz már, 5 perc múlva. Petra, figyelj, tudom, hogy te szereted az ilyesmit, és jó alany vagy hozzá.
2: Jaj.
1: Yes? Úristen! Menekül! Petra! Tudod, mi ez? A zene alapján?
2: Valami horror.
1: Ja, és...
2: Nincs meg a zene alapján.
1: És hát a koncertálja hangokra, csapkodás.
2: Madarak!
1: Az!
2: Hitchcock!
1: Az! Hitchcock, okay, madarak. Okay, a teljesen értelmetlen vagy megfejthetetlen film, mert ugye, hogy ez is egyébként újszerű volt Hitchcocktól, hogy igazából nem derült ki, hogy mi van. Ugye, menekül mindenki, mint fejvesztve, mint a hülye, jönnek a madarak, de hogy nem kapsz választ.
2: Ez így van.
1: Utoljára nekem melyik a Kocka című film? Azt hiszem az volt az, ami így nézed az egész horrort másfél órán keresztül, vagy majdnem 2 óra, és a végén ugye ott hát megmenekül, aki megmenekül, de hogy nem kapsz választ, hogy de mi volt ez
2: mi
1: az egész?
2: Igen.
1: Hogy kezdődött? Mi történt? Mi volt az oka? Uh-huh. Tehát, hogy ugyanez a madaraknál.
2: Igen.
1: És talán pont ettől vált igazán ijesztővé. Mert ugye mondjuk a pszichónál ott meg volt az okozat, és így tovább. Na, hát amire a madarakból szerettem volna most így egy kis hangulatot átadni a rádión keresztül, az, hogy a People and Nature folyóiratban megjelent egy friss tanulmány, amiben most már a kutatók egyértelműen bevallják, hogy nagyon alapos megfigyelések után kiderült, egyértelművé vált, hogy a városokban élő madarak jobban félnek a nőktől, mint a férfiaktól.
2: De ezt mire alapozzák?
1: Ezt kérlek szépen, mondom, arra alapozzák, hogy folyamatosan figyelték a madarakat, mert valakinek feltűnt, és utána elkezdték tudatosan figyelni, 37 faj viselkedését tanulmányozták, mindenféle kísérletekkel, igen. Petra Pordán jelentkezik, tessék?
2: Igen.
1: A végén
2: honnan
1: kérdezni,
2: tudod,
1: mond,
2: hogy fél a madár?
1: Onnan tudod, hogy fél, hogy nem közelíti meg. Tehát mondom, levezették olyannyira, hogy most rövidítek, de még azt is kipróbálták. Tehát, hogy gondolták, hogy mit tudom én a hosszú hajatok miatt, vagy az öltözék, vagy stb. Hát most nem azt mondom, hogy beöltöztettek férfinak nőket, de hogy összefogták a hajukat legalábbis, tehát a hosszú hajat összefogták, hogy ne legyen az, hogy ott libeg, lobog, és akkor ez ijeszti meg a madarat, és átlagosan ilyen 1 méterrel, vagy tehát hogy méterben kifejezhető az, hogy mennyivel engedték magukhoz közelebb a szárnyasok a férfiakat a városi parkokban, tehát itt-ott, ahol sétálgat a varjú, a verében nem tudom micsoda, a férfiak mindig közelebb tudnak menni hozzájuk, kihúzom magam, jobban bíznak bennünk, mint bennetek. Bennetek valamiért nem bíznak a madarak. Sokkal hamarabb, elröppennek.
2: Mi lehet ennek az oka?
1: Hát, azt nem tudják megfejteni pontosan, de az, ahogy taglalják, így nagyjából szó van arról, hogy például a mozgásotok, a kisugárzásotok.
2: Szerintem nem a mozgás és a kisugárzás, lehet, hogy az illatunk, valami olyan anyagot bocsátunk ki, vagy lehet, hogy a feromont nem bírják annyira a madarak.
1: Egyébként a varjaknak híres-e jóra van?
2: Nem tudjuk.
1: Egyébként
2: azt nem tudom, hogy ezek hím madarak voltak, vagy nőstény madarak.
1: Általában ugye, a madarak.
2: Általában
1: a városban élő, fészkelő madarak.
2: Jó.
1: Jobban félnek a nőktől.
2: Akkor, drága hallgatóink, bármilyen elmebeteg ötlet jöhet. Tehát mi lehet annak az oka, hogy a madarak jobban félnek a nőktől, mint a férfiaktól? Tényleg, tessék velünk együtt gondolkodni, mert roppant mód érdekel. Hát a tudósok nem jutottak megfejtésre, akkor legalább most így közösen a Sláger reggelben fejtsük már meg, hogy mi lehet ennek az oka. Én mondom, én a feromonokra gondolnék.
1: Nem tudom, gondolkodom rajta, mi férfiak miért félünk néha tőle. Próbálom ebből átvezetni. Nem tudom.
2: De ki ez félt? De nem, szerintem nem minden férfi fél a nőktől, nem?
1: Viccelek. Na, 0 30 30 30 95 8, addig is Rick Astley a terep.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
3: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most, és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
4: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadel modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadel Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbe fizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
7: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán élet www.goldenlake.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
10: Ma igen kellemes nyárias időjárásra számíthatunk, már most 20 fokos a reggelünk, és a jó hírem az, hogy délutánra is velünk marad ez a kellemes hőfok, és ha jól látom, akkor ma csapadékra se nagyon kell készülnünk itt a fővárosban. Persze országszerte azért előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok, ami egyébként holnap is jellemző lehet, de még egyszer mondom, nem itt a fővárosban. Egyébként pedig csütörtöktől lesz egy erősebb lehűlés, akkor már csak 19 fokot mérünk napközben.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Klíve Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
12: A vonalban a MÁV Informtól Váci Viktor. Mi a helyzet a vasútvonalakon? Jó reggelt!
13: Sziasztok, jó reggelt! Sajnos baleset történt Rákosliget és Pécsel között, így ezen a szakaszon a vonatok csak egyvágányon közlekednek. A 60-i vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, és járatkimaradásokra is számítani kell. Az Issa-Szegés keleti pályaudvar közötti G80-as vonatok kimaradnak. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, itt még 23-áig pótlóbuszok járnak, a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál viszont változik a pótlási rend, csütörtöktől majd rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Jó utat kívánok!
12: Köszönjük szépen! Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Abony elkerülő szakaszán egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 92-es kilométernél ezért zárva a belső sáv. Közben egyre erősebb a forgalom az M6-oson Érdnél a főváros felé, az M3-as bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán, de az M3-as bevezetője is zsúfolt már a Szilas pihenőhelytől.
14: A közlekedési hírek támogatója az
15: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk 3:47 előtt, egy perccel.
2: Na, a kérdésünk az volt, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy jobban félnek a városi madarak a nőktől, mint a férfiaktól, mert a kutatók nem tudják, de gondoltuk, hogy hát, ha a Sláger FM hallgatók, igen.
1: Igen. Azt írja, amit Derek Forrest Gumpunk, hogy szerinte a madarak megérzik, hogy a nők tartanak tőlük, ezért cserébe ők is félnek a nőktől.
2: Az lehet.
1: Ki fél jobban a másiktól?
2: Ez jó megoldás, igen. Mert ugye a kutyáknál is azt mondják, hogy nem szabad megérezni, hogy félsz tőle. Jó, de aki fél a kutyáktól, szegény, hogy csináljon úgy, mintha nem félne
1: ja,
2: tőle?
1: Ez, igen, ezt
2: hát
1: pedig úgy
2: szeretem. Hát nyilván más anyagot.
1: Petra, ne gondolj egy kék elefántra? Ugye? Most miért gondoltál egy kék elefántra?
2: Igen, szóval ezt nem lehet. Tamás azt írja, sziasztok, szerintem megérzik, hogy konkurencia és nagyobb méret. Ezért lehet. Konkurencia.
1: Ha a konkurenciánál tartunk, idevág ez az SMS is, mert a nőcik sokat csacsognak, és ugye ezzel az a baj, a tárgyatlan csészerű hangot hosszasan élénken hallat, ismétel így, mint egy önmagában beszélget. Lehet, hogy... Tehát nem tudom, próbálom értelmezni ezt a üzenetet, de köszönjük szépen. Ja.
2: Aztán Viki azt írja, sziasztok, szép jó reggelt, valószínűleg azért félnek tőlünk nőktől a madarak, mert nagyobbak a szárnyaink, és ezt ők látják, hiszen a lányok angyalok.
1: A begyetek jaj, nagyobb, szép.
2: Nem mindenkinek nagy a begye. Nekem például nem volt begyem, ezért kellett vennem begyet, jó? Tehát annak ide is sajnos nem áldott meg ezzel a jó Isten, úgyhogy akkor még nem félhettek tőlem. Hát most már nagyobb a begyem, lehet, hogy jobban félnek.
1: Vagy lehet, hogy színesebbek vagytok a tollaitok, ugye?
2: Színesebbek? Az mondjuk lehet.
1: Nekünk kevésbé van lila meg kék hajunk, de mondom, összefogták a kísérletbe, összefogták a nők haját, hogy ez ne ijessze meg a madarakat, és akkor is ugyanaz volt a megfigyelés, hogy sokkal távolságtartóbbak voltak.
2: Na jó, jöhetnek még az ötletek, nyugodtan.
1: És ha már itt ötletelünk az állati hírek kapcsán, igen. Ha valakinek van ötlete, hogy a 8. kerületben hogy került egy dromedár, akkor azt
2: egy igazi köszönhet, dromedár?
1: Igen, nem látod? Hát így sétáltat valaki egy tevét, egy dromedárt a 8.
2: Jézusom,
1: kerületben.
2: Most nézem a videót, igen.
1: Valaki
2: látom.
1: Ennyit írt hozzá a kommentben, hogy semmi, csak egy átlagos nap a 8 kerben.
2: Hát azért ott is oké, vannak furcsa dolgok, de ilyesmi nem
1: többfelé
2: történik,
1: vannak,
2: nem?
1: Hát emlékszem, amikor múltkor, hol volt a Havanna lakótelepnél volt, ugye, ahol a lámaszeme, ahol egy lámát próbáltak befogni. Már arra sem emlékszem, hogy ő hogy került oda.
2: Egyem
1: de hogy most, szívét. Hogy egy dromedár miért sétálgat a 8. kerület közepén, ez végképp, nem tudom itt, hogy nézem a videót, lehet, hogy filmforgatás zajlott a környéken,
2: szerintem
1: és oda kísérgették,
2: hát
1: de nem hiszem.
2: Nem lehet,
1: vagy...
2: nem. Szerintem tuti filmforgatás volt.
1: Nem tudom, Józsefváros, hát elég nyugodtnak tűnik az állat, tehát ő nem zaklatott, hanem így nyugodt szívvel veszi tudomásul, hogy ott sétálgat az autók között.
2: Akkor de... biztos nem baj volt, hanem valami forgatás. Mondjuk milyen forgatásra kell egy dromedár ott a 8. kerületben? Tehát, hogy ez nem egy autentikus hely egy
1: hát
2: dromedárnak,
1: nem? Tudom,
2: nem?
1: Három kíváncsiak nincs. Emlékszem, akkor
2: az
1: a Dévényi Tibi bácsi mesélte nekem egyszer, hogy kérdeztem, hogy melyik volt a legemlékezetesebb sztoria, és mondta, hogy hát, az úgy volt, hogy egy gyerek, nem is tudom, banánt akart, vagy meg elefántot, meg valami ilyesmi, és hogy konkrétan itt a szomszédunkban, a Böszörményi úton igen. Elszabadult az elefánt, amit oda vittek, hogy, és megsállt egy zöldséggyümölcs kereskedésig, ahol hát és pedig akkoriban a banán az ugye nagy szó volt, és hát az elefánt fölzabálta a banánt, ami itt volt, de hogy mondta, hogy azért az egy elég sajátos dolog volt, hát, és ez még így a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor egy elefánt kóborolt itt a Böszörményi úton. Hát azért annak is
2: az biztos,
1: meg lehetett a maga
2: az
1: bája.
2: Az biztos fura lehetett.
1: No, 0-30-30-30-95-8, ez vagyunk mi, mármint a Sláger reggel. Yeah.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 7 előtt 7 perccel van még egy állati hírünk. Igaz, ez már csak átvitt értelemben, nem szó szerint állatos. Hát, miután a Jason Derulo koncertjegyekre szó szerint rávetették magukat, de hát mégis jött az állat, mintha szétmarcangoltak volna bennünket a Jason Derulo jegyekért. Egyrészt ezek elfogytak, másrészt ugye hát itt van a nyakunkon már a koncert, holnap este lesz Budapesten. Szóval váltunk. És akkor mostantól kezdve majd másért lehet játszani. Kicsit körülnéztünk, mi az, ami mostanában lesz, mert ugye mondtuk, hogy ez a koncert élmények nyara úgy általában Budapesten, de a koncert élmények nyara a Sláger FM-mel is, mert ugye az összes nagyszabású koncertre szereztünk jegyeket, amiket szeretnénk odaadni önöknek ajándékba. És akkor a következő kör.
2: Na és mi a következő, ami nagyon közeli dátum, és itt lesz Budapesten, és gyakorlatilag egész fesztivál épőre. Na mi? Hát persze, hogy a Metallica. Mert hogy ugye a Metallica nagyon menőn csinálja ezt az egészet. Tehát ott lehet menni majd mozizni, megnézni Metallica koncertfilmeket, elmehetnek például a Magyar Zeneházába, ami szuper, mert ott egy könyvbemutatón is részt vehetnek, aztán mehetnek egy csomó olyan helyre, ahol mondjuk Metallica tribute zenekarok játszanak, hogy egy kicsit így jó hangulatba kerüljenek, és egyébként nagyon menő a banda, mert a két koncertjükön különböző lesz a repertoár. Szóval, hogyha valaki mondjuk akkora rajongó, mert egyébként én ismerek ilyet, hogy mind a két koncertre megveszi, pont azért, hogy akár hallhassa azt, hogy mondjuk mennyiben változik. Hát azért az ő életművükből 45 évből azt hiszem, hogy össze lehet szedni jócskán dalokat.
1: De ahogy mondod, döbbenetes a körítés, ami hozzátartozik itt Budapesten. Úgyhogy kedves Metallica rajongók, nem mintha szükség lenne rá, de tessék készülni lélekben, mert természetesen ezúttal is, amikor majd a Metallica koncert jegyekért játszunk valamikor itt a Sláger FM-en, vagy most reggel, vagy délelőtt, vagy délután, vagy nem tudom, bármikor jöhet ugye a következő forduló játékból, akkor ugye egy Metallicával kapcsolatos kérdésre épp úgy válaszolni kell majd, mint egy Sláger FM-mel kapcsolatos kérdésre. Mert hát megdolgoztatjuk önöket egy ilyen nyereményért, vagy kettőért. Na, úgyhogy készüljünk lelkileg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Fantasztikus újranyitási akció a Jusknél Veresegyházon. A Jusk újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A Jusknél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Címa régi, Veresegyház, Mester utca 16. Jusk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néz ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
9: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ 4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között, kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
10: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Megszavazták a képviselők fizetésének csökkentését. Vezetőváltás lesz a budapesti Szent Imre Kórház élén. Uniós támogatással indul hólyagrák szűrő program. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Több Több fontos döntést is meghozott hétfői ülésén az országgyűlés. A képviselők megválasztották 4 parlamenti vizsgálóbizottság vezetőit és tagjait, amelyek az MNB működését, a spontán privatizációt, a kegyelmi ügyet és a gyermekvédelmi rendszer válságát vizsgálják majd. A testületeknek évvégéig kell jelentést készíteniük. A parlament egyhangú szavazással elfogadta a képviselői fizetések és juttatások csökkentéséről szóló törvényt is. A módosítás értelmében 10-35% közötti mértékben mérséklődnek a képviselői jövedelmek, csökkennek a lakhatási és irodafenntartási támogatások, valamint több költségtérítés is megszűnik. Vezetőváltás lesz a budapesti Szent Imre Kórház élén. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumban egyeztetett az intézmény 2 osztályvezető főorvosával, és áttekintették a kórház helyzetét. A tárcavezető szerint az elmúlt időszakban több működési probléma is nehezítette az intézmény munkáját, köztük a sürgősségi osztály személyzeti gondjai és a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása. A jelenlegi főigazgató Bedrosi Róbert nyugdíjba vonulást jelentett be. A miniszter a megbízott igazgatói feladatok ellátására Járai Zoltánt, az orvosigazgatói posztra pedig Kerkovics Andrást kérte fel. Uniós támogatással 3 éves projekt indul a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével, magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. A program célja a tünetek korábbi felismerése és az egészségügyi ismeretek bővítése. A kampány részeként június 11-én 15 órakor ingyenes szűrést végeznek az 50 év feletti erősen dohányzó betegeknek. A részleteket dr. Nyirádi Péter, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
12: A legveszélyeztetebb osztály, ugye a férfiak eleve 4-1 az arány, ezen kívül a legfontosabb az a dohányzás. A dohányosok körében a kutyhólyagrák előfordulása exponenciális mértékben növekszik. Most június 11-én ingyenes szűrést fogunk szervezni a Szegedi Tudományi Egyetem Urológia Klinikáján, a Péter Sándor utcai kórház urológiai osztályán és a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának szervezésében. A szűrésre az 50 év fölötti dohányosokat várjuk, férfiakat és nőket egyaránt. Kiemelt stratégiai célpont az, akinek a családjában húcsolyagrák már előfordult. A honlapunkon előzetesen kell bejelentkezni, ez egy speciális vizeletvizsgálat és ultrahangvizsgálatba fog állni.
11: A tavalyi után idén júniusban ismét 2 napos ingyenes strandolási lehetőséget biztosít a 3. kerületiek számára a Budakalászi Lopató, közölte az önkormányzat. A rendezvény célja, hogy a nyári szezon kezdetén közvetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybélieknek. A programot június 21-én és 22-én, vasárnap és hétfőn rendezik meg a Budakalászi komplexumban. A belépés kizárólag érvényes 3. kerületi lakcímkártya felmutatásával ingyenes. Ma a fővárosban a nap nagy részében még sok napsütés várható, délután nyugatfelől kezd megnövekedni a felhőzet. Az érkező hidegfront hatására az esti órákban záporok, zivatarok is kialakulnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül alakul, a szél estére északnyugatira fordul és megerősödik. Szerdán már gyakran növekszik meg a felhőzet, estétől újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Az ország nyugati részén csak 21 fok lesz, keleten még 33 fokot is mérhetünk. Csütörtökre a középső és keleti ország részben is többfelé esőt ígérnek.
13: Az M4-es autót Törökszent Miklós felé vezető oldalán Abony mellett egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött, így a 92-es kilométernél a belső sáv zárva. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között kigyulladt egy kamion. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a leállósában vesztegel a jármű, ám de a bámészkodók miatt így is nagyjából 5 kilométeres már a torlódás. Legyenek figyelmesek és óvatosak. Közben telítettek már a sávok az M3-as bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől, zsúfolt a Kerepesi út befelé a Hungária körút előtt, az Üllői út befelé az Ecseri útnál, a Soroksári út befelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi út pedig a Baross tértől. Lassan járható továbbá az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól, és a folytatásban a Budörsi út, a 10-es számú főút befelé az

0: annál többet már igazán nem segíthetünk, mint hogy annyit beszéltünk erről az előző órában, meg most is célozgattam rá az előbb.
1: De szeretem ezt a dalt. Úristen, Zoli, hát kösz.
0: Ez a pengetés, ez nagyon jellegzetes. Tehát ezt még az is felismeri, hogy Metallica, aki nem Metallica rajongó, de mi elsősorban a rajongókra számítunk, ugye?
1: Igen, és azokra a rajongókra, akik élőben szeretnék látni a Metallicát, akkor tessék most telefonálni.
0: Mit tudom, nem csak látni fogjuk, nem hallani.
1: Milyen jó neki. Jó, de most gondolj bele, hallgatsz egy zenét, itt is hallgathatod a Sláger FM-en, mennyire jól szól. Na, de hogy látod is közben őket, azért ez elég menő.
0: Hát de meg, hogy élőben hallgatni, hogy azt ott produkálják, azért az is más élmény. Telefonszámunk, most erre van szükség, tettem az SMS-t, telefonszámunk 0630 30 30 95 8.
1: Hajrá!
0: Reméljük, vannak elvakult rajongók is ezek között. Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Sláger FM, jó reggelt.
2: Jó reggelt, hogy a Metallica játék, ha szeretnék jelentkezni.
1: Sajnos még csak elsőként, köszi, viszhall, hello.
3: Hello.
2: Hello.
1: Jó reggel, Sláger FM.
4: Tisztos Jelzik, jó reggelt kívánok, sziasztok.
3: Te vagy a második, Erika, szia.
1: Köszi, Erika. Szia, szia.
4: Ildikó.
3: Ildikó, bocsáss meg, akkor másüketek vagyunk, ne haragudj, szia, Ildikó.
1: És akkor, halló, Sláger FM, jó reggelt.
5: Jó reggelt kívánok, Kárpár Éva vagyok, a Metallica koncertjegyet.
3: A kereszteled mondod, kérlek még egyszer.
5: Éva.
1: Éva, megtennéd, hogy a kihangosítóból kiveszed inkább a telefont, hogy biztosan jól halljuk egymást?
5: Húha, leveszed, Jankor, egy pillanat, Mi történik?
3: Jó. Köszönjük, Janka, a segítséget, Janka, a kislányod?
5: Igen, itt van a kislány, nagylányom, igen, most viszem iskolába.
3: Ja, nagylány már, okay. Puszilunk titeket.
1: Na figyelj, az történik, hogy te vagy a harmadik telefonálunk.
3: Ó, jé!
1: Ha bár a számoknál tartunk.
5: Hát ezt nem hiszem, mert halál poénból mondtam a Jankának, hogy na, hívjad.
3: Na,
1: tessék. Nagy Metallica rajongó vagy?
5: Na, igen, elég nagy Metallica rajongók vagyunk, igen, a férjemmel, okay. Meg a kislány is most már nagyon kezdi, úgyhogy...
1: Ah, micsoda nevelés kap. Tudod-e mondani nekünk, bocs, csak haladnánk, tudod, hogy hány Grammy-díja van a Metallicának?
5: Hú, hát ezt nem tudom.
3: Adunk három választási lehetőséget. Adunk három választási lehetőséget, jó?
5: Jó,
3: figyelj.
5: Jó, jelent.
3: Egy, három, vagy kilenc?
5: Kilenc.
1: Na, na!
3: Úgy.
1: Persze.
3: Okay.
1: Jó, ráéreztél.
3: Aha, igen. Jön a következő kérdés. Jó vagy, jön a következő kérdés, ami a Sláger FM-mel kapcsolatos. Ki az Édes Kettes című műsorunk házas pár műsorvezetője?
5: Édes Kettes című műsor házas pár műsorvezető. Aha. Hú, hát a Claudia?
1: Igen, és a?
5: Hú, ajjaj, nem tudom a férje nevét. Ádám,
1: igen, ő az, oké. Okay.
3: Igen,
1: most vagyunk
3: Claudia és Ádám, gratulálunk, így van. Páros belépő a tied a Metallica M72 World Tour június 13-i koncertjére a Puskás Arénába.
1: Szép volt!
3: Most figyelj, Jankát vagy a férjed viszed, nem mindegy.
5: Hát,
3: na, mi legyen?
5: ez a szombati, jaj, most nagyon, nem tudom, még ez majd nagy csont.
1: Jó,
3: valamivel majd meg kell téged lepniük, igen, egyébként szombat 13-a, úgyhogy majd játszátok le otthon. Köszönjük szépen!
1: Gratulálok!
5: Nagyon szépen, köszönöm, szép napot mindenkinek, köszönöm!
1: Hello. Hello, és vannak még Metallica jegyek, meg egy csomó minden más az összes nagy nyári koncertre, úgyhogy legyen ez tényleg a koncertélmények nyara a Sláger FM-vel. Hajrá!

0: szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük!
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
12: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended és tedd a metut az első helyre.
13: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Újabb állománygyűlést tartottak a külügyminisztériumban. Fehérvár megyében is terjed az afrikai sertéspest is. Háromszor ingyen mehetnek a Dagály-strandra a 13. kerületi kisgyermekes családok. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újabb állománygyűlést tartottak hétfőn a külügyminisztériumban. Orbán Anita külügyminiszter azt mondta, az elmúlt hetekben Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában. Kiemelte a magyar-lengyel párbeszéd újraindítását, a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, valamint a NATO partnerekkel folytatott tárgyalásokat. Beszélt az uniós forrásokról szóló megállapodásról és az Erasmus program újraindításáról is. Az állománygyűlésen bemutatkozott a minisztérium új vezetői csapata, köztük a parlamenti, közigazgatási, bilaterális és multilaterális államtitkár. A tárca vezetése szerint a következő időszakban a szakmaiságra, az együttműködésre és a nyílt párbeszédre építik a minisztérium működését. Több Fehérvár megyei települést is érintenek az afrikai sertéspest is miatt elrendelt korlátozások. A feol.hu a népik adatai alapján azt írja, a vármegye jelentős része valamilyen járványügyi besorolás alá került. Több település fertőzött, magas vagy közepes kockázatú kategóriába tartozik, Csapdit és Mányt pedig szigorúan korlátozott területté nyilvánították. Ezeken a helyeken a sertések mozgatására, szállítására és járványvédelmi intézkedésekre különösen szigorú szabályok vonatkoznak. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a házi sertésekre és a vaddisznókra viszont súlyos következményekkel járhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat, és minden gyanús megbetegedést vagy elhullást azonnal jelentsenek. A 13. kerület idén nyáron is átvállalja a dagály strandbelépők árát a kisgyermekes családoktól. Három alkalommal teljesen ingyen mehetnek strandolni azok, akik életvitelszerűen a kerületben élnek és rendelkeznek partnerkártyával. A belépők június 1-e és július 15-e között igényelhetők a Smart City applikációban, a kuponok pedig június 20-a és augusztus 31-e között használhatók fel hétköznapokon. A 13. kerületi program célja, hogy csökkentse a fővárosi strandolás egyre magasabb költségeit. Családi élménynappal hívják fel a figyelmet a digitális egyensúly fontosságára Balatonfüreden. Az alfáktól omegáig családi piknik elnevezésű rendezvény június 13-án várja a családokat a Gapa teraszon és a parkerdőben. A program célja, hogy segítsen megtalálni az egyensúlyt a digitális világ és a valódi közös élmények között. A látogatók közel 30 interaktív állomáson, mozgásos és természetközeli programokon vehetnek részt. Kiemelt esemény lesz a Képernyő között című családi szituációs előadás, amely a mindennapi digitális konfliktusokat mutatja be közérthető humoros formában.
0: Ma sok napsütéssel, kevés felhővel indul a napunk, de délutánra nyugat felől fátyol felhők érkezhetnek, és egyre több gomoly felhő is képződik. Itt a fővárosban úgy látom, hogy csapadékra ma nem kell készülnünk, viszont 29-30 fokra igen. Amikor csapadék várható, az szerda, illetve csütörtök környéke. Csütörtökön visszahűl a levegő, akkor már csak 19 fokot mérünk majd.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
16: Köszi szépen, Petra, nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat. Az M4-esen Törökszent Miklós felé Abony elkerülő szakaszán egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak, a 92-es kilométernél zárva a belső sáv, az M0-as déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion, az M1-es felé a 27-es kilométernél emiatt zárva a külső sáv, és a bámészkodók miatt egyébként is lelassult a felújítás. Felújítás, az már következő hír, lelassult a haladás. A felújítás az a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában zajlik, csak tova siklott pár a szemem. Sőt, a fülem is, mert hogy hallgatom Váci Viktor, a MÁV Informtól, mi újság, Bosta vasúthálózata, jó reggelt!
17: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Baleset miatt Rákosliget és Pécel között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, a 60-i vonalon 15-30 perccel megnő a menetidő, és járatkimaradásokra is számítani kell. A Mátra és Agria interrégiók csak Gödöllő és Gyöngyös, illetve Eger között közlekednek. Az Intercity-k megállnak Gödöllőn is, illetve néhány S80-as vonat is rövidebb útvonalon közlekedik. Korábban egy ideig korlátozás volt a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között is. Itt a forgalom már megindult, de rövidebb útvonalon közlekedő S50-es vonatokra továbbra is számítani kell. Utazás előtt érdemes tájékozódni. Jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Magyar ember így jelentkezik, amikor a spanyol polgárháború volt. Mentek ki partizánnak, de aki nem ment ki, hanem itthon lapult, utána azt mondta, na, te partizán vagy. Még nem, de már intézik. Magyarok cselekedete, jó. Vagy a másik. Hogyan lehet fokozni a mocskot? Parányi, tenyérnyi, zemplényi.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Csak az hibázik, aki dolgozik, ugye? Pénteken a hablagyban nem volt megfejtésünk, amikor itt Cilla élőben dalolászott, csak ezt mi elfelejtettük, úgyhogy tegnap adtuk egy új feladványt a játékban.
2: De azt hál' Istennek kitalálták.
1: Szerencsére igen. Sikeresen meg is fejtettük, viszont akkor most visszaugranánk a péntekről megmaradt feladványunkhoz, mert ez függőben maradt, és jó lenne, hogyha valaki megfejtené nekünk.
2: Reméljük, hogy István lesz az. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Na,
2: örülünk, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt!
2: Hello!
1: Hűde nagyon neki készültél ennek. Na, Mizu! Mizu István!
3: Hát, Mizu, meleg van.
2: De annyira nincs azért még így korán reggel, vagy már most meleged van?
3: Hát, igen.
1: Mi lesz veled a 40 fokban július közepén?
2: Hát, ez az.
3: Döglődöm.
2: Nem bírod a meleget ezek szerint? Úgy halljuk?
3: Nem igazából.
2: Tehát akkor te ilyen jeges ember vagy, hogyha mondjuk télen hideg van, azt bírod jobban.
3: Hát igen, a telet, az sem bírom egészen, de az jó. Hogyha mínusz 5-10, az jó.
1: Igen.
2: Aha, és az Eddát bírod?
3: Micsodát?
2: Az Eddát.
3: Hogyne.
2: Ja, akkor azért jelentkeztél a hablatjátékunkba.
3: Igen.
2: Oké.
1: Aha. Na, a feladvány az nem Edda, viszont Edda a jegyeket nyerhetsz. Igen. Na figyelj, fejtsd meg ezt!
4: Da-da-da-da-da. Da-da-da-na-na. Da-da-na-na-na.
2: Ez elég könnyű.
3: Hát ez egy Skorpión.
2: Igen.
1: És melyik?
3: Banda, és azt hiszem ez a Wind of Change.
2: Az lesz az, István!
1: Figyelj, aki tud, az tud.
2: Te nagyon otthon vagy, úgy halljuk.
1: Profi vagy.
3: Igen.
2: A rockzenét preferálod?
3: Hát igen, Radics Béla. Úgy hívnálom a
2: rockzenét. Oké. No, hát úgy folytatódik, hogy nyersz egyébként, vagy nyertél két fő részére szóló belépőt június 20-ára az Edda Művek Szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Júni 20, igen.
3: Tehát hatodik hó.
1: Most őszintén, nem tök mindegy ajándékjegynek, ne nézd a dátumát.
2: Figyelj, a naptáradat sajnos nem látom, úgyhogy majd ezt neked kell magaddal, a feleségeddel ledillelni, hogy mi legyen. De még a június 25-i 4th Street koncertre is nyertél a Budapest Parkban, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés is a tiéd, még zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
3: Óriási.
2: Jó?
1: Az vagy. Köszönjük szépen.
2: Bírom ezt a lazaságot, tényleg.
1: Szavasz István.
2: De ha gondolod, megkérjük az Eddát, hogy majd tegyék át a koncertet egy másik időpontra, ami neked jó.
3: Oké, rendben.
1: Minden jót, hello.
3: Köszönöm, sziasztok,
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobpepe! Hétfőked!
6: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-C-O.hu.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
8: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Pénzt kapnak a kórházak a klímák javítására. Vizsgálják a székesfehérvári kollégiumból kizuhanó fiú ügyét. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintot csoportosít át a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímarendszerek megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat, és azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. Megkezdődött a vizsgálat annak a középiskolás fiúnak az ügyében, aki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka zuhant ki a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium 5. emeletéről. A székesfehérvári tankerületi központ igazgatója szerint a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van. A diákot a mentők stabil állapotban vitték kórházba, állapotáról a kórház betegjogi okokból nem adott tájékoztatást. A tankerület megszervezte a pszichológiai segítségnyújtást az érintett tanulóknak. A vizsgálat a kollégium vezetése, a fenntartó és az illetékes hatóságok együttműködésével zajlik. Cserpalkovics András polgármester közölte, a város szükség esetén segítséget nyújt a családnak. Több mint 40 ezer fiatal kapott ingyenes európai utazási bérletet az Európai Unió Discover EU programjában. A nyertesek között 892 magyar fiatal is szerepel. A támogatást a 18 éves korosztály tagjai nyerhették el uniós témájuk víz sikeres kitöltésével. Az utazási igazolvány 2026. júliusa és 2027. szeptembere között használható fel, és akár 30 napos európai utazást tesz lehetővé. A program elsősorban a vasúti közlekedést támogatja, de bizonyos esetekben más közlekedési eszközök is igénybe vehetők. A mélybe akarta vetni magát egy 20 éves fiú vasárnap délután a Petőfi hídról. A fiú már a levegőben volt, amikor az utolsó utáni pillanatban elkapták őt a helyszínre kiérkező rendőrök. A BRFK tájékoztatása szerint délután 5-kor kaptak bejelentést arról, hogy le akar ugrani egy fiatalember a Petőfi hídról. A helyszínre két egység érkezett, két rendőr két oldalról közelítette meg a korláton lábbal kifelé ülő fiút. Az egyik törzsőrmester végül odaugrott és elkapta magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Az esetről videófelvétel is készült. A rendőröknek együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó küzdő férfit. A rendőrök kénytelenek voltak megbilincselni az elkeseredett fiút, hogy a mentők kórházba tudják vinni. Megkezdődött a balatoni kombkikötők átfogó felújítása. A csaknem 6 milliárd forintos beruházás keretében a Szántódi és a Tihanyi révkikötő infrastruktúráját korszerűsítik. A munkálatok várhatóan 2027 végéig tartanak. A fejlesztés során megújulnak a kikötői épületek, mólók, utak és közművek, emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek. A komp közlekedés a munkálatok idején zavartalan marad, ugyanakkor a kikötői parkolók és a vizes blokkok átmenetileg nem lesznek használhatók. Kezdetben még kisüt a nap és meleg lesz. Az érkező hidegfront hatására azonban a délutáni esti órákban már elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 31 fok körül tetőzik, estére 22 fokig hűl a levegő.
14: Az M1-es autópályán Budapest felé baleset történt Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom, már is több kilométeres torlódás alakult ki. Közben az M4-esen Törökszent Miklós felé Abony elkerülő szakaszán még mindig ott a szalagkorlátnak ütközött személyautó, ezért a 92-es kilométernél zárva belső sáv. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion, az M1-es felé vezető oldalon a 27-es kilométer zárva a külső sáv, itt több mint 8 kilométeres a torlódás, ami most már az M5-ös autópálya forgalmára is hatással van. Nézzük, milyen helyzet Budapesten. A 98-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Árokő út és a Rákoskeresztúr városközpont közötti megállókat egy baleset miatt, illetve a 198-as autóbusz ugyancsak terelve közlekedik, kihagyva az Ananász utca, Árokő út és a Kis utca közötti megállókat. Jó utat, baleset mentes közlekedést.
9: A közlekedési hírek támogatója az
10: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 8 óra 6 perc, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
16: És Somogyi Zoltán.
14: A Sláger FM Facebook oldalán egy fura kérést fogalmaztunk meg.
16: A kérés úgy szól, hogy írjanak nekünk szalonképes káromkodásokat. Tehát gondolunk itt olyasmire például, hogy a jószagú marinéni és a többi.
14: Ez új, ezt nem hallottam még.
16: Tényleg?
15: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ahol régebben is beszéltünk már arról, hogy ha valaki alkalmanként csúnyán beszél, az nem feltétlenül jelent rosszat. Tehát az nem azt jelenti, hogy ő buta, vagy műveletlen, vagy rossz ember lenne, sőt, szokták mondani, hogy aminek ki kell jönni, az jobb, hogyha kijön, jobbként, mint bent, ugye? De hogy most megint bizonyosságot nyert, tudományos kutatások nyomán, pszichológusok is hangsúlyozzák, hogy az, hogyha valaki időnként így jól oda mond, az abszolút akár az intelligencia jele lehet. Persze, hát kérdés, hogy milyen szituációban meg mely szavak használatával, és hasonlóképp, hogyha valaki sokat motyog vagy beszél magában, az sem aggályos, sőt kifejezetten pozitív visszacsatolás. Azt jelenti, hogy az ember tényleg intelligens, mert hogy ez az önreflexió része.
2: Kérdés,

0: az, hogy milyen típusú az a motyogás, mert azért, aki mondjuk tömegközlekedik, vagy közösségi közlekedési eszközöket használ, mint én, azért szoktunk hallani, látni olyan motyogó embereket, ahol nem azt érzem, vagy feltételezem, hogy ők intelligensek, hanem hogy inkább valami probléma lehet, igen. Tehát, hogy azért az a típusú motyogás, az már ijesztő tud lenni számomra, főleg amikor látom, hogy hú, ez nagyon motyogás, ez nem tudom, hogy hány innyivel viaskodik, volt már ilyenre példa, és akkor úgy érzékeltem, hogy sokan inkább egy picit hátrébb mentek a járműben, mert az egy tényleg kicsit ijesztő volt.
1: Hát most ugyanez a csúnya beszédé, tehát ha valaki ugyanazt az egy-kettő szót ismételgeti, akkor...
0: Ja, igen.
1: És random, és szituációban, akkor az nem feltétlenül igen. Az intelligencia jele. Viszont, ugye ezt is szokták mondani, hogy hát, hogy semmilyen nyelven nem lehet olyan választékosan káromkodni, mint magyarul.
0: Ez tehát, hogy ez,
1: és tényleg, amikor így próbáltam külföldi ismerősük, és nyilván ez előbb-utóbb szóba kerül, hogy és nálatok mi... Hát ugye az angoloknál minden filmben az F betű szó, azt ismételgetik mindenféle toldalékokkal meg, de hogy nagyjából ott véget is ért. A németeknél már úgy van azért egy-egy olyan kifejezés, de hogy tehát a magyar nyelv az brilliáns.
0: Én azt nem tudom, hogy angolul, ha nem az F betű szót használod, akkor egyébként például régen tudtak olyan szépen káromkodni, mint nálunk a nagyszüleink? Mert ők még azért, hogy az unokák előtt ne beszéljenek csúnyán, szerintem nagyon helyes dolgokat használtak. Például ugye a macska rúgja meg, amit említettél, vagy ugye az irgumburgum, bakkecske, ez is volt, ez nagypapámnál.
1: Irgumburgum,
0: bakkecske, igen, ezt nagypapám használta. Aztán a kis késit, erre is emlékszem, hogy ilyen is volt gyerekkoromban, azt már nem tudom.
1: Jó, hát azért ezek annyira nem combosak, legyünk őszinték.
0: Nem, hogy ezek nem durva a káromkodások, igen. Pont ez a jó. Csak nem tudom, hogy az angol 100 nyelvterületen van-e olyan, ami ilyen választékos, meg ilyen régi vágásúbb káromkodás inkább.
1: Közben itt nézem, bocsánat, egy elég hosszú ugrott elém, mert ugye a Sláger FM Facebook oldalán feltettük a kérdést, vagy megfogalmaztuk a kérést, hogy írjanak olyan káromkodást, ami szalonképes lehet. Itt az egyik első hozzászólás az, nem tudom egy az egyben idézni, de hogy az a Balaton
0: belé... Ne, hát azt meg kéne találnunk. Ó, hát ezt tudod, miben volt, az angyalbőrben.
1: Igen?
0: Igen! Úristen! Igen, Zsoltit keressük meg! Jaj, az nagyon jól szól! Igen, az angyal bőrben káromkodás, az zseniális.
1: Jó, Ágnes, azt szoktam mondani, hogy bajsza meg a szakálla!
0: Az is jó.
1: Az jó. Nóra azt mondja, nem tud ilyet. Aztán, igen, a macska rúgja meg, az többször visszaköszön. Van, aki azt írja, hogy egyszerűen nem szokott káromkodni. Amikor még tettem, akkor viszont olyanokat mondtam, amiket már letért a rendszer. Jó, hát azt ne írd oda. Tehát, hogy az ízes választékos, de jó pofa megfejtéseket várnánk, jó? Akár a Sláger FM Facebook oldalán, akár SMS-ben.
0: Addig a karádi őrmestert megkeressük meg. Jó. Hát az zseni.
1: 0-30-30-30-90-8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:20-kor. Figyelj, minden kívánságod így teljesül meg. Megtaláltam, és egyébként közben többen is ezt írták meg ott ki belinkelt a Sláger Facebookon, de volt, aki tényleg végigírta az egész üzenetet. Hát emelem a kalapom. Nekem ez így nem volt meg, de most már így emlékszem azért rá. Hát meg persze Uszis Mátyás hangján ez...
2: Hogy az a Balaton perőnben napvilágot látott. Sikoltozásokba öltöztetett, ködmönbe bújtatott. Részhasú, nagyfejű, szultán udvarát megjárt, csőszkunyhóban elrejtett, pikkelypáncélt hordó, fafogú részfűrésszel megsebzett, bronztérdű, repetsarkú, büdös szájú, ritkafogú, csempeszobában felneveltetett, mocskos, tetves, rabló marinéni!
1: Szerinted hányszor futottak neki a felvételnek, amíg ezt így...
3: Zseni! És hogy felhúzza magát a végére is, hogy marad még szufla. Na ez a zseniális csodálat.
1: Meg ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy vajon ezt szó szerint írták meg neki a...
3: Ez egy jó ugye, kérdés,
1: vagy igen. Pedig nagyjából, és tudod, ilyenkor... nagyon szeretem, amikor a vígjátékok végén van egy ilyen elrontott jelenetek.
3: Imádni.
1: És akkor látod, hogy egy ilyen típusú jelenetnek neki futnak háromszor, négyszer, és nincs két egyforma. Tehát, hogy mindig másképp mondja el, mindig más jön a szájára. És el tudom képzelni, hogy Uszis Mátyás ebben remekelt. Igen. Tehát, hogy valószínűleg ennek a fele az improvizáció volt, ami úgy jött ki. Tehát ez nem volt így betanítva neki előre.
3: Azt írja Kata, sziasztok, toll a füledbe. Ezt nekem anyukám nagyon sokat mondta gyerekkoromban. Igen, amikor mondjuk már elkezdtem tinédzseredni, emlékszem. Megvan a pillanat, megvan a jelenet. Elkezdtem tinédzseredni, és már szemtelenedni, és akkor mondta, hogy jó, akkor toll a füledbe.
1: Igen, ezt hallottam. És Mihály írja, hogy tegyelek a kopaszok közé, a jó Isten makogtasson meg.
3: Ez jó!
1: és hát folyamatosan fejlődik a nyelv, igen, és ugye mindig van. Reagál az aktualitásokra. Van egy ilyenünk is, hogy a rolleres nyúl vetődjön eléd.
3: Júj, de jó!
1: Ez nagyon tetszik,
3: júj,
1: és ez néhány hetes lehet, hogy a rolleres nyúl vetődjön eléd. Na, várjuk a további ötleteket. Ez jó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZ. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
8: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
9: Runner futár, az én hősöm.
8: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Miniszteri biztos felel a közmédia megújításáért. Kutatás hasonlítja össze a balatoni és a horvátországi nyaralási költségeket. A meteorológia világába enged betekintést a Hungaromet a múzeumok éjszakáján. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Miniszteri biztos koordinálja a jövőben a közmédia átalakítását. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy a feladattal Grósz Juditot bízta meg. A tárca vezető szerint a közmédia vezetésére a pénzügyi és működési audit lezárása után nyilvános pályázatot írnak ki, addig átmeneti vezetés irányítja a szervezetet. Grósz Judit feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, a szakmai és társadalmi egyeztetések koordinálása, valamint az intézményvezetői konszolidáció felügyelete. Mint írta, Grósz Judit több mint 25 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a technológia és a telekommunikáció területén. Vezetőváltás lesz a budapesti Szent Imre Kórház élén. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumban egyeztetett az intézmény két osztályvezető főorvosával, és áttekintették a kórház helyzetét. A tárcavezető szerint az elmúlt időszakban több működési probléma is nehezítette az intézmény munkáját, köztük a sürgősségi osztály személyzeti gondjai és a pszichiátriai osztály félbemaradt felújítása. A jelenlegi főigazgató Bedrosi Róbert nyugdíjba vonulást jelentett be. A miniszter a megbízott igazgatói feladatok ellátására Járai Zoltánt, az orvosigazgatói posztra pedig Kerkovics Andrást kérte fel. A Balaton idén-nyáron kedvezőbb szállás árakkal várja a turistákat, mint a horvát tengerpart. Erre jutott a Veszprémi Pannon Egyetem friss kutatása. A vizsgálat szerint a horvátországi reggelis és félpanziós szállodai ajánlatok minden kategóriában drágábbak a balatoni hoteleknél. A legnagyobb különbség a háromcsillagos szállásoknál látható. Még a Balatonnál egy 5 éjszakás nyaralás átlagosan 300 ezer forintba kerül, addig Horvátországban ugyanez több mint 420 ezer forint. A kutatás szerint a Balaton nem csak olcsóbb, hanem árérték arányban is versenyképes alternatívát kínál. Az esőcseppek bezárt történetek témája köré építi az idei Múzeumok éjszakája programjait a Hungaromed ZRT. Június 20-án a budai Kitaibál Pál utcai székházban és a Pest-Szentlőrinci Marcel György főobszervatóriumban is várják az érdeklődőket. A látogatók betekinthetnek az időjárás előrejelzés és a klímamodellezés kulisszatitkaiba, megismerhetik a levegőminőségmérés és a környezetvédelem aktuális kérdéseit, valamint a meteorológiai múzeum gyűjteményét. A gyerekek kísérletekben is részt vehetnek, a főobszervatóriumban pedig többek között rádiószonda felbocsátást és korszerű meteorológiai műszerek bemutatóját is megtekinthetik az érdeklődők.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű napos időre készüljenek. Némi fátyol felhő azért tarkíthatja az égboltot, de esőre úgy tűnik, hogy nem kell számítanunk. Délutánra 31 fokot ígérhetek.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
15: Az M1-esen a főváros felé Biatorbágynál korábban baleset történt. A 17-es kilométertől az időközben kialakult torlódás azonban már feloszlóban van. Még egy kis türelmet kérnénk. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es felé vezető oldalon a 27-es kilométernél zárva a külső sáv. A kialakult torlódás több mint 8 kilométeres, úgyhogy ez bizony visszahat az M5-ös autópálya forgalmára is. Budapesten a Tétényi úton a Bartók Béla út felé az Etele útnál helyszínelés zajlik a külső sávban, ez kisebb fennakadást okoz. A 13. kerületben tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, már lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közti szakaszt. Zárva a 2. kerületben a Széher út és a Kuruc utca kereszteződése felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között szintén zárás van, a 129-es busz is terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érintve a Tárogató út és az Akadémia közti megállókat. Az első kerületi Mikó utcát egyirányúvá tették a Pauler utcától a Krisztina körútig, a 9. kerületben pedig a Pékerdő utcát zárták le a Vágóhíd utca közelében távhővezetéképítés miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49-kor, jó reggelt. Ha magunkban beszélünk, az nem aggályos. Sőt, a legújabb kutatások szerint a mentális funkcióink elképesztően széles skáláját mozgatja meg. Például a munkamemóriában nagyon sokat segíthet, a feladatok közti váltásban, amikor ezt csinálod, azt csinálod, egészen az önszabályozásig, tehát hogy saját magadat tudod egy kicsit fegyelmezni. Én ezzel szoktam élni, tehát hogy amikor magamban beszélek, akkor nem motyogok, én látom, hangosan beszélek, csak kínos, hogy ügyelek arra, hogy ne hallja más, ugye?
2: Igen.
1: Tehát, hát persze.
2: Csak kocsiban csinálod?
1: Hát vagy ha egyedül vagyok valahol, akkor ott jobban merek be. Így tudatosítom magam, hogy ezt kell, meg azt kell. És akkor az segít valóban berögzíteni dolgokat a fejemben.
2: Anyukám vezetés közben beszél magában, nagyon vicces. Tehát, hogy így, ha én nem vagyok ott, és mondjuk véletlenül belecsörgök, mert ha belecsörgök, akkor is, hogy éppen valakinek valami valahova kívánja. Igen, de ezt te is tudtad produkálni, tényleg, nem csak anyám, te is. Tényleg, pont múlt héten. Csörgök Zolinak, még éppen, hogy felvette szegény, és egy jó izmos káromkodás hallott. Ne haragudj, szegény,
1: nem, én hívtalak téged.
2: Csak te hívtál engem?
1: Persze, hát azért nem
2: számítottam. Hívtalak.
1: Nem, mert... Félés nyertem szavaromban, szóval ugye csörgött.
2: Ja, igaz.
1: És közben hívtam Petrát. Csörgött, nem vette föl, belefeledkeztem, de közben adódott egy váratlan közlekedési szituáció, ahol azért csak kijött belőlem.
2: Én úgy röhögtem.
1: És pont akkor vette fel a percet, hogy már neked mondtam.
2: Ezt valahogy sejtettem.
1: Mert olyan volt, mintha azon megengedik, hogy ő nem veszi fel. Egyébként a verbális folyamatossági teszteken azok teljesítenek a legjobban rendszerint, akik a legtöbb szitokszót is fel tudják sorolni. Mert hogy azt mondják, igen, a kutatók meg a nyelvészek, hogy ugyanaz a kognitív erőforrás mozog a háttérben, a gazdag szókincs és a minél csúnyább szavak tömeges ismerete mögött. Tehát, hogy...
2: Akkor Ruszt is Mátyás ebben nagyon jól lehetett, igen, annak idején.
1: Egyébként van egy kutató, aki nagyjából 4 évtizede kutatja már ezt a témát, és ő is azt mondja, hogy a trágár szavaknak nagyon különleges nyelvi funkciója van. Mert hogy gondolj bele, hogy egy jól elhelyezett káromkodás, nagyon fontos, hogy milyen környezetben, tehát nyilván nem a munkahelyen, meg a főnöknek, meg stb. Az egy nagyon komplex nyelvi teljesítmény tud lenni, mert hogy fel kell mérned a helyzetet, hogy adott szituációba belefér az, amit mondani akarsz, érteni kell a nyelvi regisztereket, és azonnali döntést kell hoznod. És ez nagyon kifinomult beszéddel és gazdag szókincsel társul, mondják ezt.
2: Itt van velünk Detti, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Aki azt írta nekünk, hogy az ő édesapja soha nem beszélt csúnyán. Ez igaz? Tehát soha nem kaptatok,
3: igen,
2: rajta azon, hogy...
3: Soha.
2: Az hihetetlen.
3: Csak nem is veszekedett jóformán.
2: Jaj, édes.
3: Nagyon halkszavú is volt, de szóval azért szigorú volt.
2: És mit mondott, de ha mérges volt csúnya szavak nélkül?
3: Hát ezt úgy szoktam mondani, hogy azt a terem buráját, de akkor már egy kicsit erősebben megnyomta a hangját, ha nagyon rosszak voltunk.
2: Az igen.
3: Meg hogy ki a fészkes fene látott már ilyet, hogy ilyet csináltatok.
2: De cuki. És soha nem tudtátok kihozni annyira a sodrából, hogy egy cifra káromkodás kijöjjön a száján?
3: Nem.
2: Na hát akkor
3: nem.
2: Egy nagyon türelmes soha, ember lehet, és az biztos.
1: Te se szoktál egyébként?
3: Hát igen.
1: Nem szoktál te sem csúnyán beszélni?
3: De igen, azt hittem, azt kérdezett, hogy te szoktál, de igen, azért néha-néha kicsúszik a száma, igen, én már modernebb.
1: Modernebb felfogás. Erre meg képzeljétek, azt mondják, hogy segít feloldani a feszültséget, sőt, egyszer emlékszem, olvastam egy olyan tesztről, amiben azt nézték meg, hogy egy vödörnyi jeges vízben sokkal tovább tudja benne tartani a kezét, aki közben
2: beszél,
1: mert levezeti a feszkót, igen, sőt, az edzések alkalmával is állítólag ez segít, hát igen, van néha tenebb, és mond valami cifrát, és rögtön jobban tud emelni.
2: Nagyon köszi, Detti,
1: puszilom.
3: Szia.
1: Kértük ugye, hogy írjanak olyan káromkodást, ami szalonképes. Például azt írja Vanda a kedvenc írójától, a Véven Fable-től kölcsönzi és sűrűn alkalmazza. Ó, hogy a rángógörcs pempergessen meg egy kaktuszmezőn.
2: Ez igen. Azt ír nekünk valaki, sziasztok, apukám mindig azt mondta, Isten basszus hangon szólt Péterhez. És ezt ilyen lassan tagoltan elmondani, az is nehéz lehetett.
1: Sándor üzenete, a póni létesítsen veled zegzugális kapcsolatot. Értjük, igen.
2: Merci, azt írja, kedves Petra és Zoli, az F betűs szó eredetileg azt jelentette, hogy engedélyed van a királytól paráználkodni, ami ugye azt jelentette, hogy ki kellett ezt külön függeszteni, ezt a táblát a házra, és közben mi ezt megnéztük, de képzeld, Merci, hogy ez csak városi legenda. Tehát, igen, hogy nem volt ilyen. Nem kellett a királytól engedélyt kérni, és nem kellett ezt kifüggeszteni.
1: Igen, nem volt ilyen. Az egy rövidítés, ugye az F betű szó, így a négy van betű, hogy akkor fornication
2: nem tudom, under consent of the king.
1: De hogy
2: igen,
1: ilyen,
2: de
1: nem volt.
2: Ilyen nem volt.
1: Sokkal régebbre nyúlik vissza, azt mondják az oxfordiak, hogy germán nyelvekhez kötődik egyébként ez a szó, és alapvetően az ütni, döfni, ide-oda mozgatni, tehát hogy ennek volt egyfajta szinonimája.
2: Így van.
1: És egyébként azt nézem, még a Múltkor nevű történelmi portál is foglalkozott ezzel, hogy 1300-as évekből való az első írásos említése, de nyelvészeti kutatások például hollandul a Focken szóval hozzák összefüggésbe, meg hát a németben is van egy ilyen szó. Közben még itt a Facebook arra, amit írnak, ez is tetszik, a nyaljásót, ezt igen, többen megírták, hát ez egy ilyen nagyon klasszikus, ugye? Sándor írta, a rendőrök rajzoljanak körbe.
2: Igen, ez gyerekkorunkban volt, erre emlékszem.
1: És Angelika egy egész felsorolással csatlakozott be, hogy szagolnád alulról az ibolyát, hogy nőne be az orrod, lika, a sírású legyen a legjobb barát, hogy temetkezdél a habokba, uram nyula, azt a betyáros mindenit.
2: Uram nyula.
1: De. Ez meg a nyúlon túl, tudom, megint. Na hát, köszönjük szépen, nagyon fantáziadúsak. Ezek szerint a Sláger FM hallgatói rendben vannak. Uh-huh. Mentálisan és minden egyéb más szempontból.
2: Hát ezt eddig is tudtuk.
1: Persze,
2: tudtuk.
1: Nem kérdés.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismerslágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
7: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
8: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
9: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
10: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
11: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Felmentette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét Magyar Péter. Sikeres műtéten esett át a székesfehérvári kollégiumból kizuhant diák. Drogkereskedőket kaptak el a rendőrök kőbányán. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Felmentette tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét Magyar Péter miniszterelnök. A hétfő este megjelent határozat szerint Gál Szabolcs Barna megbízatása ma szűnik meg. A kormányzati kommunikáció indoklása szerint a KEHI az elmúlt évben mindössze egy korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, de azt sem zárta le, noha több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. A hivatal vezetését átmenetileg megbízott vezető irányítja, az új elnököt nyílt pályázaton választják ki. A KEHI a kormány közvetlen ellenőrző szerve, amely az állami intézmények és támogatások felhasználását vizsgálja. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be a Facebook oldalán. A miniszter a videó üzenetben felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott. Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több tízezer kereskedelmi egység és több százezer munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Most azonban az a feladata, hogy szolgálja Magyarországot. A most beadott vagyonnyilatkozatok szerint Kapitány István jelentős megtakarításokkal rendelkezik. A Shell globális alelnökeként havi 49 millió forintot keresett, és több milliárd forintja van értékpapírokban és részvényekben. Sikeres műtéten esett át, és stabil állapotban van az a 16 éves diák, aki vasárnap éjjel kizuhant a Székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. A fiatal az épülethez tartozó fedett folyosó tetőszerkezetre esett, társai azonnal értesítették a mentőket. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a fiú a helyszínen eszméleténél volt, fejsérülést szenvedett és belső sérülések gyanúja is felmerült. A tankerület vizsgálja az esetet és pszichológiai segítséget biztosít a kollégium diákjai számára. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit, büntető eljárás egyelőre nem indult. Több mint 16 kg kábítószergyanús anyagot foglaltak le a rendőrök Kőbányán, és elfogtak egy kínai, valamint egy cseh állampolgárt. A nyomozás a NAV jelzése alapján indult, miután külföldről érkező csomagokban kábítószergyanús anyagot találtak. A küldeményeket egy 10. kerületi raktár címére rendelték, ahol a két férfi átvette azokat, majd a rendőrök rövid időn belül elfogták őket. A lefoglalt csomagokban több mint 11,5 kg delta THC-t tartalmazó növényi törmelék volt, melynek piaci értéke mintegy 65 millió forint. A két férfit kábítószerkereskedelem gyanújával őrizetbe vették. A 13. kerület idén nyáron is átvállalja a dagály strandbelépők árát a kisgyermekes családoktól. 3 alkalommal teljesen ingyen mehetnek strandolni azok, akik életvitelszerűen a kerületben élnek és rendelkeznek partnerkártyával. A belépők június 1-e és július 15-e között igényelhetők a Smart City applikációban, a kuponok pedig június 20-a és augusztus 31-e között használhatók fel hétköznapokon. A 13. kerületi program célja, hogy csökkentse a fővárosi strandolás egyre magasabb költségeit. Napos időnk lesz ma, változó fátyol és gomoly felhőzettel. Számottevő csapadék a fővárosban nem lesz, nyugaton viszont zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A szél délután megélénkül. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Holnap napos felhős, kissé szeles időre készülhetünk. A lehűlés pedig csütörtökön ér ide, és akkor csapadék is érkezik.
14: Köszi, Bori! Nézzük a közlekedést! Az M0-ás autó déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es felé vezető oldal 27-es kilométerénél még mindig zárva a külső sáv, több mint 8 kilométeres a torlódás, ami az M5-ös autópálya forgalmára is, hát értelemszerűen kedvezőtlen hatással van. Budapesten a 11. kerületben helyszínelnek a Tétényi úton a Bartók Béla út felé az Etele útnál a külső sávban. A 13. kerületben a Madarász Viktor utcában tart a felújítás, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közti szakaszt. Zárva a 2. kerületben a Széher út és Kuruc utca kereszteződése is felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között szintén zárásra kell számítani, a 129-es busz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, nem érintve a Tárogató út és az Akadémia közti megállókat. Telített még mindig az M3-as bevezetője, az Üllői út, a Soroksári út, valamint a Rákóczi út befelé, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. A Pesti alsó rakpart a Szent István parktól délre, a Bajcsi-Zsilinszky út és az Andrássy út befelé a közös csomópontnál, valamint a Kiskörút az Astoria felé mindkét irányból.
15: A közlekedési hírek támogatója az
16: Autóüveg Pilkington.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most folytatódik a Sláger reggel.
14: 9 óra 7 perc. Jó reggelt kívánok, Pordán Petra.
18: És hogy is szóltál?
14: Ha valóban már beszorultak, beragadtak, mint az én nyelvem az előbb a fogadó, akkor jelentkezzenek. 0-30-30-30-95-8. Közben érkezik The Weeknd, a Save Your Tears-szel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Pontban 4:10-kor. Jó reggelt kívánunk! Az amerikai People magazin számolt be egy nagyon különleges életmentő esetről. Egy fiatal lány, Sarah és az ő párja gyanútlanul sétált az utcán, amikor nagyon különös hangokra lettek figyelmesek. Hamar rájöttek, hogy az út szélén parkoló busz csomagteréből érkezik valamiféle segélykiáltás, és az első reakciójuk az volt, hogy megijedtek, mert hogy azt hitték, hogy vagy valamilyen maffia leszámolásba, vagy esetleg valamilyen emberrablós ügybe csöppentek. Ugye Jason Statham óta tudjuk, hogy még aki be van avatva, annak se szabad megnézni a csomagot, nem, hogy másnak, ugye kívülről. Aztán nagyon hamar rájöttek, hogy nem, ez nem film, ez maga a valóság. És hála az égnek, Heather segítségére siettek, akiről kiderült, hogy valóban saját magát zárta be az autóbusz a hátsó részébe, egyszerűen rácsukódott az ajtó, miközben a telefonja elől maradt. Tehát, hogy hátravonult pihenni vagy ott pakolászni, és amikor fel akart állni, akkor valahogy megrántotta a zsinót, becsukódott a ennek a raktérnek, vagy nem tudom, csomagtérnek az ajtaja, és belülről ugye reteszelődött, nem tudott kifelé menni, mert nem úgy találták ki ezt a buszt. A telefonja, mondom, elől volt, és ezért csak üvölt. Hát, ha valaki meghallja, mázlia volt.
2: Óriás mázlia volt, igen. Most gondolj bele, hogy mondjuk 10 perc után őt kimenekítették, de mi van, hogyha valaki egy órát tölt így el? Hát az már nagyon ijesztő tud lenni.
1: Igen, hát főleg, hogyha mondjuk süt a nap, hát fölmelegszik, kiszárad, nem
2: így
1: tudom.
2: Van, mit, így van. Éppen ezért eszünkbe jutott, hogy nyilván Mukics Dánielnek, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, aki egyébként tűzoltó alezredes, rengeteg ilyen története lehet, amikor mondjuk bajba jutott embereken kellett segíteniük. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát nem csak emberek, nem csak hederök vannak Magyarországon is, hanem állatokkal is nagyon gyakran előtt fordulni hasonló eset. Évente több ezer olyan esethez hívják a tűzoltókat, amikor valahová beszorult embereket, állatokat kell kimenteni. Nagyon sok állat szokott beszorulni szűk helyekre. Tehát például a macskák, ahová be lehet bújni,
2: oda
4: be is bújnak.
2: Igen.
4: Aztán be is szorulnak. Csövekbe, ereszcsatornákba, kéményekbe, autókba. Nem egyszer találkoztunk olyan macskával, aki több száz kilométert megtett úgy, hogy be volt szorulva valahova. Aztán egyszer csak a parkolóba nyávogást lehet hallani. Hát akkor hívják a tűzoltókat, tűzoltók a legkisebb károkozással szétszerelik az autót, kimentik a macsekot. Nagyon gyakori például, hogy kacsákhoz hívják a tűzoltókat. Megesik, hogy ugye a kacsák sétálnak, elő a kacsamama, mögöttük a kiskacsák, aztán nem is tudom, hogy hívják a nőstény kacsát, talán Ruca?
2: Nem ő a gásér a fiú?
4: Azt hiszem, igen. Megy a Ruca, és utána a kiskacsák és a csatorna esővíz elvezető rácsán átsétál. A kacsamama, kiskacsák meg követik, csak ők ugye olyan picik, hogy átférnek a rácson. Aztán így egymás után paty, az összes kiskacsa beleesik a csatornába. Igen. Ilyenkor a kacsamama, miután észreveszi, hogy senki nem követi, és szívszaggatóan hápog, akkor a járókelők ezt észreveszik, és hívják a tűzoltókat. Hogyha még állatoknál maradunk, akkor nagyon gyakori, hogy kovácsolt vas kerítésnek a tagjai közé őz, szarvas, kutya szorul be. Itt azt javasolom, hogy ahol van kutyus, és ilyen nagyon szép díszes kovácsolt vas kerítés van, egy csirkehálót lehet, hogy érdemes belőle még oda tenni, mert akkor a kutyus nem fog beszorulni. Kéménybe szokott madár, denevér, macska szorulni, nagyon gyakran hívják ilyen esethez a tűzoltókat.
2: És ha átnyörgalunk az emberekre,
4: emberek is beszorulnak
2: mondjuk csőbe? Vagy bárhova?
4: Vannak nagyon érdekes esetek.
1: Csak 18, illetve 12-es karikára figyeljük, kérlek. Hogy...
4: Abszolút. Igen. Kezdjük a gyerkőcökkel. Játszótéri esetek szoktak gyakran előfordulni. Hintába, csúszdába, csúszda alá, mindenféle ilyen furcsa kialakítású játékszervel szorulnak be a gyerkőcök.
1: De ez most már ritkább, nem? Mióta ilyen EU-konform játszótereink vannak, azóta talán kevésbé fordul elő, mint a régi mászókáknál.
4: Hát a gyerekek nagyon kreatívak, meg tudják oldani. Két fadarabbal ők életveszélyt tudnak előítézni.
2: Mondjuk ez igaz.
4: A Hősök tere mellett van az 56-os emlékmű.
2: Igen.
4: Ennek olyan nagyon érdekes labirintusszerű kialakítása van, hogy bemenni még be tudnak menni a gyerkőcök, de kijönni már általában nem.
2: Hát
4: évente egyszer beszorul oda egy gyerek, és ki kell szabadítani. Néhány napja volt egy gyermek rendezvényen, hogy egy 3 éves kislánynak a feje beszorult egy ilyen fotófalba. Tudjátok, hogy mögé lehet
2: állni,
4: picit bedugod, na hát nem picit tette oda a gyerkőt az arcocskáját, hanem teljesen átnyomta.
1: Nagyon élethűvé akartott tenni a képet.
4: Nem tudták kiszabadítani. Hát a tűzoltókat hívták, akik ilyen speciális szűrésszel szétvágták ezt a fatáblát, és így szabadították ki a gyertőt.
2: Édes kicsikém.
1: Hát az milyen ijesztő lehet, amikor benne van a fejed, igen, és akkor melletted meg reszelnek, fűrészelnek, fúrnak, és így várod, hogy ugye remélem nem találnak el engem is közben.
4: Hát ilyenkor általában a gyerkőcök erősen aggódnak, de a tűzoltók, tehát hogy tűzoltók mentik meg, egyszerre meg vannak rémülve, és egyszerre csodálkoznak is.
2: Hogy milyen menő ez.
4: Igen, igen, igen, és akkor utána azért jutalomként azért csak fölülnek a tűzoltó autóra, csak megnézik.
2: Ja, jó, hát akkor ez így nagy élmény lesz.
4: Jól szokott záródni az ilyen eset.
2: És felnőtteket honnan mentetek ki?
1: Van, hogy bezárják magukat? Én mindig rettegek, hogy a fáskamrába fogom egyszer bezárni magam.
2: Az is simán lehet,
1: ha hétfőn nem jövök egyszer Egepet, akkor légy szíves, vidéken keres először. Jó, köszönöm szépen, igen.
4: Hát, hogyha valaki egy sörrel többet iszik a kelleténél, akkor elő szokott fordulni olyan, például, hogy a WC mellé ül. Na most ez egy szűk WC-nél, ott megesik, hogy beszorul a fal
2: és a WC,
4: és a WC kagyló közé.
1: Nem már, de nem tud előrefele, nem tudja majd kitornászni.
2: Nem, nem. Hát, hogy a picit többet iszik, akkor nem.
4: Igen, és hát azért nem egy ilyen esetünk van, és a tűzoltók, hát ilyenkor ilyen esetekhez is menni kell.
2: Persze.
4: Ki kell menteni ott a sérültet, és hát ott, ott nem csak beszorulás van, ott minden elő szokott fordulni, ott mindennel találkoznak. Akkor volt olyan eset, amikor kocsi, szintén a kocsmából hazafele menet, elerett az eső, és valaki szeretett volna nem megázni, és úgy gondolta, hogy a legjobb hely, hogy elbújjon az eső elől, az egy ilyen beton áteresz.
1: Gondoltam.
4: A családi házas övezeteknél a kocsi behajtó alatt, hogy az esővíz el tudjon folyni, vannak ezek a betoncsövek. Na hát egy ilyen 30 centis betoncsőbe. Olyan jól bebújt, hogy tényleg nem ázott meg, de nem tudott kijönni. És a tűzoltóknak kellett megbontani ott a betonáterest, hogy egyáltalán ki lehessen menteni az ember.
1: Sosem értem, hogy hogy van az, hogy befelé még megy, kifelé meg már nem jön. Ugye? Ez ugyanaz a gyűrű esete, ugye, az embernek az ujján, hogy rámegy, de visszafele már nem akar jönni.
4: Az nagyon gyakori, ilyenkor általában nem kihívják a tűzoltókat, hanem besétálnak a tűzoltóságra olyan emberek, akiknek az ujjára szorult a karikagyűrű, az ilyen gyűrű, az olyan gyűrű, és le kell vágni. Aztán előfordul, hogy nem az ujjára szorul az embernek a gyűrű, hanem egészen máshol.
1: Nem mond tovább, igen.
4: Nem szeretnék beszélni. Még olyan is volt, hogy súlyzótárcsa szorult valakire.
2: Szegény.
4: Szintén nem az ujjára, de ezt is hagyjuk.
2: Azért nektek van izgalom az életetekben, az biztos. Az biztos.
4: Abszolút nem unalmas. Hát több ezer ilyen beszorulós eset van.
1: Ilyen beszorulásnál csak annyit mondjál, amikor megérkeznek a kollégák, akik egy 1-től 10-es skálán mennyire vörös az illető embernek az arca?
4: Hát amíg nincs kiszabadítva, addig kevésbé. Utána már
2: utána
4: nagyon. Tűzoltók tartják magukat, nyilván nem nevetik ki, de hát ilyenkor a laktanyában azért csak van egy kis nevetés egy-egy ilyen vicces eset után.
2: Egyszer írjatok egy könyvet ebből, kérlek, jó?
4: Tegyük majd a vicces
2: eseteket. Jó, nagyon köszönjük.
1: Köszönjük Muki Zsáriának, további jó munkát a kollégáknak. Szevasz.
4: Szép napot.
1: Saját sztorikat várnánk, most már viszont önöktől. 0630 30 39 még most ért le, amit mondottam.
2: Ugye? Hát igen.
1: Vizuális típus.
2: Hát én is.

0: Sláger reggel.
1: És 9:30 előtt 3 perccel Böbe a vonalban Budapestről. Szia!
2: Hello!
3: Hello, sziasztok!
1: Ki hova záródott, szorult be?
3: Hát az én gyermekem zárta be az édesanyámat a WC-be.
2: Jaj!
3: Bocsánat, mellékhelyiségbe, mindez egy lakótelepen. És ezelőtt, hát 35 éve körülbelül, kicsi olyan óvodás volt. Mama bement, a kulcs véletlenül kívül maradt, és ráfordította a gyerek, és nem bírta. Kivette a kulcsot, de ugye van ez a hát szűrő, vagy mi az ajtó alján, azon nem fért be a kulcs, és mind a ketten sírtak, a mama bent, a gyerek
2: kint.
3: Szerencsére a fölöttünk lakó férfi otthon volt, és meghallotta, hogy ott lent
2: valami baj van,
3: és megkérdezte az anyukámat, hogy a gyerek ki tudja nyitni az ajtót, és mondta a mama, hogy persze igen, mert akkor ő lejön és segít. És akkor az anyukám elmondta a gyereknek, hogy vidd oda a kiséket az ajtóba, nyisd ki a biztonsági zárt, és engedd be a bácsit.
2: Ja. De ügyes, és meg tudta oldani?
3: Igen, ügyes. És meg tudta. Hát 4 éves lehetett körülbelül, tehát, és így kiszabadult az anyukám. Úgyhogy ez volt a történet, de ez azóta is eszembe itt mindig mosolygok rajtam. Nagyon hát, aranyos.
1: Gyerek, hogy örülhet, hogy ezt így 30 év távlatában is emlékszem? Fogadjunk, ez így van. Tudod, karácsonykor összejünk a család, és hogy hívják a lányon?
3: Fiam.
1: Fiat, bocsánat.
3: Sándor.
1: Emlékszel, Sanyikám, amikor 30 éve bezárt a nagyon, hagyjatok már ezzel békén, ezt így tudom elképzelni valahogy.
2: Lehet, hogy voltak még cifrább.
3: A mai napig imádja a nagyanyját.
2: Úgy, meg lehet, hogy voltak cifrább történetei is azért tínédzserkorban, nem Sanyinak? Nem, ez a legdurvább.
1: De ezek jók, ami újra és újra. Egyébként. Nálunk volt ilyen unokatestvéremnek, amikor elkezdtem, hogy Zsuzsi, emlékszel, amikor elbújtál? Hagyjál! És én nem voltam ott, mert még nem is értem, de így mindig elmesélték, és szegényvel kikészült ettől. Köszi, szia Böbe!
2: Szép napot, szia Böbe!
3: Sziasztok, további szép napot, sziasztok!
1: Szintén 0630-30-30-95-8, ez a számunk, elérnek minket SMS-ben, hívásban.
0: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Grillez! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
11: Igazán kellemes nyári időre számíthatunk, 26 fokos most a reggelünk, délutára pedig 30-31 fokot ígérhetek. Azért nem lesz zavartalan a napsütés, gomoly felhők lehetnek az égbolton. A jó hírem az, hogy ez a kellemes időjárás még velünk marad holnap is, bár akkor már egy picit visszahűl a levegő, viszont csütörtökre igencsak lehűl, akkor 19 fok lesz majd a maximum hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
12: Nézzük akkor a közlekedési infókat. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél zárva tartják a külső sávot. A kialakult torlódás több mint 8 kilométeres. Ez az M5-ös autópálya forgalmára is hatással van. Aztán a 11. kerületben, igen, a Tétényi úton, a Bartók Béla út felé, az Etele útnál helyszínelés zajlik a külső sávban. Telített még mindig az M3-as bevezetője a Szerencs utca előtt, az Üllői út befelé a Nagykörútnál, a Soroksári út befelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi út a Barostértől, a Hungária körgyűrű és a Nagykörút pedig a nagyobb csomópontoknál. A pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre tapasztalható lassulás, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út befelé az Erzsébet tér előtt még mindig zsúfolt, a Kiskörút pedig az Asztória felé mindkét irányból, de az M1-es M7-es közös bevezetőjén is lassabb a haladás az Egér úttól, és tovább a Budörsi úton, valamint az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, plusz a Szél Kálmán tér környékén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:15-2 perccel. Zsombornak nagyon emlékezetes volt az egyik gyermekkori nyaralása, mert hogy írja, hogy egyszer a kerti budiba szorult be, kívülről ráesett a kallantyú, a nagymamáik szabadítottak ki, teszi hozzá.
2: Szegény.
1: Életem legszebb nyara. Nem, az nem úgy volt a film, hogy kamaszkorom legszebb nyara.
2: Igen,
1: hát, Zsombi, kösz.
2: Azt írja valaki, sziasztok, az én pici lányom nem beszorult, de átfért a folyosó korlátrácsai között. Egy éves totyogó volt, kívülről nézett befelé, a beton szélén a fél lába. Ez a harmadik emeleten történt, mikor megláttam, úgy megijedtem, hogy félelmembe, úgy megszorítottam a kezeit, hogy szerencsétlennek elkékült, mire átemeltem a korláton. Azért ez milyen érzés lehet egy apukának, anyukának, hogy látod a gyerekedet, hogy ott van a korlát szélén, egy éves totyogós, és hogy a harmadik emeleten vagytok. Tehát, hogy ha ő zuhan, akkor ott az úristen.
1: Te nem zártad be magad soha sehova?
2: Nem, képzeld el. Nem voltam egy ilyen bezárkózós típus.
1: Petra, ami késik, nem múlik. Csak figyelj.
2: Jó, oké.
1: Ez a Sláger reggel 3:10-kor.

0: Sláger reggel.
1: Majdnem olyan jó voltál.
2: Igen.
1: Majdnem olyan jó
2: most
1: voltál.
2: Most eszembe jutott erről a Villám McQueen meg a vedek. Te rég láttam, meg kéne nézni.
1: Egyébként igen. Olyan jó néha megnézni ezeket a régi meséket.
2: Igen.
1: Néha összetorlódnak a betűk és a szavak aztánban. Ezért nem kéne hadarni.
2: Itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk már. Éppen ezért is átadjuk a terepet felkészült kollégáinknak. Jön mindjárt Ági, és most ezt nem viccből mondom ám, jön Ági meg Dani, mert hogy Ági viszont ma extra műszakot is tol, ami azért fontos, mert...
1: Mert a hazai slágerben Mező Misi lesz a vendége.
2: És akkor ebből most egy kis hangulati ízelítő következik, kizárólag dalban, jön a Színezd újra Magda Cum Laude-tól, és búcsúzik közben már a Pordán Petra.
1: És Savogyi Zoltán.
2: További szép napot, találkozunk holnap reggel, viszal!
1: Csók!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Grillez. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
9: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükkiter. Természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
10: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között, kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Nyílt pályázaton keresik a KEHI új elnökét. Több mint 200 településnek kell fizetnie az iparűzési adó többlete után. És Grósz Judit lesz a közmédia miniszteri biztosa. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Nyílt pályázatot hirdetett a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki tisztségének betöltésére. A pályázat szerint a kormány erős, független és szakmailag felkészült hivatalt szeretne, amely hatékonyan lép fel a közpénzeket érintő visszaélésekkel szemben. Az új vezetőnek magyar állampolgársággal, jogi vagy közgazdász végzettséggel, kiemelkedő szakmai tapasztalattal és legalább 5 év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie. Előnyt jelent többek között a közbeszerzési, számvevői, ügyészségi vagy korrupció ellenes tapasztalat. A pályázatokat elektronikusan június 20-án 14 óráig lehet benyújtani. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. Több mint 200 települést érint a 2025-ös helyi iparűzési adó többlet után keletkező befizetési kötelezettség, írja a Világgazdaság a pénzügyminisztérium rendelet tervezete alapján. Az önkormányzatoknak június 30-áig kell teljesíteniük a befizetést. A közzétett táblázat szerint Budapestnek és a fővárosi kerületeknek ezúttal nem kell fizetniük. A legnagyobb összeg Kazincbarcikát érinti, amelynek 787 millió forintot kell befizetnie. Berente 469 millió forinttal szerepel a lista második helyén, míg Vecsés és Ecser egyenként mintegy 185 millió forintos kötelezettséggel következik. A befizetés Budapesten kívül 830 településből 202-t érint. Grósz Judit lesz a közmédia miniszteri biztosa, jelentette be Tarz Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az mfor.hu beszámolója szerint. A miniszter azt írta, a médiaszabadság biztosítása kiemelten fontos lépés a központosítás után, ez pedig különösen igaz a közmédiára. Tarz Zoltán szerint a közmédia körüli szükséges teendők súlya indokolja, hogy azokat miniszteri biztos fogja össze. Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, többek között a média területén. Több mint 16 kiló, mintegy 65 millió forint értékű kábítószer gyanús anyagot foglaltak le Kőbányán, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ügyben egy 35 éves kínai és egy 20 éves cseh állampolgárt fogtak el. A rendőrség szerint a NAV repülőtéri igazgatósága jelzett, miután külföldről érkező csomagokban kábítószer gyanús anyagot találtak. A küldeményeket egy 10. kerületi raktárépületbe rendelték, ahol a két férfi június 3-án átvette azokat. A rendőrök ezután elfogták őket. A nyomozók később további növényi törmeléket, kristályos anyagot, mérlegeket, mobiltelefonokat és SIM-kártyákat is lefoglalt. A két férfit kábítószerkereskedelem gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. Az esőcseppekbe zárt történetek állnak a Hungaromet programjainak középpontjában a múzeumok éjszakáján. Június 20-án a Társaság budapesti székházában és a Pest-Szentlőrinci Marcell György fő obszervatóriumban várják az érdeklődőket. A látogatók megismerhetik az időjárás előrejelzés és a vészjelzés folyamatát, a klímamodellezést, a levegő minőségmérést, valamint a meteorológiai műszerek működését. Egyes programokra előzetes regisztráció szükséges. Ma akár 30-31 fokos kánikula is lehet, az érkező hidegfront hatására a délután második felében is este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok, de addig sok napsütés lesz kevés felhővel. Figyeljenek a folyadékbevitelre!
12: Az M51-es autóúton az M5-ös felé az autópálya csomópontjához közel egy kis tehergépkocsi a szalagkorlátnak ütközött a 27-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Felborult egy személyautó a 834-es főúton Pápa és Nyárád között a 4-es kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Továbbra is erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető útvonalakon, így az M1-es autópályán Herceghalomtól a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton pedig Budakalász térségétől. Az M1-esen a főváros felé egyébként megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágyi csomópont felhajtó ágát, egyel könnyebb ott a helyzet. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Népfürdő utcában, a Dráva utca felé az Árpád híd után torlódásra kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Itt a Sláger FM, a mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, pörgetjük a mai napon is a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel együtt a munkaórákat is. Számítok mindenki figyelmére egészen délután 4-ig Katy Perryvel és a Teenage Dreammel indulunk. Sláger!

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else után beszéljünk egy szomorú esetről, ugyanis baleset miatt jelentős késésekre kell számítaniuk a vonatozóknak a Budapest 60 vonalon. Ma reggel az Aszódról induló S80-as személyvonat Rákos Csaba közelében elütött egy embert, amiatt Rákosliget és Pécel között jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom, és ahogy az lenni szokott ilyenkor, vagy megérkezünk az adott időpontban a célállomásunkra, vagy sem, úgyhogy mindenképpen azt javasoljuk mindenkinek, aki most tervezne vonatozni ott azon a részen, tervezzen egyrészt hosszabb menetidővel, másrészt pedig nézegesse folyamatosan az online felületeket, hogy éppen mi a helyzet, kitartás. Mindenkinek jön az Abba, és a One of Us, itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, az egykori One Direction tag, aki azóta a legtöbbre vitte Harry Styles, és tőle az Departure szólt az előzőekben, aztán már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd Kamrád és a So Good nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Délelőtt folyamán még a legtöbb helyen a vételkörzetünkben sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, de délutára nyugat felől fátyol felhők érkeznek, és egyre több gomoly felhő képződik. Az érkező hidegfront hatására a délután második felében és este is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél, ami este északnyugatira fordul, és átmenetileg meg is erősödhet. Maximum 29-31 fokot mérhetünk térségünkben, és magas lesz az UV sugárzás is.
0: Az M51-es autóúton az M5-ös felé az autópálya csomópontjához közel egy kis tehergépkocsi a szalagkorlátnak ütközött a 27-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Felborult egy személyautó a 834-es főúton Pápa és Nyárád között a 4-es kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Továbbra is erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető útvonalakon, így az M1-es autópályán Herceghalomtól, a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton pedig Budakalász térségétől. Az M1-esen a főváros felé egyébként megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágyi csomópont felhajtó ágát, egyel könnyebb ott a helyzet. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Népfürdő utcában, a Dráva utca felé az Árpád híd után torlódásra kell készülni. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 06 30 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szia! Kendrick Lamar és a The Greatest után folyamatosan érdemes hallgatni minket. Ugyanis pörög a Sláger FM-en a koncertélmények nyara, ahol egész nyáron páros belépőket nyerhetnek olyan világsztárok fellépéseire Budapesten, mint a Metallica, a Lenny Kravitz, a Duran Duran, a Sting, a One Republic, vagy éppen Jason Derulo. Pofon egyszerű a teendő, hallgatni kell a Sláger FM-et. És adás közben, amikor a műsorvezető jelzi a játékot, azonnal érdemes tárcsázni a stúdió vonalunkat 06 30 30 30 95 8. Harmadikként érdemes telefonálni, és hogyha helyesen felelnek két egyszerű kérdésre, akkor már önöké is a páros belépő. Füleljenek egész nap, mert a következő nyeremény bármikor gazdára találhat, akár 5 perc múlva, 10 perc múlva, vagy akár egy óra múlva, mondom már is, amikor érdemes telefonálni, de hallgatni mindenképpen érdemes minket. Jön a Well Hello, illetve az Apu Vedd Meg.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Július 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
10: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után
0: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Vádat emeltek az integritás hatóság elnökével szemben. Több mint 300 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Kőbányán, és június 20-án indul a MÁV nyári főszezoni menetrendje. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Vádat emelt az integritás hatóság elnökével, bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség. A vád hivatali visszaélés, közokirathamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés. Az ügyészség szerint az elnök több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak. A vádiratban szerepel egy luxus terepjáró hatósági pénzből fizetett bérlete is, külföldi tanácsadói szerződések, bankkártyás költések, valamint egy családi barát vitatott alkalmazása is. A főügyészség szabadságvesztést és pénzbüntetést indítványozott. A gépkocsi használat és a bankkártyás fizetések miatt 23 millió forintnyi vagyonelkobzást is kértek. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a rendőrök Kőbányán, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzéseket június 1-e és 6-a között tartották, a főváros 10. kerületében. A leggyorsabb autóst a Keresztúri úton mérték be. A sofőr a megengedett 50 helyett 103 km/h haladt. Emiatt 140 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott. A BRFK közlése szerint a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, ezért a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a szabályszegések visszaszorítására. Azt írták, hogy a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a MÁV csoport nyári főszezoni menetrendje, írja a turizmus.com. A vakáció idején sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekednek a vonatok és az autóbuszok, különösen a Balaton térségében. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a tó között, de több vidéki nagyvárosból is maradnak közvetlen balatoni járatok. A Balaton Intercity 2 óránként indulnak Keszthely felé, az északi parton pedig a kék hullám Intercity-k közlekednek. A kerékpárszállítás minden balatoni vonaton elérhető, de kerékpár helyegyváltása kötelező. A várja helyzet esetére több mint 200 légkondicionált MÁV busz áll készenlétben. Csütörtökön zárva lesz az Üllői úti kormányablak a 18. kerületben. Június 11-én technikai okok miatt szünetel az ügyfélfogadás és az ügyintézés a Pest-Szentlőrinci hivatalban. Az üzemszünet ideje alatt a fővárosi kormányablakban lehet ügyet intézni, a közelben a 17. kerületben, a Pesti út 163 szám alatt, valamint a 19. kerületben a Városház tér 18-20 szám alatt működő kormányablak áll rendelkezésre. Emellett Vecsésen a főút 246-248 szám alatt is fogadják az ügyfeleket. Budapest a világ 8. legjobb múzeumvárosa lett a Time Out friss felmérése szerint, írt a Roadster. A lista több mint 24 ezer városlakó véleménye alapján készült, és azt vizsgálta, hogyan értékelik a helyiek saját városuk kulturális intézményeit. Az első helyen Párizs végzett, Madrid és London előtt. A rangsorban New York, Chicago, Firenze és Prága is megelőzi Budapestet, a magyar főváros azonban olyan jelentős kulturális központokat utasított maga mögé, mint Bécs és Lisszabon. A Time Out listája szerint Budapest ezzel újabb fontos nemzetközi elismerést kapott kulturális és múzeumi kínálatáért. Vételkörzetünkben a legtöbb helyen 26-27 fok van, már kifejezett kánikulát ígértek mára a meteorológusok, illetve napközben akár 30-31 fok is lehet. Késő délután érkezik majd némi csapadék egy felénk sodródó hidegfront miatt.
12: Baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben. A Népfürdő utcában a Dráva utca felé az Árpád híd után torlódásra kell készülni. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti útszakaszt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz ennek megfelelően sűrűbben jár. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban munkavégzés zajlik a 48-as és a 39-es kilométerek között. Mozgó tereléssel a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött több kilométeres a dugó. Felborult egy személyautó a 834-es főúton Pápa és Nyárát között, a 4-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az erős forgalom miatt lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Ezen kívül Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó nehezíti az előrejutást az átterelt sávon a 35-ös kilométernél, okoz útszűkületet.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. A jó hír, hogy ez a délelőtt utolsó órája, úgyhogy nem sokára teljesen jogosan fogunk ebédelni. Nyitjuk is a délelőtt utolsó óráját Ray Daltonnal.

Itt a Sláger FM-en ez a Trey és a Where's My Husband, aztán már is megyünk tovább. Kylie Minogue-gal viszont előtte hoztam egy jó hírt Pest Erzsébeti nyugdíjasoknak, ugyanis idén is 50%-os kedvezménnyel látogathatják a helyi jódos, sós, gyógy és strandfürdőt. A kedvezményes belépő jegy így 2000 forintba kerül, sőt a főszezonban a napágybérlés is féláron érhető el nekik. A kedvezményt minden kerületi nyugdíjas igénybe veheti hétfőn, kedden és szerdán. A belépéshez lakcímkártya, nyugdíjas igazolvány és egy ingyenes fürdőkupon szükséges, amelyet a 20. kerületi polgármesteri hivatalban lehet átvenni. Egy kupon 5 alkalomra érvényes, és kizárólag a jogosult személy használhatja fel. A helyi jódos, sós, gyógy és strandfürdőben nagyon kellemes. Jódos, sós, strandfürdőzést kívánunk mindenkinek, meg gyógyfürdőzést is. Jön tehát Kylie Minogue, ez tőle a Locomotion.

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
1: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: itt a Sláger FM, Alan Walker giga slágerét hallgattuk, ami már 11 éves, 2015-ben készült el, a Faded, mi pedig most jól meghallgattuk 2026-ban, aztán érkezik a K-pop Demon Hunters főcímdala Huntrix és a Golden a legfrissebb időjárás és közlekedés infók után.
1: Most már kifejezetten erős az UV-sugárzás, és ez egész nap így lesz, úgyhogy vigyázzanak a bőrök egészségére. Többfelé készülhetünk kánikulára, 30-31 fokot mondanak az időjósok, ez lesz a csúcsérték. Sok napsütésre készülhetünk napközben kevés felhővel. Délutára már megérkezik a hideg front, így aztán elvétve késő délután már záporok, zivatarok is előfordulhatnak, mérsékelt helyenként élénk lesz a délies szél, ami este észak-nyugatira fordul és átmenetileg megerősödik.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben. A Népfürdő utcában a Dráva utca felé az Árpád híd után torlódásra kell készülni. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti útszakaszt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz ennek megfelelően sűrűbben jár. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban munkavégzés zajlik a 48-as és a 39-es kilométerek között. Mozgó tereléssel a külső sávot lezárták a munkavégzés mögött, több kilométeres a dugó. Felborult egy személyautó a 834-es főúton Pápa és Nyárát között, a 4-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az erős forgalom miatt lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Ezen kívül Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó nehezíti az előrejutást az átterelt sávon a 35-ös kilométernél okoz útszűkületet.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez... a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en Alcazar és a Crying at the Discotheque után érkezik Elton John. Egyik legnagyobb slágere az I'm Still Standing. A dalhoz készült ikonikus videoklipet a francia tengerparton Cannes-ban forgatták, és a munkálatok alatt Elton John olyan emlékezetes buli csapott a Duran Duran tagjaival, hogy másnap alig találtak rá a hotel szobájában. És hogyha már Duran Duran, akkor tudják, hogy akár a Duran Duran budapesti koncertjére is eljuthatnak a Sláger FM-nek köszönhetően. Érdemes minket hallgatni. Elton Johnnal folytatjuk tehát ezt tőle, az I'm Still Standing.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Grillezz. Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólió építéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
6: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
10: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
11: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
10: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
11: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
12: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Emelkednek a biztonsági üzemanyag készletek értékesítési árai. Vádat emeltek 4 mentőszolgálati dolgozó ellen Gábölgyi János ügyében. És betelt a Balaton átúszás klasszikus távja. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Emelkednek a biztonsági kőolaj termékkészletekből kiadott benzin és gázolaj értékesítési árai, írta a Portfólió. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendeletben módosította a készletek felhasználásának szabályait. A változtatás célja a zavartalan üzemanyagellátás biztosítása. A benzin készletértékesítési ára nettó 270 forint 25 fillérről 283 forint 45 fillérre, a gázolajé pedig 310 forint 47 fillérre emelkedik literenként. A viszonteladók felé alkalmazható maximális nagy kereskedelmi árak is nőnek. Az új árakat a hatályba lépés után kötött szerződésekre és az ezután elfogadott lehívásokra kell alkalmazni. Vádat emeltek 4 mentőszolgálati dolgozó ellen Gávölgyi János színművész ügyében, közölte a fővárosi főügyészség. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség 2 mentésirányítót, 1 betegszállítás felvevőt és 1 mentésvezetőt vádol foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel. Az ügyészség szerint 2023. májusában Gávölgyi János rosszul léte után a segélykérést nem a megfelelő sürgősségi szint szerint kezelték, és egyik érintett sem intézkedett mentőegység küldéséről. A közlemény szerint emiatt az életveszélyes állapotban lévő színművész mielőbbi szakszerű mentőellátása elmaradt. Az ügyészség pénzbüntetést és határozott idejű foglalkoztatástól eltiltást indítványozott. Uniós támogatással 3 éves projekt indult a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével, magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. A Be Clear program célja a tünetek korábbi felismerése és az egészségügyi ismeretek bővítése. A kampány részeként június 11-én 15 órakor ingyenes szűrést végeznek az 50 év feletti erősen dohányzó betegeknek. A részleteket dr. Nyirádi Péter, a Magyar Urológusok Társaságának elnöke, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
14: A legveszélyeztetebb osztály, ugye a férfiak eleve, 4:1 az arány, ezen kívül a legesleges legfontosabb az a dohányzás. Dohányosok körében a kutyhólyagrák előfordulása exponenciális mértékben növekszik. Most június 11-én ingyenes szűrést fogunk szervezni a Szegedi Tudományi Egyetem urológiai klinikáján, a Péter Sándor utca kórház urológiai osztályán és a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának szervezésében. A szűrésre az 50 év fölötti dohányosokat várjuk, férfiakat és nőket egyaránt. Kiemelt stratégiai célpont az, akinek a családjában húgyhólyagrák már előfordult. A honlapunkon előzetesen kell bejelentkezni, ez speciális vizeletvizsgálat és ultrahangvizsgálatba fog állni.
13: A szakértők kiemelik, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új esetet diagnosztizálnak. Már nem lehet nevezni a 44. Lidl Balatonátúszás klasszikus 5,2 kilométeres távjára, mert hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit. A Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a július 18-ai esemény rövidebb távjain is alig maradt szabad hely. A 2,6 kilométeres féltávra és a Jettel Balatonátúszásra, vagyis a szápos kategóriára már 95%-os a telítettség. A napsütés mellett északnyugat felől megjelenhetnek az első fátyol és gomoly felhők, a déli szél helyenként megélénkül, a csúcsérték pedig 30-31 fok körül alakul a mai napon.
15: Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést is felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az 1. kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak ott. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban továbbra is munkavégzés folyik, a 48-as és a 39-as kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött több kilométeres a dugó. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit, 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Török tovább a koncertek nyara itt a Sláger FM-en, úgyhogy érdemes mindenképpen minket hallgatni, és a megfelelő pillanatban harmadikként telefonálni, aztán 2 nagyon egyszerű rövid kérdésre válaszolni, és már menni is koncertezni. Ava Max-szal pedig már indulunk is.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. A Cool and the Gang és a Celebration után beszéljünk a budapesti rendőrökről, akik életet mentettek a közelmúltban. Vasárnap délután érkezett a riasztás, miszerint egy elkeseredett fiatalember a korláton ülve a mélybe akar ugrani. A helyszínre érkező két törzsőrmester óvatosan megközelítette és szóval tartotta a férfit. Amikor egy pillanatra félrenézett, az egyik rendőr odaugrott, és az utolsó másodpercben a ruhájánál fogva kapta el a magát már a mélybe vető embert. Társával együtt közös erővel sikerült végül visszahúzniuk a küzdő férfit, akit a mentők biztonságban kórházba szállítottak. Bízunk benne, hogy felépül és jobb helyzetbe kerül majd, és nem lesz ennyire elkeseredett. Minden esetre a rendőröknek köszönjük szépen a munkáját. Rúzsa Magdolna slágerével, tőle érkezik most az Elmegyek.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk, és minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt Jennifer Lopez és a Waiting for Tonight. Na hát, az időjárás és közlekedés infokra nem kell tovább várnunk, mert hogy most érkeznek, aztán pedig a Coldplay és a Little Sims közöse, ez lesz a We Pray.
1: Egészen 30-31 fokig kúszik majd a hőmérő higanyszálam a vételkörzetünkben a napsütés mellett. Már nyugat felől fátyol felhők is érkezhetnek, és egyre több gomoly felhő képződik az égen, jelezve a közeledő hideg front előszelét. A déli szél változatlanul mérsékelt, helyenként élénk, ami miatt a levegő egyre füllettebbé válik. Csapadéknak vagy futó zápornak a főváros környezetében még nincs nyoma, de a késő délutáni órákban már számíthatunk némi csapadékra is, illetve erős az UV-sugárzás.
0: Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán az M0-as autó csomópontja után burkolatjelfestést végeznek. A 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométer hosszúat. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, már lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést is felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, nem érinti a tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak ott. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között az átterelt sávban továbbra is munkavégzés folyik, a 48-as és a 39-as kilométerek között mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. A munkavégzés mögött több kilométeres a dugó. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit. 0630303098 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ronan Keating és a Life is a Roller Coaster, azaz az élet egy hullámvasút, ezt énekelte Ronan Keating, és egyébként abszolút igaza van, egyszer fent, egyszer lent vagyunk, de ilyen ez hosszú távon azért kiegyenlítődik, úgyhogy fel a fejjel és sok szerencsét mindenkinek. Chaperone is ezt kívánja, jön tőle a Good Luck Babe.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg három életet.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
10: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Mi a? Azt szeretném megkérdezni, hogy te most vagy először egy rádió stúdióba és részt veszel egy ilyen podcast műsoron?
13: Igen, most vagyok itt először.
12: Hogy néz ki ez a stúdió? Ilyenre számítottál?
13: Egyáltalán nem. Azt hittem, hogy itt nem is lesz mikrofon. De egyébként tök jól néz ki.
12: Mi tetszik ebbe a stúdióba a legjobban?
13: Hát nekem a mikrofonok meg ezek a kütyük tetszenek a legjobban.
10: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A reklám után
1: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: 3,4 milliárd forintot fordítanak a kórházi klímákra. A főpolgármester szerint fizetésképtelenné válhat Budapest jövő hétre. És jégkrémek buktattak le két lábatlani betörőt. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Három egész 4 milliárd forintot csoportosített a kormány a kórházi klímaberendezések karbantartására és cseréjére, jelentette be az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. A tervek szerint több tucat egészségügyi intézményben június végéig, legkésőbb július közepéig elvégzik a szükséges javításokat. A kormányfő szerint az előző kabinet nem biztosított elegendő forrást a klímaberendezések megfelelő működtetésére. A bejelentésre reagálva Takács Péter, fideszes országgyűlési képviselő visszautasította a kritikákat. Azt mondta, államtitkársága idején a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított források jelentősen emelkedtek. A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester egy budapesti szakmai fórumon beszélt erről. Azt mondta, a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Ez azonban a jövő héten lejár. Karácsony Gergely szerint egyelőre nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják-e a haladékot, vagy más megoldás születik. A főpolgármester arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években jelentős pénzügyi nyomás alá került, de a közszolgáltatásokat a pénzügyi gondok ellenére sem akarják csökkenteni. A kereskedelmi árnál jóval drágábban vásárolhatott műanyag kis motorokat a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium, írta a Telex. A dokumentum szerint a Hankó Balázs vezette tárca 12 ezer darab játékjárművet szerzett be Balási Gyula cégeitől nettó 185,3 millió forintért. A kis motorok darabonként nettó 15 ezer forintba kerültek, miközben a kereskedelmi forgalomban hasonló termékek 5-6 ezer forintért kaphatók. A járművek családbarát felmatricázása további 3 millió forintba került. A legtöbb kis motort Pest, Borsoda, Baújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében osztották szét a vidéki bölcsődék között. Megműtötték azt a 16 éves diákot, aki vasárnap éjjel zuhant ki egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, írta az Index. A fiú a József Attila középiskolai kollégium épületéből esett ki, és egy fedett folyosó tetejére zuhant. Társai azonnal mentőt hívtak, a tűzoltók pedig hordágyon emelték le. Az országos mentőszolgálat szerint a diák a helyszínen eszméleténél volt, fejsérülést szenvedett és belső sérülések gyanúja is felmerült. Ismerősei szerint az utóbbi időben nem tűnt szomorúnak. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, a tankerület pedig pszichológiai segítséget szervezett a kollégiumi tanulóknak. Több mint 100 darab pálcikás jégkrémmel buktak le a lábatlani betörők, írta a kemma.hu. Az esztergomi rendőrök még június elején igazoltattak két férfit, akiknél összesen 107 jégkrémet találtak. A 21 és 19 éves férfi azt állította, hogy a jégkrémeket megvásárolták, később azonban kiderült, hogy egy lábatlani büfét törtek fel. A rendőrség szerint a jégkrémlopás csak egy ügy volt a sorban. A két férfihoz több vagyon elleni bűncselekmény is köthető. Végül 3 rendbeli lopás miatt hallgatták ki őket. Mindketten beismerő vallomást tettek. 29 fokot mutatnak a legtöbb településen vételkörzetünkben. A hőmérők 30-31 fokig emelkedik a maximum a hőmérséklet. A déli szél élénk, a levegő pedig kifejezetten fülletté válik. Számíthatunk rá, hogy késő estére már jönnek a záporok, zivatarok a hidegfront miatt.
16: Terelést építenek az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mindkét oldalon egy-egy sáv járható, ami az jelentős több kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, Győrön keresztül kerülje ki a munkavégzést. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében baleset történt a 18-as kilométernél, a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2-3 kilométeres. Az M3-ason is történt egy baleset, Bag és 60 között az 50-es kilométer ternél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán az M0-as autó csomópontja után burkolatjel festés zajlik, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. 0-30-30-30-95-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, köszönjük őket előre is.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Mikrofonnál Jekkel Dániel, és a jó hír az, hogy lehetséges, hogy ebben az órában fogok tudni valakit jól elküldeni egy jó kis budapesti Jason Derulo koncertre, úgyhogy mindenképpen érdemes minket hallgatni, és a megfelelő pillanatban harmadikként telefonálni. Hajrá!

0: Itt a Sláger FM-en elérkezett az a várva várt pillanat, amit nagyon vártunk már. Most telefonáljanak és menjenek Jason Derulo koncertjére 0630 30 30 98.
1: Ez az óra nyerő slágere.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en elhangzott a felhívás és felcsendült Jason Derulo dala. Lássuk, hogy ki lesz a harmadik telefonáló. Sláger FM, tessék!
1: Szia, én a Balázs, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szervusz Balázs! Azt mondd el nekünk, Balázs, hogy honnan telefonálsz, és éppen mivel ütöd adjon az idődet.
1: Hát éppen tartok hazafelé a munkahelyemről, úgymond a délelőtti műszakból, és Budapestről telefonálok a fővárosban.
0: Szuper, akkor térjünk rá a tárgyra. Van kettő darab kérdésem. Kezdjük a könnyebbikkel, vagy a nehezebbikkel? Választhatsz.
1: Kezdjük a nehezebbikkel.
0: A nehezebbik kérdés az Jason Derulohoz kapcsolódik. Mégpedig az lenne a kérdésem, hogy kinek a nevét szokta ő beleénekelni a saját zenébe? Ilyen dallama, hogy és ezzel segítettem neked szerintem.
1: Talán a sajátját?
0: Ez az! Nagyon jó, eddig nagyon jó vagy. Figyelj, akkor most jön a könnyebbik kérdés, ami úgy hangzik, hogy hogy hívják Petra mellett a reggeli műsorvezetőjét a Sláger FM-nek?
1: Zoli, és talán Somogyi Zoli.
0: Somogyi Zoli, nagyon jó. Mind a két kérdésen átverekedted magad, és most jön a legjobb hír, ami pedig úgy hangzik, hogy te vagy a harmadik telefonáló, úgyhogy ezzel a holnapi napon mehetsz Jason Derulozni a Budapest Parkba. Mit szólsz hozzá?
1: Hát ez fantasztikus, ez több, mint nagyszerű, amire számítottam.
0: Hát nagyon jól ütemezted a hívást, minden kérdésre tudtál válaszolni, nem tudtalak zavarba hozni, úgyhogy tényleg nincs más hátra, mint hogy menni. Holnap megvan-e már, hogy kivel fogsz menni, mert ez egy páros belépőt jelent.
1: Hát igen, én ezt értem, és ezt meg is fogom tudni valakivel oldani, lehet, hogy egy hölgyismerősömmel, lehet, hogy egy baráttal, de mivel elég közeli a dátum, hiszen most mondtad, hogy ez már holnap.
0: Van, ez holnap.
1: Ezért eléggé komoly kihívások elé fogom állítani a barátaimat, de nem baj, valakit fogok találni az ügy érdekében.
0: Szeretnél a rádión keresztül egy felhívást intézni, hogy ki menne veled?
1: Hát tehetünk így is, ugye ez még az én részemről, akkor nem azt jelenti, hogy egyértelmű igen a válaszom a jelentkezőknek, de tehetünk ilyet a hölgyek irányába, hogy aki igazán nagy Jason Derulo fanatikus és középkorú, tehát 25-35 közötti, az csatlakozhat.
0: Az csatlakozhat. Na, hát szuper, ennyi, így kell csajozni a rádión keresztül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz, köszönjük, hogy játszottál velünk, és nagyon jó szórakozást kívánunk neked. Holnap 6 órától van a kapunyítás, ennyit tudok mondani így előzetesen.
1: Rendben, szuper, köszönöm szépen.
0: Mi pedig már is megyünk, tovább érkezik. Molnár Tamás és Majka közös ez a visszapillantó.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ebben az órában már kiosztottunk egy páros belépő Jason Derulo holnapi budapesti koncertjére, de a jó hír az, hogy Balázsnak még nincsen teljesen fix partnere, koncertpartnere, úgyhogy ha valaki esetleg hölgyek közül 25-35 év korosztályon belül van, és nyitott erre a lehetőségre, akkor Balázs hozzájárult ahhoz, hogy az e-mail címét kiadhatjuk nyugodtan, telefonáljanak, és hozzuk össze a hallgatókat, Balázs ne menjen már egyedül, az milyen dolog lenne. De egyébként azt mondta, hogy meg fogja oldani, de természetesen bármire is nyitott, úgyhogy egészen nyugodtan 0-30-30-30-9-8. Itt jöhetnek a jelentkezések Sávúzival és a Barsonggal, megyünk tovább a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Maximum hőmérsékleti értékek ma az időjósok szerint 30-31 fokot is elérhetik. Budapesten, Veszprémben, Székesfehérváron és Kecskeméten, illetve Esztergomban is már 30 fok körül alakulnak az értékek. Kifejezetten meleg, füllett kánikulában telik a délután, de a felhőzet mostanra északnyugat felől már határozottan megnövekedett. A délies szél élénklökésekkel kíséri a felhő átvonulásokat. Estére némi zápor, zivatar is érkezhet, illetve nagyon erős az UV-sugár.
0: Terelést építenek az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es és a 113-as kilométerek között. Mindkét oldalon egy-egy sáv járható, ami az jelentős több kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, Győrön keresztül kerülje ki a munkavégzést. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében baleset történt, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2-3 kilométeres. Az M3-ason is történt egy baleset, Bag és 60 között az 50-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontja után burkolatjel festés zajlik, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. 0-30-30-30-9-8. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, köszönjük őket előre is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 2001-ből szólt Sophie Alice Baxter és a Get Over You, és hogyha kinézek, azt látom, hogy szépen süt a nap, és most ennek a felmelegedő időszaknak a mai napon van a csúcspontja, holnaptól jön egy kis hűvösebb időszak, legalábbis ezt mondják az időjósok, meg ezt mondta az előbb Ági is, úgyhogy mondhatjuk nyugodtan, hogy meleg van, akár még azt is, hogy éget a nap, bár én innen bentről nem érzem, de az biztos, hogy a Valmár, illetve Manuel közös zenéjének címe ez, Éget a nap.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
5: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobd Pepe! Hétfőked!
6: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
8: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
10: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Jogszabálycsomag készül az uniós források lehívásához. Transformátor robbant a Debreceni Egyetem egyik épületében, és a tudomány fája lett a Margit-szigeti ősplattán. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A kormány még ma, vagy legkésőbb holnap beterjeszti azt a jogszabálycsomagot, amely a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás lehívásához kapcsolódik, írja az Index. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben azt mondta, a pénz megszerzéséhez teljesíteni kell a korrupció ellenes összeférhetetlenségi, vagyonnyilatkozati és közbeszerzési feltételeket. Magyarország emellett csatlakozna az Európai Ügyészséghez is. A tervek szerint az integritás hatóság erősebb ellenőrzési jogosítványokat kapna. A hamis vagyonnyilatkozat szankciója pedig akár 2 év börtön is lehetne. A miniszterelnök szerint augusztus 31-ig sok feladat vár még a kormányra. Transformátor robbanás történt ma délelőtt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkák közben, írta a haon.hu. Az egyetem a Neptun rendszeren keresztül értesítette a hallgatókat és a munkatársakat. A közlés szerint egy szerelés alatt álló, egyedi gyártású transformátor egységben történt elektromos robbanás. A berendezés gyakorlatilag teljesen megsemmisült. Emiatt az épületben teljesen leállt az áramellátás. Ezért az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozóknak. A műszaki hiba elhárításáig az épületben nem tudnak dolgozni. Az ügyintézést átmenetileg e-mailben biztosítják. Egyelőre nem tudni, hogy történt-e személyi sérülés. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a rendőrök Kőbányán, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzéseket június 1-e és 6-a között tartották a főváros 10. kerületében. A leggyorsabb autóst a Keresztúri úton mérték be, a sofőr a megengedett 50 helyett 103 km/órával haladt. Emiatt 140 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott. A BRFK közlése szerint a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, ezért a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a szabályszegések visszaszorítására. Éjszakai karbantartási munkák miatt átmenetileg csökkenhet a víznyomás Kecskemét több részén, írta a BAON, a Bács Víz ZRT tájékoztatása alapján. A szolgáltató az ivóvíz minőségének megőrzése és a biztonságos működés keretében idén is elvégzi a nagyméretű vezetékszakaszok időszakos öblítését. Az első ütem június 10-én holnap este 10 és éjfél között lesz. A harmadik Béla körút, a Nyíri út, az Akadémia körút és az öblítő akna által határolt területen. A második ütemet június 11-én éjfél és hajnali 2 óra között végzik. A március 15-e utca, a Budai utca, az Akadémia körút és az öblítő akna térségében. A Tudomány fája címet kapta a Margit-szigeti ősplatán Budapest főváros önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére. Az ünnepségen elhangzott, a közel 200 éves platán szimbolikusan összeköti a múltat és a jövőt, csak úgy, mint az MTA, amely idén 200 éves. Pósfai Mihály, az akadémia elnöke arról beszélt, hogy a fa megújulás jelképe is, hiszen kérgét folyamatosan leveti, miközben megőrzi erejét. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a platán minden polgárban tiszteletet ébreszt, és emlékeztet arra, hogy a tudományt és az autonómiát védeni kell. Vitelkörzetünkben 28-30 fok között alakulnak a maximumok, a következő 1-2 órában még csapadékra nem kell számítani, de már gyűlnek a gomoly felhők Budapesten is. Az érkező hidegfront miatt estére több helyen elvétve záporokra, zivatarokra kell számítani. Jelenleg még erős az UV-sugárzás.
12: Tart a helyszínelés, megnyitották a 11. kerületben a Bartók Béla utat a Lágymányosi utcánál, de továbbra is sávlezárásra kell számítani a helyszínelés idejére. A 28-as villamos az Izraelita temető és az új köztemető között nem közlekedik járműhiba miatt. Erős a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, illetve a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében is. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között baleset történt, az 50-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál történt egy baleset, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2-3 kilométer hosszú. Az M7-es autópályán a Balaton felé az M0-as autóút csomópontja után burkolatjelfestés zajlik, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométer hosszú.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra, Ákinak köszönjük szépen a híreket, hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket változatosan, és akár ebben az órában is játszhatunk, úgyhogy érdemes mindenképpen figyelni minket. Indulunk a Kamraddal, jön tőlük a Be Mine.

itt a Sláger FM-en ez volt most a Maroon 5, illetve a Sugar. Érkeznek a legfrissebb időjárás és közlekedési információk, majd a Ketszá és a Gabriela nyitja a következő zenék sorát.

30-31 fok a mai maximum, az égbolt már változóan felhős, a megnövekedett gomoly felhőzet miatt a napsütés. Több településen háttérbe szorul, a levegő pedig rendkívül füllett. A délután második felében a Dunántúl felől már hidegfronti hatás érvényesül, ami fejfájással is jár. A csapadék a fővárosban a következő órában még nem valószínű, de késő este a délutáni hazaindulás idején már készülni kell elszórtan záporokra, zivatarokra. A délies szél továbbra is élénk marad.

0: Tart a helyszínelés, megnyitották a 11. kerületben a Bartók Béla utat a Lágymányosi utcánál, de továbbra is sávlezárásra kell számítani a helyszínelés idejére. A 28-as villamos az Izraelita temető és az új köztemető között nem közlekedik járműhiba miatt. Erős a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, illetve a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében is. Az M3-as autópályán a főváros felé Bag és 60 között baleset történt, az 50-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál történt egy baleset, a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2-3 kilométer hosszú. Az M7-es autópályán a Balaton felé az M0-as autóút csomópontja után burkolatjelfestés zajlik, a 12-es és a 16-os kilométerek között mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométer hosszú.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint is.

A Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az előzőekben ATB-t hallgattuk, ezzel tőle a Hold You. Azt gondolták volna, hogy Spandau Ballet 1983-as Gold című világslágere majdnem egy James Bond film betétdala lett. Gary Kemp, a dal szerzője, elárulta, hogy a hangszerelést és a refrén drámai fúvósait szándékosan a klasszikus Goldfinger mintájára írta, abban a reményben, hogy egyszer felkérik őt egy ügynökfilmes zene elkészítésére, bár a 007-es meghívás végül elmaradt, a dal így is aranyat ér, és az új romantikus korszak egyik legítőtlenebb himnuszává vált. Hallgassuk most meg közösen ezt a ragyogó slágert, érkezik Spandau Ballet és a Gold itt a Sláger FM-en. Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could

0: éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Led szóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszoli.hu.
7: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
9: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
10: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Júliustól szigorodnak az özvegyi nyugdíj szabályai, hazatérhettek a tiszaújvárosi üzemrobbanás sérültjei, és három bolygó, illetve a Holdcsarló együttállása lesz látható június közepén. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Július 1-től módosulnak az özvegyi nyugdíj feltételei. A változás elsősorban az élettársakat érinti, írja az Index. Az új szabályok szerint egy volt élettárs csak akkor kaphat özvegyi nyugdíjat, ha legalább egy éve folyamatosan együtt éltek, közös gyermekük született, és az együttélés igazolható. Jogosultságot jelenthet az is, ha legalább 10 éve éltek együtt folyamatosan, és a halál időpontjában egyik félnek sem volt házastársa. Ha akár az elhunyt, akár az élettárs hivatalosan házas volt, az élettárs nem lesz jogosult az ellátásra. A különélő házastársak kategóriája is változni fog, írták. A jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat, ezt közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester egy mai budapesti szakmai fórumon beszélt erről. Azt mondta, a Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Ez azonban a jövő héten lejár. Karácsony Gergely szerint egyelőre nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják a haladékot, vagy más megoldás születik. A főpolgármester arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években jelentős pénzügyi nyomás alá került, de a közszolgáltatásokat a pénzügyi gondok ellenére sem akarják csökkenteni. Hazatérhettek a kórházból a MOL tiszaújvárosi üzem robbanásának sérültjei, írta a HVG a vállalat közleménye alapján. A MOL szerint minden érintett munkatársuk otthon folytatja a rehabilitációt, ehhez pedig továbbra is támogatást kapnak. Két dolgozó már vissza is tért a munkába. A május végén történt baleset után befejezték az Olefin 1 üzem szénhidrogénmentesítését, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkák. A következő szakaszban részletes műszaki ellenőrzéseket és állványozási munkákat végeznek. A baleset körülményeinek vizsgálata továbbra is tart. A MOL a hatóságokkal együttműködve dolgozik az ügyben. Országosan tovább lassult a lakásárak emelkedése májusban, Budapesten pedig már csökkenés látszik, írta a Világgazdaság. A fővárosban májusban 0,7%-kal kerültek lejjebb az árak, így Budapesten már két egymást követő hónapban csökkenés történt. Országos szinten az éves drágulás 13% alá mérséklődött, a fővárosban pedig 9% alá csökkent. Vidéken ugyanakkor több régióban továbbra is erősebb az áremelkedés. Különleges égi jelenség lesz látható június 16-án és 17-én naplemente után, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel az alkonyati égbolton, és a vékony holdcsarló is csatlakozik hozzájuk. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz, de akadálymentes, nyugati-északnyugati látóhatárra lesz szükség. Június 16-án a holdcsarló közelében a Merkur látszik majd, amelynek megpillantásához kézi távcső is hasznos lehet. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 17-én rendhagyó esti távcsöves bemutatóval várja az érdeklődőket. Folytatódik a füllett idő, de a következő órákban már csökkenhet a hőmérséklet. A maximum egyébként a térségünkben 28-30 fok között alakul. Az érkező hidegfront hatására délután második felében és este már előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként élénk lesz a déli szél, ami este északnyugatira fordulhat, és átmenetileg meg is erősödik.
1: Baleset miatt csak egy-egy sávval lehet haladni a Nagy Lajos Király útján. A Fogarasi útnál mindkét irányban akadozik a haladás, azonban a 32-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, ez mindenképpen egy jó hír. A 28-as villamos az Izraelita temető és az új köztemető között nem közlekedik, járműhiba ennek az oka. Lassulást tapasztalhatnak az Árpád fejedelem útján az Uszodától befelé a budai alsó rakpartra vezető sávban. Ott is kitartást, türelmet kívánunk mindenkinek, és tart a vasúti híd felújítása. A Budafoki úton, a Rákóczi hídnál irányunként egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességével lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Az M1-es autópályán kiépítették a terelés Győrnél a 119-es és a 113-as kilométerek között, mind a két irányban két-két sáv járható, de az érített szakaszon lassulásra kell számítani. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket köszönünk szépen előre is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál Jekkel Dániel indítjuk az újabb órát a legnagyobb slágerek birodalmában. Köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk. Itt leszünk ebben az órában Louis Capaldi, Hozier, Michael Jackson, ez a Sambor is. Az Andres-del indulunk.

legnagyobb slágerek birodalmába. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Michael Jackson talán legismertebb, legnépszerűbb dala, a Billie Jane. Elképesztő látványossággal ünnepelték az úrnapját Csömörön, ahol a helyiek összefogásának köszönhetően egy gyönyörű, másfél kilométeres virágszőnyeg borította be a település utcáit. A 120 éves sváb tradíció mára felekezetektől függetlenül a teljes közösség ünnepévé vált. A falu apraja nagyja már hajnali 6-kor munkába állt, hogy a szirmokból és levelekből bonyolult vallási szimbólumokat alkossanak az aszfaltra. A 4 égtájat jelképező koszorúkkal díszített sátrak között kanyargó illatos virágszőnyegen végül a hagyományos ünnepi körmenet vonult végig. Most vasárnap, hogyha tehetik jövőre, semmiképpen nem érdemes kihagyni ezt a nagyon kedves szokást Csömörön, ami egy ilyen virágszűnyeg összeállítását, kialakítását és megünneplését jelenti. Hazierrel folytatjuk, ez most tőle a Too Sweet.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Enrique Iglesias és a Bailamol, ami után jönnek az időjárási és közlekedési infók, majd Ed Sheeran és a Sapphire.
1: A 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia. A motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
10: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
11: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
12: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
2: A reklám után.
13: A mai csúcsérték 29-31 fok között alakul, nyugat felől egyre sötétebb gomoly felhők tornyosulnak térségünk felé, és a délután második felében, valamint az esti órákban már előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok a vételkörzetünkben. A csapadékos területeken hirtelen vízes, csúszós útszakaszok alakulhatnak ki, a zivatarokban pedig jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A szél az esti órákban északnyugatira fordul, és átmenetileg meg is erősödik. Északára lecseng a csapadék, a levegő pedig 17 fokig hűl le.
0: Baleset miatt csak egy-egy sávval lehet haladni a Nagy Lajos Király útján. A Fogarasi útnál mindkét irányban akadozik a haladás, azonban a 32-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, ez mindenképpen egy jó hír. A 28-as villamos az izraelita temető és az új köztemető között nem közlekedik, járműhiba ennek az oka. Lassulást tapasztalhatnak az Árpád fejedelem útján az Uszodától befelé a budai alsó rakpartra vezető sávban. Ott is kitartás, türelmet kívánunk mindenkinek, és tart a vasúti híd felújítása. A Budafoki úton, a Rákóczi hídnál irányunként egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességével lezárják a Budafoki utat, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Az M1-es autópályán kiépítették a terelést Győrnél a 119-es és a 113-as kilométerek között, mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra kell számítani. 0-30-30-30 0630 2010 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket köszönünk szépen előre is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
14: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.
15: Your

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan és koncert jegy nyerési lehetőség hegyekkel. Képzeld, Kata, én már Balázsnak adtam egy jegyet, és még nem teljesen biztos benne, hogy kivel megy, és azt mondta, hogy 25-35 év közötti hölgyeknek lehet esélye. Mit szólsz ez?
1: 26 vagyok.
0: 26?
1: Azt hiszem, na, ugye még sem, igen.
0: Pont mondta, hogy arra figyeljük,
1: hogyha... Bár ebben a korban már így a memória nem működik annyira, ezt tettem, 26 vagyok.
0: Pont mondta, hogyha valaki kamuzik, és valójában csak 24, akkor ő már nem jó.
1: Úgyhogy, és hogyha valaki kamuzik, és valójában 48.
0: Az is
2: mire gondolt a költő?
0: Hát arra, hogy nem akar egyedül menni.
2: Én azt értem, de hogy középkorú.
0: Hát azt mondta, hogy 25-35 év között ez meg középkorú.
2: Amúgy tudjátok, mi van? Az van, hogy a mai 15-18 éves lányok 25-30-nak néznek ki, és ő már arra appellál, tudjátok, hogy akkor vissza kell számolni, hogy így jön ki a matek.
0: Igen.
2: Nem?
1: Ez jó.
0: Igen.
2: Valami ilyesmire tudok tippelni, de azért ne sértsük meg hölgytársainkat, és szerintem legyen egy kicsit szélesebb ez a kör perspektíváját.
0: Hát ezt mondta Balázs, ő nyerte a jegyet, ő játszott jól,
2: jó,
0: és mit csinál?
2: A főnök eldönti, hogy nem tudok az igényei és preferenciái. Balázsról nem sokat tudtunk meg viszont, hogy tudod. Azt tudjuk, hogy ő mit szeretne, de hogy vajon mások mit
1: szeretne.
0: Na ezt ő nem mondta el. Ez azért annyira már rutinos, hogy nem mondja el a saját korát. Hát ő majd eldönti egyébként, hogy az a 25-35 év közötti valaki, aki egyébként megkérdezi tőlünk Balázsnak az e-mail címét, mert ahhoz hozzájárult, hogy kiadja a külön csajozós e-mail címet, érted?
2: Na, amúgy ezek a régi társkeresős felhívások, tudjátok, amiben mindig az volt, hogy magára igényes, rossz szokásoktól mentes.
0: Állatszörmentes, igen.
2: És noked légy szívesen szaggató hölgyet keresek fiatal korosztályban. Ilyeneket küldhetnek a délután. Utánban, akkor a hallgatók, minden nap van már valami feldobásunk. Srácok, amúgy
1: viszont én hadd mondjam azt a hölgyeknek, hogyha szeretnének elmenni a koncertre, akkor ne Balázsra hallgassanak, hanem ránk hallgassanak, és a megfelelő pillanatban telefonáljanak, és intézzenek maguknak belépő jegyet.
0: Azt a kutya fáradt, ez ennyi, micsoda átkeve, ezzel kéne foglalkozunk.
2: Egy kis önpromót hadd tegyek már, srácok, mert hogy ma este 9-től hazai sláger, Mezőmisi lesz a vendégem, úgyhogy egy nagyon jó beszélgetésnek nézünk elébe. Tudjátok, mindig nagyon brutálisan őszinte, úgyhogy szerintem nem lesz nehéz kérdeznem. Illetve, aki lemaradt volna Dérhenéről az elmúlt hetekben, ma estétől már láthatja majd a YouTube csatornánkon, a Sláger FM YouTube csatornáján a vágatlan beszélgetést vele, sok minden kiderül.
0: Micsoda lehetőségek a hazai Sláger házatáján. Mi ezzel
1: akkor
0: köszönjük szépen.
1: Akkor találkozunk 9-kor.
0: Így van, igen, igen.
1: Dani, veled meg holnap?
0: Hát én ott leszek a készülékek túloldalán, úgyhogy velem is így az étteren keresztül, de a lényeg az, hogy innentől kezd a kis Katája a terep, szerep, mi pedig búcsúzunk. Ciao.
2: Ciao. Sziasztok.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
5: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismerslágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
6: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: 8 gyermek sérült meg egy balesetben az M1-esen. Vitézi Dávid szerint újabb vitásügy került elő a közlekedési tárcánál, és vádat emeltek 4 mentőszolgálati dolgozó ellen Gávölgyi János ügyében. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Nyolc gyermek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán, Biatorbágy térségében. Tájékoztatott a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A baleset ma kora délután történt a 18-as kilométer szelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon. Csécsi Soma közlése szerint a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint újabb vitásügy derült ki az átadási dokumentumok átvizsgálásakor. A miniszter azt írta, Lázár János korábbi közlekedési miniszter két héttel a választások előtt bruttó 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi-Dunahíd költségvetését. Vitézi szerint a szerződést úgy módosították, hogy az előleg maximális aránya 20%-ról 98%-ra nőtt, majd a választások előtt két nappal 94,3 milliárd forintot ki is utaltak a kivitelező Duna-aszfaltnak. A miniszter szerint a beruházás összköltsége így már 451 milliárd forintra emelkedett. Vitézi Dávid közölte, folytatják a vizsgálatot és minden jogi eszközt bevetnek a közérdek érvényesítésére. Vádat emeltek négy mentőszolgálati dolgozó ellen Gálvölgyi János színművész ügyében, közölte a fővárosi főügyészség. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség két mentés irányítót, egy betegszállítás felvevőt és egy mentésvezetőt vádol foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel. Az ügyészség szerint 2023. májusában Gálvölgyi János rosszul léte után a segélykérést nem a megfelelő sürgősségi szint szerint kezelték, és egyik érintett sem intézkedett mentőegység küldéséről. A közlemény szerint emiatt az életveszélyes állapotban lévő színművész mielőbbi szakszerű mentőellátása elmaradt. Az ügyészség pénzbüntetést és határozott idejű foglalkozástól eltiltást indítványozott. A hétvégén visszatér a Korea On, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai kulturális fesztiválja a Margit-szigeti Kristály színtérre. K-pop táncok, beauty workshopok, koreai street food, e-sport és hagyományos művészeti programok várják a látogatókat. A kétnapos fesztiválról Pálfi Dóra, a koreai kulturális központ szóvivője beszélt a Sláger FM-nek.
10: A koreai napok célja, hogy a látogatók ne csak nézőként találkozzanak a koreai kultúrával, hanem személyes élményeken keresztül fedezzék fel azt. Lesz K-pop tánc előadás, koreai gasztronómiai udvar, e-sport programok, taekwondo, kézműves foglalkozások és koreai vállalatok interaktív standjai is. Az idei sztárvendég pedig a világhírű May 3 a cappella csapat, emellett több ismert koreai influencer is érkezik Budapestre, illetve három egyetem is bemutatkozik kreatív programokkal. Tekintettel a nagy érdeklődésre, a K-beauty pedig idén egy külön zónát kap a fesztiválon.
9: A két nap részletes programjai a Hanyu honlapján és a fesztivál hivatalos Facebook oldalán érhetőek el. Kérdőivel várja a lakosság véleményét Zugló önkormányzata a kerület új település tervének elkészítéséhez. A dokumentum Zugló 2040-ig tartó hosszú távú fejlesztési irányait, jövőképét, valamint a középtávon megvalósítható célokat és legfontosabb beavatkozási területeket határozza majd meg. A kérdőív célja, hogy a tervezők a statisztikai adatok mellett a helyiek tapasztalatait és véleményét is figyelembe tudják majd venni.
11: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időt ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Nos, a hétvégére hűvösebb időt jósolnak, aminek én most egy kicsit örülök, mert ehhez kapcsolódva van egy jó kis programajánlatom, ami a hűvösebb időben lesz ideális. Viszont, hogy mi okoz hűvösebb időt, azt már is mondom, holnap elér bennünket egy újabb hidegfront, ami miatt nem csak, hogy megélénkül a szél és záporosabbá, zivatarosabbá válik az időjárásunk, de jó pár fokkal csökken majd a hőmérséklet. Holnap már csak 25 fok lehet, csütörtökön pedig mindössze 20-21 fokot mérhetünk. Aztán szépen lassan tér majd magához az időjárás, de még hétvégére is 23-24 fokot és elszórtan esőt ígérnek a szakemberek. Lássuk, mire számíthatnak az útrakelők. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, 10 kilométeren arra szól a kocsisor. A fővárosban pedig baleset miatt van torlódás Csepelen, az Ady Endre úton a Gubacsi híd előtt itt több jármű ütközött, és baleset miatt számítsanak sávlezárásra az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. És ránézünk a vonat közlekedésre is, vonalban a MÁV Inform ügyeletese Váci Viktor. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
12: Köszöntöm a hallgatókat, országszerte zavartalan a vonat közlekedés. A Szerencs-Nyíregyháza vonalszakasz felújítása nyár végéig tart, pótlóbuszokkal kell utazni a térségben, illetve Miskolc és Debrecen között közvetlen buszok is közlekednek. Rákos rendezőállomáson felső vezeték karbantartást végeznek a héten, péntek hajnalig éjszakánként éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a Nyugati és Rákospalota Újpest között az S70-es és S71-es, a Nyugati és a alapon között az S72-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
11: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a sláger délután, és kitart még a koncertélmények nyara is, kitart velünk, kitartást minden játékos kedvűnek. 06303030958 ez a telefonszám, amit hívni kell. Én Kiskata vagyok, és indítom az órát.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a koncertélmények nyara a Sláger FM-en és a Sláger délután. És ugye az időjárás jelentésben azt mondtam, hogy van egy ötletem, hogy hogyan dobhatjuk fel a hűvösebb hétvégét. Na hát, ugye tudjuk, a forróságban a könnyű, kevésbé fűszeres ételek javasoltak. No, de ezen a hétvégén rendezik a Csülök Fesztivált az Üllői Városi Piacon, úgyhogy mivel ez egy nehéz étel, kimondotta jó, hogy a hőmérséklet is pár fokkal hűvösebben alakul majd. A fesztivál középpontjában természetesen a csülök áll, a rendezvény egyik kiemelt programja pedig a csülök főző verseny, amelyre csapatok jelentkezhetnek, akár munkatársak, akár baráti társaságok, akár családok. Mindemellett vár bennünket itt a Vidám Park, így a fesztivál nem csak az ízekről, de a közös kikapcsolódásról is szól, és hát természetesen a színpadon is folyamatosak lesznek a programok. Este például Dániel Figergely koncertje dobja fel a hangulatot. Úgyhogy ha egy tartalmas napot szeretnének eltölteni vidám, jókedvű emberek és tartalmas ételek társaságában, akkor ezen a hétvégén irány Üllő, szombaton rendezik a Csülök Fesztivált. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is a Kovalszki meg a Vegadala, ha viharban szivárvány, ami arra tanít meg bennünket, hogy ha valami első ránézésre rossznak is tűnik, meg tudjuk benne találni a jót. Előtte azonban a Roxette-től szól a Listen to Your Heart.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan. Yeah, one day when
1: the sky might fall. Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: énekesnő, akit Madonna az utódjának tekint, Sabrina Carpenter dalolt nekünk itt a Sláger FM-en. Ez volt Espresso című dal, ami talán tényleg jobban frissít, mint a kávé, és frissen, üdén, fiatalosan megyünk tovább, és folytatódik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, úgyhogy nagyon hegyezzék a fülüket, mert tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami páros koncertbelépőt érhet önöknek. Persze azt hasznos tudni, hogy nem elég időben telefonálni, hogyha meghallanak mondjuk egy Metallica, egy Jason Derulo, egy Scorpions, vagy egy Sting dalt, még két kérdésre is tudni kell a választ, és hát a helyzet az, hogy nagyon szigorúak vagyunk, úgyhogy kössék fel azt a bizonyos gatyaszárat. No de itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása, és az utakon is szétnézünk, utána pedig Loi érkezik, és a Get Lucky.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
9: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse. Most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
10: Harry Potter. A kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
11: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe. Please, please
12: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén újabb eső és záporok érkezhetnek a Dunántúlra. Rendesen visszaesik a hőmérséklet, mert 16-17 fokkal indul a napunk, de délutánra már csak 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok. Jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset a Kossuth Lajos utcában az Astoria előtt, ezért itt a külső sáv nem járható, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy arra szól a forgalom a Lehel utcában kifelé és a Béke utcában befelé a Róbert Károly körút előtt, az Árpád hídon Buda felé a Népfürdő utca felhajtótól, az M3-as kivezető szakaszán a Körvasút soré felüljárótól, a Váci úton szintén kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Árpád híd felé kanyarodó sávban, és erős a forgalom a Hegyalja úton és a Margit körúton is mindkét irányban, akár csak a pesti alsórakparton a Szent István parktól dél felé. Városon kívül pedig az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant, a 18-as kilométernél lezárták a külső sávot, itt több mint 10 kilométeres az arra szóló kocsisor hossza. Vissza a fővárosba tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt, az első kerületben pedig a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Bomb Funk MC's Freestyler című dala szólt itt a Sláger FM-en, egy finn csapat, akik megadták a délutánunk ritmusát, és hát kell is, hogy ritmusban legyünk, hiszen holnap után elstartol a labdarúgó VB június 11-e és július 19-e között 48 résztvevő ország válogatottja rúgja majd a bört, és itt a fővárosban is nagyon sok helyen lehet majd végig szurkolni a meccseket, úgyhogy tuti, hogy összefutunk majd egyik-másik mérkőzés közvetítésén. No, de most érkeznek a friss információk, Ortutai Dóri már úton van a stúdió felé, de amíg ide ér, meghallgatjuk az Unisex dalát, szól a Step holnap.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
2: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZ, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Grillez! Mindenki imádja! A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Supergrass díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s, vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
9: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
8: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
10: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
9: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
11: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok árai egy friss miniszteri rendelet nyomán. Jelentős szervezeti átalakításról dönthet a Fidesz tisztújító kongresszusa. Egy hét alatt 334 gyors sajtót mértek be a 10. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Egy friss miniszteri rendelet emeli a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árait, írja a Portfolio.hu. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelet módosítása nyomán többe kerül az az üzemanyag, amelyet a készletező szövetség a nagykereskedőknek értékesít tovább. A benzin nettó literenkénti ára 270 forint 25 fillérről 283 forint 45 fillérre, a gázolai 300 forint 48 fillérről 310 forint 47 fillérre nő. A kormány szerint a döntés célja, hogy a stratégiai készletek visszapótlása kisebb pénzügyi veszteséggel járjon. Az új díjszabás csak a rendelet hatályba lépése után kötött szerződésekre vonatkozik. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány a választások előtti napokban 94,3 milliárd forint előleget utalt ki a Mohácsi Duna Híd projektre. A Tisza kormány vizsgálja az ügyet és mérlegeli a feljelentés lehetőségét, valamint azt, hogyan lehet visszaszerezni a már kifizetett összegeket. A beruházás költségei az elmúlt években jelentősen nőttek. A projekt jelenlegi kerete 389,3 milliárd forint. Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol várhatóan megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, és az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet jön létre. A párt országos elnöksége jelentősen bővülhet, és a kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják meg pártelnöknek. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti kongresszusi központban, és várhatóan délután 5-ig tart. Az esemény nem sajtónyilvános, de élőben közvetítik. A Magyar Vendéglátókipar Testülete levélben kérte a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól, valamint az élő környezetért felelős minisztériumtól a műanyag italtartó poharak, köztük a tetők és fedelek július 1-én életbe lépő forgalmazási tilalmának elhalasztását. A szervezet szerint a PP és a PE bevonatos papírpoharak jelenleg nélkülözhetetlenek a vendéglátásban, az alternatív termékek pedig műszaki és gazdasági szempontból sem jelentenek teljes körű helyettesítést. A nyári főszezonra időzített tiltás különösen a kis- és középvállalkozásoknak okozna nehézséget, és akár áremelkedéshez is vezethet. Egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyors hajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyors hajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyet 103 km/órás sebességgel autózott, amért 140.000 forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték. Megkezdődött a tisza virágzása, ezért tilos a védett tisza virág élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása vagy elpusztítása, figyelmeztet a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság. A rajzás szándékos megzavarása például kisgéphajóval természetkárosításnak minősülhet. A tisza virág természetvédelmi értéke egyedenként 10.000 forint. A vízirendészet és a természetvédelmi szervek fokozott ellenőrzést tartanak ebben az időszakban. A Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkcióban hozza el idén-nyáron a Margit Szigeti szabadtéri színpadra az Anna Karenina musicalt. Lev Tolstoj klasszikusának zenés adaptációja a szerelem, a szenvedély és a társadalmi elvárások örök történetét mutatja be. A darab főszerepeit Széles Flóra és Miller Zoltán alakítják. A premier július elején lesz. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
14: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. Még mindig nagyon meleg van odakint. 33 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, de már érezhető, hogy egy kicsit nyomottabbá vált a levegő, és bizony a fölénk húzódó felhőkből az esti éjszakai órákban még esőre is lehet számítani. Holnap reggel is felhősen indul a napunk, sőt, szemerkélő eső sincsen kizárva, is mindössze 16-17 fok lesz. Napközben pedig bár elvékonyodik majd a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap is, de csak 25, maximum 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, és marad a hűvösebb, szelesebb, ám de napos idő a következő napokban is, például csütörtökön maximum 20 fokra számíthatunk napközben. Jönnek a közlekedési infók. Itt a fővárosban baleset miatt nem járható a külső sáv a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt, és tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a Hegyalja úton és a Margit körúton mindkét irányban, a pesti alsórakparton a Szent István parttól délfelé, és akadozik a haladás a Közraktár utcában is a pesti alsórakpart előtt, a Váci úton kifelé a Róbert Károly körút előtt torlódik a forgalom az Árpád híd felé kanyarodó sávokban, illetve az Árpád fejedelem útján az Uszodától befelé a budai alsórakpartra vezető sávban, és lassulás tapasztalható az Árpád hídon és Buda felé a Népfürdő utcai felhajtótól. Azt tartsuk észben, hogy már nem csak hétvégente zárják le a pesti alsórakpartot, de hétköznapokon is este 6:30 és hajnali 5 óra között az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt csak a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja. Most még lehet arra autóval is menni. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt, a Bécsi úton pedig befelé a Pomázi út után a külső sávot zárták le, mert javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Ez a Sláger délután, és folytatódik a koncertélmények nyara. Itt a Sláger FM-en legyenek résen. Az óránk pedig egy olyan csapattal indul, akik többször koncerteztek már Budapesten. A Coldplay High Power című dalát hallgatjuk meg. Kiskata vagyok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Wham dala, Callous Whisper, amit a legtöbben George Michael dalnak gondolnak, pedig a szerzők között bizony ott van Andrew Ridgely is, a Wham másik tagja, úgyhogy ez egy igazi Wham dal a popduótól. Ez pedig a Sláger délután, ahol most a hagyományok házába vinném el önöket, hiszen június 11-én csütörtökön nyílik itt egy új kiállítás az Átriumban. A hagyományok háza különleges tárlata a Játéktól a Mesterségig című kiállítás. A 2024 és 26 közötti időszakban végzett nemeszkészítő, kosárfonó, takács, szőnyegszövő hallgatók vizsgamunkáit mutatja be. Ez a kiállítás nem csak a kész tárgyak gyűjteménye, de egyfajta ablak is az intézményben folyó szakmai oktatás évtizedek alatt kiérlelt módszertani világára. Érdemes elmenni és megnézni a kiállítást. Csütörtökön lesz tehát a tárlat megnyitó. Itt a Sláger FM-en pedig slágertárunk folyamatosan nyitva, és hát tart még a koncertélmények nyara is. Hegyezzék a fülüket, és ha meghallanak egy Jason Derulo, egy Metallica, egy Sting, egy Scorpions, vagy éppen egy One Republic, vagy Duran Duran dalt, akkor telefonáljanak azonnal, és biztosítsanak maguknak belépőt a legnagyobb sztárok óriási budapesti koncertjeire. Most azonban Ariana Grande énekel nekünk. A We Can Be Friends-el megyünk tovább.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Latricia McNeil énekelt nekünk, ez volt az Ain't Just The Way, és már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és szétnézünk az utakor is, közlekedési infót önöktől is várok, 0630303095, utána pedig jön az a zenész, aki hamarosan megjelenteti legújabb lemezét, és aki jövő héten visszatér a szülővárosába, Lutonba, ahol nem csak koncertet ad majd, de azt tervezi, hogy a lutoni vasútállomáson ingyen kávét és jeges italokat oszt majd az ingázóknak hétfő reggel, úgyhogy ha éppen Angliában járnak, akkor a lutoni vasútállomást mindenképpen keressék fel, mert találkozhatnak Miles Smith-szel. Stargazing című dala jön perceken belül.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
5: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
11: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
2: A reklám után.
0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Érkezik az újabb hidegfront, és ugye ismert jelenség, nyáron gyakran előfordul, hogy az érkező hidegfront forró levegőt tol maga előtt. Ezt tapasztalhatjuk most is a jelenlegi 33 fokkal. Holnap azonban napközben már csak 24-25, legfeljebb 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és záporok, zivatarok érkezésére egész nap lehet számítani. Nyári záporok a következő napokban is érkezhetnek, egészen jövő hét keddig érkeznek a nedvesebb brék tömegek fölénk, utána megint pár száraz napsütéses nap jön, de jövő hétvégétől megint csak mozgalmasabbá válik fölöttünk a légkör, bár akkor már jóval 30 fok fölött alakulnak a csúcsok, legalábbis a mostani előrejelzések szerint. És jönnek az utak hírei. A Kossuth Lajos utcában az Astoria előtt korábban történt egy baleset, itt befejeződött a helyszínen, és de továbbra is lassú haladásra lehet számítani, és arra szól a forgalom a Lehel utcában kifelé, a Béke utcában befelé a Róbert Károly körút előtt, az Árpád hídon Buda felé a Népfürdő utca felhajtójától, az Ecseri úton az Üllői út előtt és az Üllői úton is mindkét irányban a Nagy körút előtt, de nehéz a haladás a Kós Károly sétányon mindkét irányban, továbbá az Ajtósi Dürer sorban a Hungária körút előtt és a Széll Kálmán térre vezető utakon is. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, itt irányonként egy sáv járható, péntekig pedig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. A harmadik kerületben a Királyok útján, a Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert javítják a gázvezetéket, a Szentendrei út szervizútját pedig a Ladik utcánál szintén lezárták, mert itt átépítik a vízvezetéket, és sávlezárás van az Árpád úton és a Váci út felé a Víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM.

0: Hey guys, it's Taylor.
1: It's me,
0: Taylor.
2: A Sláger FM. Minden, amit

Taylor Swift énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt Antihero című dala, és hát az a hír járja, hogy az énekesnő és párja esküvője a Madison Square Gardenben lesz majd, bár továbbra is óriási titkolózás övezi a ceremóniát, úgyhogy ez is csak pletyka. Az viszont nem pletyka, hanem tény és való, hogy végére értünk a Sláger délutánnak, úgyhogy mostantól önök jönnek, két teljes órán át a kívánságokat fogom teljesíteni, 0630 30 30 95 8, ez SMS és telefonszámunk, de hát ezt önök pontosan tudják. A hírek után indul a kívánságműsor, de előtte még szól a Unique dala, a Hiszed vagy sem. The

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
4: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. Toyota Sakura.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
6: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit-szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Afrodite Hotel, Zalakar, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: J-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
0: Ez a Sláger FM.
10: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Sok motoros közlekedik szabálytalanul az ORFK szerint. Újabb balatoni településen tiltják a köztéri alkoholfogyasztást a nyári főszezonban. Koreai fesztivált rendeznek a hétvégén a Margit-szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Politikai indíttatású koncepciós eljárásnak nevezte a vele szemben emelt vádakat Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki szerint a büntetőügy célja az általa vezetett intézmény hiteltelenítése és az antikorrupciós reformok akadályozása. A központi nyomozó főügyészség kedden jelentette be, hogy hivatali visszaélés, közokirathamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt vádat emelt az integritás hatóság elnöke ellen. Az ügyészség szerint a hatóság vezetője különböző szerződésekkel, járműhasználattal és egyéb döntésekkel összefüggésben több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott az intézménynek. Sok motoros közlekedik továbbra is szabálytalanul és veszélyesen a június első hetében tartott országos ellenőrzés tapasztalatai szerint, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A rendőrök 267 esetben intézkedtek a világítási szabályok megsértése miatt, 134-en bukó sisak nélkül közlekedtek, és 53 eljárás indult hatósági jelzéssel kapcsolatos jogsértések miatt. A rendőrség hangsúlyozza, a motorosok a közlekedés legvételenebb résztvevői, egyetlen mulasztási súlyos következményekkel járhat. Újabb balatoni település vezetett be szigorítást. Siófok után Balatonlellén június 1-től tilos szeszes italt fogyasztani több közterületen, így utcákon, parkokban, sétányokon és játszóterek környékén. A rendelet célja a közrend és a közbiztonság erősítése a főszezonban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság figyelmeztet a szabályszegés hatósági intézkedést és szabálysértési szankciót vonhat maga után. Engedélyezett marad az alkoholfogyasztás vendéglátóhelyeken, teraszokon, kijelölt rendezvényterület és a strandok meghatározott részein. A Veszprémi járásbíróság jogerősen elítélte Balatonalmádi egykori polgármesterét, aki a vádirat szerint kamerát és mikrofont rejtett el a hivatalban lévő jegyző irodájában. Rögzítették a bejárati ajtót, a tárgyalóasztal egy részét és a páncélszekrényt is. A polgármester 2021 májusa és 2022 márciusa között többször visszanézte a felvételeket, amelyek tavaly márciusig folyamatosan készültek. A bíróság tiltott adatszerzés büntette miatt mondta ki bűnösnek. Az érintett időszakban Kepli Lajos, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője vezette a várost, aki 2022 márciusában lemondott. A hétvégén visszatér a Koreaon, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai kulturális fesztiválja Margit-szigeti Kristály színtérre. K-pop táncok, beauty workshopok, koreai street food, e-sport és hagyományos művészeti programok várják a látogatókat. A kétnapos fesztiválról Pál Fidóra, a Koreai Kulturális Központ szóvívője beszélt a Sláger FM-nek.
12: A koreai napok célja, hogy a látogatók ne csak nézőként találkozzanak a koreai kultúrával, hanem személyes élményeken keresztül fedezzék fel azt. Lesz K-pop tánc előadás, koreai gasztronómiai udvar, e-sport programok, taekwondo, kézműves foglalkozások és koreai vállalatok interaktív standjai is. Az idei sztárvendég pedig a világhírű May 3 a cappella csapat, emellett több ismert koreai influencer is érkezik Budapestre, illetve három egyetem is bemutatkozik kreatív programokkal. Tekintettel a nagy érdeklődésre, a K-beauty pedig idén egy külön zónát kap a fesztiválon.
11: A két nap részletes programjai a Hanyu honlapján és a fesztivál hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés. Viharos hidegfront vet véget az alakuló kánikulának. Holnap ér el bennünket, és miatta jó pár fokkal hűvösebb lesz. Odaként napközben 24-25 fok körül alakul majd a maximum hőmérséklet, de általában napos idő várható. Csupán a délelőtti órákban lesznek fölöttünk olyan felhők, amelyekből még eső is érkezhet, aztán a nap további részében ártatlan bárányfelhők legelésznek majd fölöttünk, de azért elszortan még egész nap, sőt, gyakorlatilag egész héten lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. A csúcshőmérséklet pedig csütörtökön még tovább csökken, akkor csupán 20-21 fokot várhatunk. Szétnézünk az utakon, tart a délutáni csúcs, úgyhogy igen erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttal befelé, a Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Pesti alsórakparton pedig a Margit hídtól délfelé, de nehéz a haladás az Ecseri úton, az Üllői út előtt, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, és sokan hajtanak az Árpád hídon Buda felé a Népfürdő utcai felhajtótól, az M3-as kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól, és a Váci úton is kifelé a Róbert Károly körút kerület előtt az Árpád híd felé kanyarodó sávokban. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt javítják a gázvezetéket. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezetéképítés miatt. A 22. kerületben pedig a Rózsakert utcában félpályás az útzár a Rákóczi út közelében, mert javítják a burkolatot. És nem elfelejteni, hogy tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton a 4. kerületben, úgyhogy sávlezárás fogadja az autósokat a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: A kívánság műsorban pedig már is teljesítem Luca kérését. Szia Kata, minden érettségiző sorstársamnak küldöm a Solvave Kalandor című dalát. Nagyon szurkolunk nektek. Luca, már is érkezik a dal. Balázs pedig Agnes Carlson Release Me című dalát kéri, úgyhogy ez jön.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a The Bangles Manic Monday című dala dobta fel a hangulatunkat, és önökön múlik, hogy feldobják a kívánsági műsort, 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mi az a dal, amit szeretnének hallani, és persze közben hegyezzék a fülüket, mert folytatódik a koncertélmények nyara is, mint a Sláger FM-en. Június 13-án pedig megnyílnak a Vármúzeum lezárt udvarának kapui, és részt vehetünk egy fantasztikus középkori botanikai kerti sétán. A sétán résztvevők pedig a gótikus kápolna árnyékában rejtőzködő mini kertet fedezhetik fel. A magas ágyásokba ültetett növények a látogatókat a kora középkori kolostorok kelt kultúrájától elvezeti egészen a kora újkori főúri kertek történetéig. Megismerhetjük, hogy hogyan változott a növénykultúra az igényeknek megfelelően, illetve hogy milyen hatással voltak a természettudományok erre a fejlődésre. Úgyhogy ha tehetik, szombaton vegyenek részt ezen a sétán. Ha pedig a kívánság műsorban szeretnének részt venni, akkor dobjanak egy SMS 0630 30 30 95 8. Jött egy ilyen üzenet, hogy jó napot. Jó napot, várom a folytatást, addig pedig teljesítem Szandi kérését, aki a Bananarámától a Vénuszt küldi az anyukájának, Detti pedig azt írja: kedves Kata, két nagyon jó barátomnak, Móninak és Tüncének küldöm az I'll Be There For You című számot a jó barátokból, ugye ez a The Rembrandts dala, és már is szól.

0: Világokat szedtünk Justin Bieberrel, ez volt a Daisy's itt a Sláger FM-en, és itt van velem a stúdióban Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Kata!
0: Milyen hírt hoztál már meg itt, igen?
1: Kacagok, hát kacagok ezen a híren. Képzeld el, a brit királyi posta 19 év késéssel kézbesítette egy gyereknevelési magazint egy angol apukának, második gyermeke születésekor rendelte ezt meg, és képzeld, de most érkezett meg a gyerek, már nagykorú, hát lassan már neki is a gyerek, ez nem, ez csak infűzium hozzá. Na de nagyon rossz állapotban érkezett meg az újság, viszont mellé egy bocsánatkérő üzenetet is küldött a kiadó, mert ugye ez a lap még mindig létezik. Na, hát most ezt hallgass meg.
0: Ez jó. Csak apuka, gondolom, átlepozta, hogy tudtam, hogy ezt elrontom.
1: Pontosan, igen.
0: 19 év
1: késő. 19 év.
0: Hogy szokták mondani, jobb későn, mint soha.
1: Persze, ez most már egy muzeális darab egyébként. Tehát.
0: Ez egy kalandos, akkor képzelheted, hogy mindent keresztül ez az újság.
1: Igen, és a gyerek mémetet keresztül 19 év alatt. Na jó, hát ez egy másik
0: ez
1: dolog.
0: Dóri, te viszont soha nem késel, úgyhogy 19 órakor várunk pontosan a friss információkkal.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig megyünk tovább akkor itt a kívánság műsorban. Sziasztok, Barbie vagyok, és a Kiviben öcsinek kérek egy bagosi számot, üzenem, szombatra hozza a paklét. Kártyaparti lesz.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Továbbra is 31 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, viszont sárga figyelmeztetés van érvényben jelenleg zivatarok érkezése miatt, úgyhogy a következő órákban számíthatunk arra, hogy megélénkül a légmozgás, és jön majd felhőszakadás, bár hogyha most kinézek az ablakon, hát igazából ezekből a felhőkből én nem jósolnék esőt, de hát majd meglátjuk, hogy tényleg elered el. Holnap reggel is borongós időre ébredünk, és mindössze 16-17 fokra. Napközben azonban elvékonyodik a felhőzet, kiderül az ég, de nem lesz túl meleg. 25-26 fokig emelkedik legfeljebb a hőmérséklet, hiszen megérkezik a hidegfront, és emiatt a felmelegedés is visszafogott lesz, ráadásul záporok, zivatarok is jöhetnek. Jön a segítség a közlekedőknek. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon. Tatabányától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz a haladás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek. Aki személyautóval tart Budapestre, annak érdemes az átterelt belső sávot választani. A fővárosban lassan lecseng a délutáni csúcs, de még az Árpád hídon Budafelé a Népfürdő utca felhajtójától lassú a haladás. Az M3-as vezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól úgy szintén torlódik a forgalom, és a Budaörsi úton is a Bach csomópont előtt, de a Rákóczi híd Budai híd főjénél is megtorpan a haladás. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában, itt lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt, a 2. kerületben a Széher út, Kuruc utca kereszteződést zárták le felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között szintén lezárásra kell számítani, a Fehér úton pedig az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a középső sáv van lezárva az átépítés miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Spice Girls egykori tagja Melanie C énekelt nekünk itt a Sláger FM-en. Ez volt I Turn to You című dala. Mi pedig itt a Kívánság műsorban egy picit már a hétvégére hangolunk. Tudom, hogy még csak kedd van, de nem árt időben eltervezni, hogy mihez kezdünk a szabadidőnkkel a hétvégén. Június 12-én, vagyis pénteken kezdődik és egészen vasárnapig tart a Pátyi Pince napok rendezvénysorozata. 3 napon át élvezhetjük itt a pincehegyi hangulatot és a közösségi programokat. Megismerhetjük itt Páty borászati hagyományait. A pincékben a helyi borászok nem csak az italaikat mutatják be, hanem a pince kultúrához és a borvidék múltjához kapcsolódó történeteket is megosztják majd a vendégekkel. És nem maradnak el a színpadi programok sem, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt készülnek előadásokkal. Fölép többek között a Bohemian Betyársz, a Kiskalász zenekar, a Felleghajtó néptánc csoport és a Hiperkarma is. Szóval ezen a hétvégén tegyük tiszteletünket Pátyon. Itt a Sláger FM-en pedig már is teljesül Orsi kérése, aki Bálintnak szeretné küldeni Majka Csurran Cseppen című számát azzal az üzenettel, hogy köszi, hogy mindig kitartasz mellettem. Ez egy nagyon szép üzenet. Már is érkezik a dal. Dia pedig azt írja, hello Kata, bolond barátnőmnek, Ánginak, kérném Ray Parker Jr.-tól a Ghostbusters-t. Oké, Dia, akkor már is érkezik a dal Ánginak.

0: hogy de szeretem pénzt.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és Majka Csurran Cseppen című dala szólt, mi pedig már is meghallgatjuk a friss információkat, hiszen Ortutai Dóri érkezik a hírekkel, de előtte még teljesül Kriszti kérése. Szia Kata, ma ünnepeljük a férjemmel, Gerivel 12. évfordulónkat, üzenem neki, az örök szerelem csak a mesében örök, de a ragaszkodás a másikhoz, az átélt jó és rossz, az összetartozás, az több, mint szerelem. És küldöm neki a Honey Beast legnagyobb hős című dalát. Kriszti, ez gyönyörű üzenet. Sok boldogságot nektek!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s, vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg három életet.
7: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és négy csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
9: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
10: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
9: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
11: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
10: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Mintegy 47 millió forintot emelt le egy sértett számlájáról egy váci csaló. A Margit-sziget 203 éves patánja megkapta a Tudományfája címet. Új sportág debütál a 2027-es budapesti vízes világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Demonstrációt tartanak holnap reggel a Deutsche Telekom, ITTC Hungary Kft. Dolgozói, mert nem elégedettek a cég által megajánlott béremeléssel, közölte az infokommunikációs szakszervezet. A megmozdulás Budapesten, Debrecenben, Bécset és Szegeden lesz, 8.15 és 8.45 között, még a munkaidő kezdete előtt, és a rendőrségen is bejelentették az akciókat, írja a 24.hu. A szakszervezet szerint több mint 1200 dolgozó írta alá a petíciót, mert a kapott emelés elmaradt az elvárt 6-7%. Ha a demonstráció nem hoz eredményt, figyelmeztető sztrájk is jöhet. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorvágy térségében a 18-as kilométer szelvényben Budapest felé kora délután. A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba, mondta Csécsi Soma, Budapest rendőrfőkapitányság szóvivője. A Blik úgy tudja, hogy a buszon 32 gyerek utazott, a sérülteket kórházba szállították. Telefonos csalással csaknem 47 millió forintot emelt le egy sértett bankszámlájáról egy 22 éves váci férfi, közölt a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A csaló banki alkalmazottnak adta ki magát, és arra kérte az áldozatot, hogy töltsön le egy alkalmazást, miközben 4 részletben leemelte a pénzt. A rendőrök egy 18 éves nőt is kihallgattak, akinek számlájára 7 millió forint érkezett. A férfi több ember nevére is nyitott bankszámlákat, ezekre utalta a csalásokból származó összegeket. Elfogató parancsot adtak ki ellene végül Fehérgyarmaton fogták el. A 22 éves férfit pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki és letartóztatták. Eszenyi Enikő lemondta a Gósz című darab rendezését a József Attila Színházban. Rövid Facebook bejegyzésében megköszönte a társulatból azok támogatását, akik mellette állnak, és sok sikert kívánt a következő évadra. Vaddisznó család sétált a napokban Budapest 12. kerületében. Egy arra járó videóra vette, hogy a kis csapat fényes nappal átvág az úttesten. A néhány másodperces felvételen jól látszik, hogy a vaddisznók egymás nyomában fegyelmezetten és rendkívül gyorsan futnak át a túloldalra, majd pillanatok alatt eltűnnek a Mindszenty tér környéki sűrű növényzetben. Különleges címet kapott a Margit-sziget egyik legidősebb fája. A 203 éves ősplatánt a tudományfája elnevezéssel tüntette ki Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia. A kezdeményezés a tavaly indult tudománybarát település mozgalomhoz kapcsolódik. Az ünnepségen Frany Tamás leköszönt akadémiai elnök és Pósfai Mihály az MTA új elnöke hangsúlyozták, a fa egyszerre jelképezi a múlt értékeit és a tudomány megújulását. A jövő évi budapesti vízes világbajnokságon megrendezik a történelem első 4x4-es világbajnoki vízilabda tornáját, így a magyar fővárosban debütál a nagy közönség előtt az új sportág, közölte a Nemzetközi Úszószövetség. A World Aquatics már tavasszal bejelentette, idén augusztus 31-e és szeptember 6-a között a horvátországi Dubrovnik ad otthont az első 4x4-es nyílt vízilabda tornának, ami egyben a sportág első globális bemutatója lesz. Most kiderült, hogy ez az esemény egyben világbajnok és elejtezőként is szolgál. A 4x4-es vízilabdában csapatonként 4 játékos játszik, kisebb a játéktér és rövidebb a támadóidő, ami a World Aquatics szerint gyors tempójú, látványosabb játékot ígér. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés. Szerdán általában napos idő várható, bár a reggelünk felhőkkel, sőt szemerkélő esővel indulhat, és mindössze 16-17 fok lesz akkor a reggeli órákban, de napközben kiderül az ég, azonban nem emelkedik meg nagyon a hőmérséklet. 24-25, legfeljebb 26 fokra számíthatunk, és napközben is többször érkezhet futózápor, zivatar, úgyhogy legyen nálunk esernyő. A hűvösebb napok pedig folytatódnak, csütörtökön lesz a leghidegebb, akkor a reggeli órákban 12-13 fok lesz, délutánra pedig mindössze 20-21 fokot ígérnek. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy a második kerületben lezárták a Bimbó utat a Budai László utca és az Ady Endre utca között, mert itt tűzoltók dolgoznak, illetve balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Nagytétényi úton befelé a Bartók Béla útnál, de lassú a haladás az Árpád hídon Budafelé a Népfürdő utca felhajtótól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt, illetve a Rákóczi híd Budai híd főjénél, és sokan hajtanak. A Margit körúton mindkét irányban, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópont. Ne feledjük, hogy lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, azt hajnali 5-ig csak a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja. Lezárták a második kerületben a Széher út, Kuruc utca kereszteződését felújítás miatt, a Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között is lezárás fogadja az autósokat. A 22. kerületben a Rózsakert utcában van félpályás útzár a Rákóczi út közelében, mert itt javítják a burkolatot, és dolgoznak a 20. kerületben a Vágóhíd utcában is, itt is csatornát javít. Úgyhogy útszűkületen kell áthajtani befelé a Bolyai János utca előtt. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Folytatódik a kívánság műsora és tart a koncertélmények nyara is. Itt van Márti üzenete, szia Kata, Anikónak küldem Gwen Stefani What You Waiting For című számát. Ennek semmi akadálya, jön a dal, Borcsi pedig Elton John és Britney Spears duettjét kéri. Sláger.

0630303095 és már is megyünk tovább, de előtte koncertre megyünk, mert hogy hamarosan egy egészen különleges koncert már bennünket Újlipótvárosban. Jön ugyanis az újlipótvárosi Erkély koncertek eseménye, amikor is szerenát szól majd az utca emberének, a városrész lakóházainak erkélyeiről. Nekem pedig erről a programról a Covid időszaka jutott eszembe, amikor nem járhattunk koncertekre meg bulikra, de a zenészek megörvendeztettek bennünket egy-egy ablakból, egy-egy erkélyről, és hát ez az Erkély koncertes esemény is bebizonyítja majd, hogy nem feltétlen kell koncertterem vagy színpad ahhoz, hogy különleges zenei élményben legyen részünk. Nincs kordon, nincs fesztiválzaj, csak zenészek, nyitott ablakok és kellemes nyáreste. Most szombaton 27 fellépő muzsikál majd 24 egymáshoz közeli balkonon. Úgyhogy a koncertélmény Erkélytől Erkélyig haladva, akár egy kellemes nyáresti sétával is összefonódhat. Én nagyon-nagyon izgatottan várom, nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy bízom benne, hogy séta közben, zenehallgatás közben összemosolygunk majd önökkel is. No de lássuk, hogy a kívánság műsorban milyen dalok szólnak. Sziasztok, Nikinek szeretném küldeni Edwin Collins A Girl Like You című dalát. Tibi írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül. Hello Kata, mézes csuprocskámnak, az én imádott feleségemnek, Erikának szeretném, ha lejátszanád a Eurythmics Sweet Dreams című dalát, mert nekem ő az édes álmom. Ezt pedig Gyuri írta nekünk, úgyhogy szerelmes dalokkal megyünk tovább.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 3 perccel járunk 7:30 előtt, és új nagy kedvencünk a Bombon és Radics Gigi duettje, ha rabod vagyok forgott. Itt a Sláger FM kívánság műsorában, és hogy mivel megyünk tovább, az önökön múlik, úgyhogy nézem is az SMS-eket. 0630303095 az SMS számunk. Sziasztok, szeretném meghallgatni a tűzvarázslót Király Viktortól. Aláírás nélkül érkezett az üzenet, de ettől függetlenül természetesen teljesül a kérés. Bius pedig azt írja, hogy a Madison Beer Bittersweet című dalát kéri a kívánság műsorban, ha lehet, természetesen lehet, ez is az újabb nagy kedvenceink közé tartozik, úgyhogy még a közlekedési infók előtt ez a dal forog.

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Hát nem fognak örülni azok, akik már a nyárra vágynak, mert bizony elér bennünket egy hidegfront, és emiatt egy picit megtorpan a felmelegedés. Viszont legalább a következő napokban nem lesz hőség, olyannyira nem lesz, hogy holnap például 24-25 fokot várhatunk a legmelegebb órákban, csütörtökön pedig alig lesz 20-21 fok odakint, aztán szépen lassan emelkedik majd a hőmérséklet, jövő hét végére pedig már megint kánikulát ígérnek. Nem csak a hőmérséklet visszaesésében tapasztaljuk majd a hidegfrontot, hanem a megélénkülő szélben, és abban is, hogy mozgalmasabbá válik fölöttünk a légkör, úgyhogy a következő napokban záporok, zivatarok is érkezhetnek. Hozom a friss infókat az utakról. Megnyitották a második kerületben a Bimbó utat, a Budai László utca és az Ady Endre utca között, de csak a félútpálya járható, úgyhogy az errehajtók legyenek türelmesek. Erős még a forgalom az Árpád hídon Buda felé a Népfürdő utca felhajtótól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, de a Rákóczi úton a Blahalóza tér közelében is nagy még a torlódás. A 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvascsárda térnél az Üllői út felé útszűkület van, itt javítják a vízvezetéket, a 3. kerületben pedig a Szentendrei út szervizútját zárták le, a Ladik utcánál átépítik a vízvezetéket, és szintén a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál félpályás az útzár, mert a gázvezetéket javítják. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, itt irányonként egy sáv járható, illetve péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda pedig továbbra sem használható. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Madonna dala, a Deeper and Deeper itt a Sláger FM-en, és lassan véget ér a kívánság műsor, hiszen 3:40 és csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy ha van még egy dal, amit mindenképpen szeretnének ma délután este meghallgatni, akkor gyorsan írják meg nekem, hogy mi az. Én pedig már is Ceglédre csábítanám önöket, ahol a hagyományos, igen nagy múltra visszatekintő Laska Fesztivál jön ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap tartják a Pest vármegyei város egyik legjelentősebb eseményét, amelynek története egészen 2003-ig nyúlik vissza. Egy picit megtévesztő lehet a név, hiszen a Laskáról sokaknak a gomba jut eszébe, de valójában a Laska egy hagyományos ceglédi tésztaétel. Ezt ünnepli a település ezen a hétvégén. Lesz főzőverseny, közel 100 csapat főz majd egyszerre, és nem hiányozhatnak a színpadi programok sem. Fellé például Horváth Tomi, de az Éberkóma is érkezik, no meg Bája Lepsz és a Slep, Kalap Jakab egy gyermekkoncerttel, de kézműves vásár, babakonyha és vidámpark is várja a látogatókat, úgyhogy ezért menjünk Ceglédre ezen a hétvégén. Aztán jó étvágyat a Laskához. Itt a Sláger FM-en pedig jó szórakozást a kívánság műsor hátralévő perceihez. Ancsi Gyulának szeretnék küldeni a Halott pénz Valami van a levegőben című dalát, úgyhogy már is ez szól. Zita pedig azt írja, szia Kata, küldöm magamnak az Arctic Camera-tól a Somewhere in my heart-ot, mert levezetésnek nagyon jól esne ez a dal. Én pedig örömmel játszom.

0: Sláger FM kívánság műsora, annak is a vége, benne pedig a halott pénztől szólt, a valami van a levegőben, de mielőtt elbúcsúztatnánk a mai kivit, én még nem búcsúzom, maradok még egy órán át önökkel. Egy utolsó kívánságot még teljesítek a hírek előtt. Józsi azt írja, szia Kata, Helgának küldöm Damiano Davidtól a The First Time című számot. Ez is egy nagyszerű szerelmi vallomás Józsitól, úgyhogy már is forog a dal.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak itt.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: Családi nyaralás egy szigeten. Tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel. És biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Székre álló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: El tudjátok képzelni az életeteket, hogyha felnőttek leszek, hogy egy rádióba dolgozzatok?
12: El. Igen, el.
11: Mit kell egy rádiósnak szerintetek csinálni, és milyen tulajdonságok kellenek, hogy jó rádiós legyél?
12: Pozitívság, őszintesség, és hogy megbízzál magadban. Az kell nagyon.
13: Kedvesség is. Uh-huh. Meg.
14: Akkor én jó rádiós vagyok, szerintem
12: nagyon jó.
14: Jó, köszönöm szépen.
11: Mit jelent mi, ahogy megbíz magadba? Hogy higgyél magadba?
12: Igen, hogy ne add fel, soha. Egyre többet próbálkozol, annál jobb lesz.
9: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Kevesebb települést érint az idei iparűzési adó befizetés, Budapesten nincs fizetési kötelezettsége. Közös megegyezéssel megszüntette Almási Tóth András rektor jogviszonyát a Zeneakadémia. Bemutatták, milyen lesz Fenyő Miklós egész alakos szobra. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a települési önkormányzatok 2025-ös helyi iparüzésadó többlete után fizetendő befizetési kötelezettség mértékéről szóló rendelet tervezetét. A dokumentum a tavaly bevezetett iparüzési adóelvonások idei összegeit tartalmazza, a befizetést június 30-áig kell teljesíteni. Idén kevesebb települést érint a kötelezettség, Budapestnek és a megyeszékhelyeknek nincs befizetni valójuk. A legnagyobb összeget Kazincz Barcika 787 millió forintot, valamint Berente 469 millió forintot fizeti, őket Vecsés és Ecser követi mintegy 185-185 millió forinttal. A befizetési kötelezettség 202 települést érint a Budapesten kívüli 830-ból. Az alaptörvény 16. módosításának szövegéből a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis a KEKVÁK vagyonát nemzetközi vagyonként meghatározó részt törölték. Az alaptörvény záró és fejes rendelkezései közé bekerült szöveg pedig tartalmazza, hogy az államra a KEKVÁK megszűnésekor csak az államtól kapott vagyon száll vissza. A javaslat kiveszi a KEKVÁK vagyonára vonatkozó szabályt a nemzeti vagyonról szóló részből, és átmeneti rendelkezésként kezeli a már működő alapítványokat. A módosítás célja a KEKVA rendszer alkotmányos kivezetése. Hétfő este menesztették Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, és a kormány már is nyílt pályázatot hirdetett az utód kiválasztására. A felhívásban a kormány a közpénzek védelme és a korrupció elleni fellépés mellett kötelezte el magát, és olyan vezetőt keres, aki hitelesen tud fellépni a közvagyont károsító visszaélésekkel szemben. A pályázóknak június 20-áig kell benyújtaniuk jelentkezésüket, a végső döntést Magyar Péter miniszterelnök hozza meg. A döntésről az érintett azt állítja, hogy mindenről a hétfő esti magyar közlönyből értesült. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közös megegyezéssel megszüntette Almási Tóth András rektor, aki egyben a Magyar Állami Operaház művészeti igazgatója és közalkalmazotti jogviszonyát, és június 10-i hatállyal mentesítette a munkavégzés alól, írja a 24.hu. Az intézmény szerint az opera vizsga próba folyamata során olyan szabályszegések történtek, amelyek nem egyeztethetők össze az egyetem szellemiségével. Közben a közösségi médiában súlyos állítások jelentek meg az 53 éves rendező korábbi munkamódszerei. Az operaház közleményben reagált, miszerint a vádak súlyossága miatt kiemelt figyelemmel vizsgálódnak, és hangsúlyozták, hogy az intézmény minden művész számára biztonságos, méltó munkakörnyezetet tart fontosnak. Tóth József, a 13. kerület polgármestere a Facebook oldalán mutatta be Fenyő Miklós készülő egész alakos szobrának gipsz makettjét, és bejelentette, hogy az emlékmű a Szent István Park 26 szám előtt kap helyet. A pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán előtt szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra, a döntést a héten tárgyalják az illetékes bizottságok. A szobrot a tervek szerint 2027. március 12-én Fenyő Miklós születésének 85. évfordulóján avatják fel. A polgármester szerint az emlékmű nem csak a kivételes művész előtt tisztelek, hanem a kerülethez fűződő szoros kapcsolatát is megőrzi. Fenyő Miklós több mint 50 évig élt a Pozsonyi úton, a Szent István Park közelében, és díszpolgára volt a 13. kerületnek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

És indul a hazai sláger ma este, a Magna Cum Laude énekese Mező Misi érkezik majd hozzánk, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tölteni a következő órát, és most pedig kirándulunk egyet, hiszen hétvégére már nem ígérnek meleget, de igazi kiránduló időben lesz részünk, úgyhogy túrabakancsokat elő és fedezzük fel a Dunakanyart, a Dunakanyar rejtett kis kápolnáit, mert hogyha azt mondom, hogy Dunakanyar, akkor mindenkinek elsősorban a páratlan kilátás, a panoráma jut eszébe, ami csak ugyan csalogató, azonban a Duna kanyarulatában hangulatos kisvárosok rejtőznek, a dombok között, erdők mélyén, vagy éppen a Duna fölé emelkedve pedig apró kápolnákat is felfedezhetünk, ráadásul mindegyiknek saját története van. Ott van például Szobon a Kálvária kápolna, ami a vasútállomástól egy alig 10 perces sétával elérhető, és hát innen is gyönyörű a kilátás, már ezért is érdemes fölkeresni. Verőcén pedig ott a Szent Kereszt kápolna, amely a helyi hagyomány szerint egy járvány emlékét őrzi. A legenda úgy tartja, hogy a település és lakói fogadalmat tettek, hogyha a Pest is elkerüli a falut, akkor kápolnát emelnek hálából. Ezért épült meg ez a kis fogadalmi szentély. Úgyhogy ha van kedvük kirándulni a hétvégén, akkor ezeket a kápolnákat és az összes többit is mindenképpen keressék fel. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk tovább már is Varga Viktor dalával, jön a Szőkével álmodtam.

0: és Ádám Dalaszolt, ez volt az Otthon itt van, itt a Sláger FM-en, és remélem, hogy önök is otthon érzik magukat, amikor a Sláger FM-et hallgatják. Este 9-kor érkezik majd Csupaság és indul a hazai sláger, 10 órakor pedig Esmiller András műsora a Slágerkult kezdődik majd, hozzá Szakál Tamás érkezik majd vendégségbe. A budapesti éjszakai zenei élet egyik sokat foglalkoztatott muzsikusa, a Canaro zenekar alapítója, jazzes, swinges, kávéházi világot hoz magával, és közben új előadói korszakba lép. Erről az új előadói korszakról és a Swing Tonic című projektről is beszélgetnek majd. Egy picit belefülelünk ebbe a 10 órakor kezdődő beszélgetésbe.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, szóval így Budapesten én rengeteget játszom az éjszakában különböző formációkkal.
2: Tehát a budapesti éjszakai életet szerintem nálad jobban senki nem ismeri.
1: Ez így van, és hát így a kollégákkal egymás koncertjeire átjárva, meg ugye a jamekre beugorva egymáshoz, szóval jazzzenéről van szó, csak hogy megijesszem hát, egy kicsikét a hallgatókat, de...
2: Nem, szerintem azért nem tudod megijeszteni, mert hozzá vannak szokva nálunk a jazzzenészekhez, nagyon szeretjük a jazzzenészeket, mert azt sokszor megbeszéltem már a pályatársaiddal, hogy azért ez a műfaj magasztosabb, minőségibb zenei irányzat?
1: Hát másról szól, igen, mint az, amikor kimegyünk, és füstök, fények, tűzi játék, és dübörgés. Igen, talán meghittebb, meg emberibb.
2: Na, látod, ez a kulcs szó, és azért is örülök neked, hogy jöttél, mert hogy készültem a veled való beszélgetésre, pont ez volt lelki szemei előtt, hogy legalább elmondod, hogy mi van most egyrészt a budapesti klub élettel. Van-e megmutatkozási helyszín?
1: Van.
2: Tudtok-e eleget koncertezni?
1: Vannak szerencsére klubok, sőt, amúgy most nyílik egy új apropó a New Orleans Jazz Klubba,
2: ami már újra van, ugye?
1: Ami újra van, és ott egy kedves jazz rajongó hölgy valamit ott bizniszelt, nem tudom a háttér szorít, de az a nék, hogy aki eddig a közönség soraiban mindig elsősorból fotózott fényképezett, ő most fölkeresett, hogy akkor indítana egy ilyen sorozatot itt a New Orleans Jazz Klubban. De rengeteg, hát az én törzseim, a Jédermann, a Canaro zenekaromma C-vel, két R-rel szoktunk ott fellépni, ott ilyen francia manus swinggel foglalkozunk mi. Hát, hogyha valaki nem tudja, akkor a Csokoládé című film, ha megvan a híres jóképű színésszel, akinek nem jut eszembe a neve,
2: majd mondom.
1: Majd, igen, de te is tudod, kire gondolod.
2: Hát, nem ő volt a Karib-tenger kalóz?
1: De. Okay. Igen, a Johnny Depp játszott. Szóval az a fajta zene, ami ott megpróbál szólalni, meg életérzés, és hát ugye a gitárról hegedül, ugye gypsy jazz, tehát hogy olyan hangszereken játszunk jazzt, ami nem feltétlen a jazzhez köthető, tehát nincs benne feltétlen dob, zongora, részfúvósok, se szakszofon, klarinét az előfordul, és hát hegedű és gitári a főszerep, Django Reinhardt alapította.
2: Én imádom, hát, és most akkor hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megjöttél, és egyből megmutattál ott a Boszorkány konyhából egy új klippet.
1: Igen, most egy nagy változásban vagyok, mert a Canaro, mint brand mellett egy, hogy is fogalmaztál, hogy lábakkal.
2: Igen, a zenei láb.
1: Igen, egy új, vagy hát mégis régi zenei láb, mert az én lábamról van szó. Tehát mint Szakál Tamás előadó is így bontogatom a szárgyaimat, és csináltunk egy jazzkvartett egy Gyárfás Istvánnal, Sós Marcival és Cseh Balázzsal tavaly, és most ezt tovább bővítve fantasztikus fúvósokkal egy nagyon jó zenekart sikerült összerakni, és ez a zenekar fog játszani egy készülő produkcióban, és ebben a videoklipben, amiről beszéltünk, a klip címe Swing Tonic, és éppen a születésnapomon jelenik meg.
2: Szívből gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
2: Hányadik? Tőled még megmerem kérdezni.
1: Figyelj, 42, de az első olyan születésnapom, hogy apuka vagyok.
2: Hát akkor meg pláne.
1: Úgyhogy csupa izgalom ez a nap, mert igen, első apukás születésnap, és életem első videóklipje.
2: Na most a klip... Hát ezek megmaradnak már a gyermeknek is majd.
1: Hát igen, ezek...
2: Meg lehet mutatni.
1: Igen, apu, hogy nézd.
2: Apu ebben az élet szakaszában mit?
1: Igen, erre szórta a pénzt.
2: Jó, de ráadásul egyébként tényleg minőségig lett a klip is.
1: Igen, ugye Galler...
2: Én nem tudom, meddig forgattátok.
1: Ez egy nap alatt lement, Galler egy András nap. Indián a rendezője.
2: Akkor azért volt, oké.
1: Okay. Hát egy nagyon profi...
2: Mert azt láttam, hogy profi.
1: De hogy, én nekem egy kicsikét néha úgy hamar elfáradó, duzzogó, nyavajgó kollégáim vannak, ugye, hogyha várni kell, miért várunk, ha menni kell, miért most megyünk, ha valamire, nem tudom. És olyan, akkor a profizmus vette őket körül, hogy szó nélkül a kezdettől a végéig ott voltak és csinálták, amit mondanak, tehát így le a kalappal a kedves zenész kollégák előtt is.
2: Hát ráadásul kisebb fajta sztárparádé van.
1: Igen. A zenészek, akik a zenekarban, ugye Gyafit már mondtam, még mellé jön Szalóki Béla trombitán, Pap Matyi harsona, ő a hangszerelője egyébként a zenei anyagnak, és Denner Tárpád szaxofonon közreműködik, úgyhogy és az apropó érdekessége még ennek a klipnek, hogy Ónodi Eszter és Hajdú Steve.
2: Innen csókoltatjuk mind a kettőjüket.
1: Így van, szerepelnek benne, és így az ő segítségükkel egy nagyon humoros, nagyon pörgős, nagyon-nagyon vidám hangulat jött létre szerintem. Hát mindenki nézze meg igazából Swing Tonic. Erre kell rákeresni.
2: Így, ha rákeresnek.
1: Szakár Tamás Swing Tonic, vagy aki lehet, hogy jobban meg lehet jegyezni Ónodi Eszter nevét.
2: Okay.
1: Ónodi Eszter Swing Tonic így is be fog jönni szerintem.
2: A Swing Tonicot kell nézni, ez a lényeg, de előtte még hallgassák meg a beszélgetésünket utána.
1: Mindenképp, igen.
0: Érdemes lesz a teljes interjút meghallgatni 10 órakor itt a Sláger FM-en, akkor kezdődik a Slágerkult Esmiller Andrással, most pedig megyünk tovább az AD Stúdió dalával. Szól a páratlan páros.

0: Zola dalaszolt, ez volt a Sehova se passzolok itt a Sláger FM-en, és éppen múlt héten mutatta meg Zola a Sláger reggelben a legújabb dalát is. Ma reggel pedig a Sláger reggelben Pornán Petra és Somogyi Zoli arról beszélgetett, hogy egy amerikai nő igencsak pórul járt, mert hogy bezárta magát a kis busza hátuljába. A kiabálására járókelők lettek figyelmesek, és nagy nehezen sikerült őt kiszabadítani. Ezzel kapcsolatban pedig fölmerült a kérdés Pornán Petrában és Somogyi Zoliban, hogy vajon itt a fővárosban mi a leggyakoribb, hogyan kerülünk szorult helyzetekbe.
1: Teszünkbe jutott, hogy nyilván Mukics Dánielnek, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjének, aki egyébként tűzoltó alezredes, rengeteg ilyen története lehet, amikor mondjuk bajba jutott embereken kellett segíteniük. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát nem csak emberek, nem csak hedörök vannak Magyarországon is, hanem állatokkal is nagyon gyakran
1: előtt
3: fordulni hasonló eset. Évente több ezer olyan esethez hívják a tűzoltókat, amikor valahová beszorult embereket, állatokat kell kimenteni. Nagyon sok állat szokott beszorulni szűk helyekre. Tehát például a macskák, ahová be lehet bújni,
1: oda
3: be is bújnak. Aztán be is szorulnak. Csövekbe, ereszt csatornákba, kéményekbe, autókba. Nem egyszer találkoztunk olyan macskával, aki több száz kilométert megtett úgy, hogy be volt szorulva valahova, aztán egyszer csak a parkolóba nyávogást lehet hallani. Hát akkor hívják a tűzoltókat, tűzoltók a legkisebb károkozással szétszerelik az autót, kimentik a macsekot. Nagyon gyakori például, hogy kacsákhoz hívják a tűzoltókat. Megesik, hogy ugye a kacsák sétálnak, elő a kacsamama, mögöttük a kiskacsák, aztán nem is tudom, hogy hívják a nőstény kacsát, talán Ruca?
1: Nem ő a, a gácsér a fiú?
3: Azt hiszem, megy a Ruca, és utána a kiskacsák és a csatorna esővíz elvezető rácsán átsétál a kacsamama. Kiskacsák meg követik, csak ők ugye olyan picik, hogy átférnek a rácson. Aztán így egymás után paty, az összes kiskacsa beleesik a csatornába. Igen. Ilyenkor a kacsamama, miután észreveszi, hogy senki nem követi, és szívszaggatóan háfog, akkor a járókelők ezt észreveszik, és hívják a tűzoltókat. Hogyha még állatoknál maradunk, akkor nagyon gyakori, hogy kovácsolt vas kerítésnek a tagjai közé ő szarvas kutya szorul be. Itt azt javasolom, hogy ahol van kutyus és ilyen nagyon szép díszes kovácsolt vas kerítés van, egy csirkehálót lehet, hogy érdemes belőle még oda tenni, mert akkor a kutyus nem fog beszorulni. Kéménybe szokott madár, denevér, macska szorulni, nagyon gyakran hívják ilyen esethez a tűzoltókat.
1: És ha átnyörgalunk az emberekre, emberek is beszorulnak mondjuk csőbe? Vagy bárhova?
3: Vannak nagyon érdekes esetek, játszótéri esetek szoktak gyakran előfordulni. Hintába, csúszdába, csúszda alá, mindenféle ilyen furcsa kialakítású játékszervel szorulnak be a gyerkőc. A Hősök tere mellett van az 56-os emlékmű. Olyan nagyon érdekes labirintusszerű kialakítása van, hogy bemenni még be tudnak menni a gyerkőcök, de kijönni már általában nem. Évente egyszer beszorul oda egy gyerek, és ki kell szabadítani. Néhány napja volt egy gyermek rendezvényen, hogy egy 3 éves kislánynak a feje beszorult egy ilyen fotófalba. Tudjátok, hogy mögé lehet arcocskát picit bedugod. Na hát nem picit tette oda a gyerkőt az arcocskáját, hanem teljesen átnyomta.
2: Nagyon élethűvé akarta tenni a képet.
3: Nem tudták kiszabadítani. Hát a tűzoltókat hívták, akik ilyen speciális szűrésszel szétvágták ezt a fatáblát, és így szabadították ki a gyerkőcöt. Édes
1: kicsikém.
2: Hát az ilyen ijesztő lehet, amikor benne van a fejed, és akkor melletted meg reszelnek, fűrészelnek, fúrnak, és így várod, hogy ugye remélem nem találnak el engem is közben.
3: Hát ilyenkor általában a gyerkőcök erősen aggódnak, de a tűzoltók, tehát hogy tűzoltók mentik meg, egyszerre meg vannak rémülve, és egyszerre csodálkoznak is.
1: Hogy milyen menő ez.
3: Igen, és akkor utána azért jutalomként azért csak fölülnek a tűzoltóautóra, csak megnézik.
1: Ja, jó, hát akkor ez így nagy élmény lesz.
3: Jól szokott záródni az ilyen eset.
1: És felnőtteket honnan mentetek ki?
2: Van, hogy bezárják magukat? Én mindig rettegek, hogy a fáskamrába fogom egyszer bezárni magam.
1: Az is simán lehet,
2: ha hétfőn nem jövök egyszer Egepet, akkor légy szíves, vidéken keres először. Jó, köszönöm szépen, igen.
3: Hát, hogyha valaki egy sörrel többet iszik a kelleténél, akkor elő szokott fordulni olyan, például, hogy a WC mellé ül. Na most ez egy szűk WC-nél ott megesik, hogy beszorul a fal
1: és a
3: WC-kagyló közé.
2: Nem már! De nem tud előre fele, nem tudja majd kitornászni.
1: Hát, hogy a picit többet iszik, akkor nem.
3: Igen, és hát azért nem egy ilyen esetünk van, és a tűzoltók, hát ilyenkor ilyen esetekhez is menni kell.
1: Persze.
3: Ki kell menteni ott a sérültet, és hát ott nem csak beszorulás van, ott minden elő szokott fordulni, ott mindennel találkoznak. Akkor volt olyan eset, amikor szintén a kocsmából hazafele menet, elerett az eső, és valaki szeretett volna nem megázni, és úgy gondolta, hogy a legjobb hely, hogy elbújjon az eső elől, az egy ilyen beton áteresz.
2: Gondoltam.
3: Ugye a családi házas övezeteknél a kocsibehajtó alatt, hogy az eső ide tudjon folyni, vannak ezek a betoncsövek. Na hát egy ilyen 30 centis betoncsőbe. Olyan jól bebújt, hogy tényleg nem ázott meg, de nem tudott kijönni. És a tűzoltóknak kellett megbontani ott a betonáterezt, hogy egyáltalán ki lehessen menteni az ember.
2: Sosem értem, hogy hogy van az, hogy befelé még megy, kifelé meg már nem jön. Ugye? Ez ugyanaz a gyűrű esete, ugye, az embernek az ujján, hogy rámegy, de visszafele már nem akar jönni.
3: Az nagyon gyakori, ilyenkor általában nem kihívják a tűzoltókat, hanem besétálnak a tűzoltóságra olyan emberek, akiknek az ujjára szorult a karikagyűrű, az ilyen gyűrű, az olyan gyűrű, és le kell vágni. Aztán előfordul, hogy nem az ujjára szorul az embernek a gyűrű, hanem egészen más.
2: Nem mondtam el, igen.
3: Nem szeretnék beszélni. Még olyan is volt, hogy súlyzótárcsa szorult valakire.
1: Szegény.
3: Szintén nem az ujjára, de ezt is hagyjuk.
1: Azért nektek van izgalom az életetekben, az biztos. Az biztos.
3: Abszolút nem unalmas. Hát több ezer ilyen beszorulós eset van.
2: Ilyen beszorulásnál csak annyit mondjál, amikor megérkeznek a kollégák, mondjuk egy 1-től 10-es skálán, mennyire vörös az illető embernek az arca?
3: Hát amíg nincs kiszabadítva, addig kevésbé. Utána már
1: utána
3: nagyon. Tűzoltók tartják magukat, nyilván nem nevetik ki, de hát ilyenkor a laktanyában azért csak van egy kis nevetés egy-egy ilyen vicces eset után.
1: Egyszer írjatok egy könyvet ebből, kérlek, jó?
3: Összetegyük majd a vicces eseteket.
1: Jó, nagyon köszönjük.
2: Köszönjük Muki Zsárjának, további jó munkát a kollégáknak, szavaz.
3: Szép napot.
0: Micsoda sztorik. Holnap reggel is érdemes lesz Pordán Petrával és Somogyi Zolival indítani a napot, 6 órakor rajtol majd a Sláger reggel, úgyhogy mindenképpen ébredjenek velünk, most pedig Rácz Gergő és Orsovai Reni dala szól, a mostantól. Biztos.

Balázs Fecó dala szólt, ez volt az Érincs meg itt a Sláger FM-en, nagyon kellemes dal így késő estére. 4 perccel járunk egyébként 9 óra előtt, úgyhogy én lassan el is búcsúzom önöktől, és kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást, mert hogy a következő órában érkezik Visszatér Zsupos Ági, vele együtt ül majd be a stúdióba Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese, és beszélgetnek majd, vagyis jön a Hazai Sláger, utána 10 órakor Esmiller Andrással indul a Slágerkult, úgyhogy ragyogó társaságban hagyom itt önöket. Holnap találkozunk legközelebb, mint délután 4-kor jövök, önök pedig tartsák nyitva a fülüket és kéz közelben a telefonokat, mert a koncertélmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en. Holnap lesz Jason Derulo budapesti koncertje, de hát azt megsúghatom, hogy reggel még beszerezhetik rá a belépőjegyüket, de fantasztikus koncertekre vannak még páros belépőjünk. A Metallica, a Sting, a Scorpions, a One Republic, a Duran Duran koncertjeire is elvisztük a Sláger FM hallgatókat, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk és játszanak velünk. Jegyezzék meg a telefonszámunkat 0630 30 30 95 8, mert a harmadik telefonáló viszi az ajándékbelépőket. Ha 2 egyszerű kérdésre tud választ adni, én nagyon szurkolok mindenkinek. Most pedig búcsúzóul indítom Karameldalát, jön a zeniten túl. Én pedig megyek, Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a szociális miniszter a túlárazott játékmotor beszerzések ügyében. Péntekig nagyobb vízhozamra kell készülni az Öreg Duna medrében. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kátvai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tette a budapesti rendőrfőkapitányságon a Kulturális és Innovációs Minisztérium tavalyi játékmotor beszerzése ügyében. A tárca közlése szerint a KIM Családbarát Magyarországét kampány keretében 12 000 műanyag kismotort rendelt Balási Gyula cégeitől darabonként 14-16 000 forintos áron, miközben a piaci ár 5-6 000 forint. A tárca vezető bekérette a beszerzésben érintett főosztály munkatársait és a szerződéseket. Ezek alapján tavaly júliusban 239 millió forintos megrendelést adtak le a Lange Design Kft.-nek és a Newland Media Kft.-nek. A minisztérium szerint a beszerzést intéző személyek megszegték vagyonkezelői kötelezettségüket, és a túlárazással vagyoni hátrányt okoztak az államnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány a választások előtti napokban 94,3 milliárd forint előleget utalt ki a Mohácsi Dunahíd projektre. A Tisza kormány vizsgálja az ügyet és mérlegeli a feljelentés lehetőségét, valamint azt, hogyan lehet visszaszerezni a már kifizetett összegeket. A beruházás költségei az elmúlt években jelentősen nőttek. A projekt jelenlegi kerete 389,3 milliárd forint. Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol várhatóan megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, és az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet jön létre. A párt országos elnöksége jelentősen bővülhet, és a kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják meg pártelnöknek. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti kongresszusi központban, és várhatóan délután 5-ig tart. Az esemény nem sajtónyilvános, de élőben közvetítik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság figyelmeztetést adott ki, mert péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra, emelkedő vízszintekre és helyenként erősebb sodrásra kell számítani az Öreg Duna medrében. A Bősi vízi erőmű 400 kW-os elosztóállomása kedd reggel óta meghibásodás miatt üzemen kívül van, ezért az erőmű csak egy turbógenerátorral működik, legfeljebb másodpercenként 500 köbméter víz felhasználásával. A fennmaradó vízmennyiséget Dunacsúny térségében az Öreg Dunába vezetik át. A vízügy arra figyelmeztet, hogy a vízjárás rövid időn belül is változhat, egyes partszakaszok és alacsonyabban fekvő területek elöntése sem kizárt. A horgászokat, vízitúrázókat és a part mentén tartózkodókat fokozott körültekintésre kérik. Egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték. A BRFK közölte, a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkcióban hozza el idén-nyáron a Margit Szigeti szabadtéri színpadra az Anna Karenina musicalt. Lev Tolstoy klasszikusának zenés adaptációja a szerelem, a szenvedély és a társadalmi elvárások örök történetét mutatja be. A darab főszerepeit Széles Flóra és Miller Zoltán alakítják. A premier július elején lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek változó.

0: Sláger FM-en.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan indul a hazai sláger. Ma este vendégem, majd olyan hang, amit ezer közül is azonnal megismerni. 1999 óta a Magna Cum Laude frontembere, de otthonosan mozog a Budapest bárban, vagy épp a tévéképernyőn is. Itt van velünk Mező Misi. Szia, üdvözöllek, hogy vagy ma?
2: Nagyon jól, mozgalmas, egész nap úton voltam, úgyhogy nagyon jó.
1: Messziről is jöttél?
2: Messziről is jöttem, meg azért voltam Budapesten, egyébként Szentendrén élek, Budapesten, aztán hazamentem, aztán megint. Hogy ez a nap egy ilyen őrültek háza.
1: És az ingázást, az hogy szoktad bírni? Azért a turnézás már biztos megedzett titeket.
2: Úgy gyűlölök utazni, úgy, ezt hozzátenném. Én minden nap vezetek. Ha nem autóban ülök, akkor mondjuk motorozom, de minden nap valami járgányon.
1: Hát akkor azt hiszem, hogy nem okozhat.
2: Hát így a legrosszabb szerintem egy zenész életében az utazás.
1: Pedig azt gondolni az ember, hogy akkor jöhet ihlet, átszellemülhet.
2: Az otthon ülve is jöhet ihlet, nem kell ahhoz utazni. Én nem szeretem annyira, de szerintem, hogyha 10 zenészt kérdezném, akkor 10 azt válaszolna, hogy a szükséges rossz az az utazás, de hát valahogy el kell jutni a koncert helyszínre. A zenélést azt már szeretjük, de az utazáshoz nem. És nem az a másfél-két orószás koncert veszi ki az erőt az emberből, hanem az utazás.
1: Előtte, utána, igen. Hát mondják is, akik turnébuszban élnek, hogy ez nem egy kényelmes dolog. De azért többször meséltél erről, hogy az elején, amikor a Magna indult, akkor nem volt olyan luxus, hogy mondjuk mindenhova autóval menjetek, hogy volt, amikor nem vonattal is utaztatok. Persze. Fel, úgyhogy azért gondolom érzed a különbséget.
2: Úgy ne érezném meg, ez tök jó látni, hogy a fiatal generáció, most induló zenészek, zenekarok micsoda turnébuszokkal járhatnak, hát nem, nekünk ez nem volt. De nem is probléma ez, mert akkor más világot éltünk, most már egy teljesen más zeneiséget élünk, teljesen más hozzáállás, teljesen más lehetőségek, és én nem szoktam azt mondani, hogy most a fiatalok, nem mindent a maga idejébe kell kezelni, és tök jó dolog, hogy a mai fiatal, feltörekvő zenészeknek ilyen lehetőségük van.
1: Azon gondolkoztam, miközben hallgattam, hogy mesélsz erről a korai időszakról, hogy azért nagyon sok áldozatot jelentette ez a te életedben, meg az egész banda életében az, hogy eljussatok idáig, és hogy vajon átalakul-e az emberben idővel az, hogy mennyit vállalok be a kvázi sikerért. Amikor az ember még sehol se tart, akkor azt érzi, hogy mindent is hajlandó vagyok bedobni a közösbe, amikor meg már mondjuk van család, gyerek, letettünk valamit az asztalra, és már mondjuk lehet, hogy nem is fizetnek érte annyit, vagy több az energiabefektetés, és akkor meg hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát ez most már nem is. Uh-huh. És kíváncsi vagyok, hogy te hogy állsz most ehhez, mit vagy hajlandó bevállalni, hogy robbanjon egy dal, vagy legyen egy nagy koncert.
2: Én remélem, hogy minden zenész életében megvan az a fajta hozzáállás. Beszéltek a zenekar nevében, azért mi nem az a zenekar vagyunk, akik így mindent megtettek a sikerért. Mindent, csak amihez kedvünk volt. És valószínű, hogy ezért is most belemehetnénk ilyen mélységekbe, hogy mi az, amire nemet mondtunk, mert valahogy nem állt közel hozzánk, vagy azt gondoltuk, hogy ez nem mi vagyunk. Bármit nem teszünk meg a sikerért. Azért vannak elveink, amihez szeretnénk tartani magunkat. Sokszor hoztunk nagyon rossz döntést, ami rossz volt a zenekarnak, de akkor mi úgy éltük meg, hogy nekünk ezt a döntést kell hozni. Egyszer-kétszer belefutottunk olyanba, hogy olyan dalról forgattunk videóklipet, amit tudtuk, hogy a kutya nem fogja megnézni, meg nem lesz sikeres, meg a rádiók se fogják játszani, de mi annyira szerettük ezeket a dalokat, hogy leforgattuk a videóklipet. Hogy mit teszünk meg 26 év után, hogy egy dalunk sikeres legyen, vagy egy nagy koncertet, hogy sikeresen meg tudjunk szervezni, és szórakoztatni a közönséget. Igazából már nincsenek ilyen megfelelési kényszereink. Nekem már nagyon rég nincs. A zenekarnak sincs ebben a tekintetben, hogy mi, mikor alkotunk, akkor nem azt nézzük, hogy mi tetszik a közönségnek. Lehet, hogy nagyon sok előadó ezt nézi, vagy így alkot. Mi nem így alkotunk, hanem valami jön belőlünk, és hogyha a jó idézőjelben akkor munkát tudtunk végezni, akkor ez találkozik a közönség ízlésével, vagy igényével. Ha nem, akkor meg akkor valahogy máshogy gondoltuk mi is, meg a közönség is. Most az új dallal kapcsolatban azt érezzük, hogy valami olyan dolgot tudtunk produkálni, amivel nagyon sok ember tud azonosulni, vagy csak egész egyszerűen beleképzeljük azt, mert olyan rég volt már ilyen típusú dalunk, aztán várták, mint a messiást, ez is lehet.
1: Az biztos, hogy nagyon rövid időn belül durva megtekintési számot produkáltatok. Te is azt mondtad, hogy valami olyasmit hoztatok, amire régen vártak. Mi volt ez szerinted pontosan, és mi az, ami a Mindig leszben megvan, de mondjuk az előtte lévő dalokban nincs, és
2: mondjuk azt nézzük, hogy az Ódát forgattuk, és a Dobla a cipőt, az egy teljesen más üzenetű, teljesen más ritmikájú, feelingű dal, amivel vagy tudnak azonosulni, vagy nem. Mi egyébként ilyen melankolikus zenekar vagyunk, és ez egy picit azért tempósabb. Uh-huh. Én azt gondolom, de mind a háromnál ugyanazzal a brigáddal dolgoztunk, akikkel én megismerkedtem még a Jézus is sorozat alatt, és annyira tetszett a hozzáállásuk vagy a szemléletük ezeknek a srácoknak. Palko Áron volt a rendezője mind a kettőnek, úgy, ahogy a Jézus is mind a három évadjának, és nagyon egy hullám hosszon voltunk, és én, meg mi szeretjük a kreatív embereket, és elküldtük a dalokat, ezt a három nótát, és mindegyikre kitalált valami jó kis ötletet, úgyhogy nagyon szerettük, nagyon szeretjük.
1: És ha Mindig lesz, az szerinted miféle, nem stílusban gondolom a célközönséget, hanem hogy kinek szól Isten igazából?
2: Igazából
1: milyen üzenetet hordoz?
2: Mi sose kategorizáltuk be azt, hogy most a mi zenénk az 40 pluszos, vagy nem tudom én mi. Butaság lenne egész egyszerűen, hogyha valaki hallgatja, és valami kapaszkodót kap belőle, és valamiben tud neki segíteni, vagy helyre rakni az életét, egy mondat, akkor tök jó dolgot csináltunk. Azért 26 éves zenekar vagyunk, azért azóta felnőtt már egy pár generáció. Azt szoktuk mondani, hogy azok a hölgyek, akik mondjuk az elején a koncertjénkre jártak, ők nekik már 10 éves gyerekük van, akik vagy szerették otthon hallgatni a Magdát, vagy nem, de őket is látjuk már a közönség sorai között. Nincs ilyen berögződés nálunk, hogy most mi olyan dolgokat írunk, amik csak a 40 évestől fölfele. Az a jó, hogyha egy szöveg nem egyféleképpen lehet értelmezni, vagy megközelíteni, mert mindenkinek más jelenthet. Egy vidéki sanzon is, vagy egy színezd újra is. Van, aki egész egyszerűen elveszik abba, hogy egy tök jó ritmusú dal, tök jól érzi magát, és nem feltétlen ássa bele magát a dalszövegének az értelmezésébe. Van, aki meg úgy közelíti meg a dalokat, hogy mi a minőség mércéje, nála mondjuk a szöveg, és azt kezdi el kivesézni. Ez változó. Én általában mindig zenét hallgatok, és körülöttem azért vannak olyan emberek, akik fókuszáltam pont emiatt, tudjanak koncentrálni a szövegre, a mondani valóra, hogy ne vigye el más a fókuszt. Én éjjel-nappal hallgatok autóba, otthon, bárhol, mert nekem fontos az, hogy ezzel indítom a napomat, hogy fölkelek és már gitározom. Mielőtt lefekszem, ugyanúgy gitározom meg napközben is. Igen, a Magna dalainak egyébként az erőssége az a szöveg. Karam is olyan szövegeket tud az én számba adni, amivel tudok azonosulni, és az a fajta lelkület. Ő mindig kivetíti egyébként, hogyha valaki megnézi a Magna Cum Laude munkás

0: később hangosabban vagy csendesebben énekeled, vagy más lelkülettel?
1: Ez egy jó kérdés. Igazából én ugyanazt érzem 26 év után, amikor éneklem a sanzont, mint az elején. Ugyanaz a izgalom, ugyanaz a stenk van bennem, bármilyen hihetetlen 26 év után is úgy lépek fel a színpadra, hogy nekem van egy ilyen egészséges drukk a gyomromba, és valamikor a harmadik, negyedik nótánál kezdesz megszűnni, addig ez jelen van. Akkor fogom abba hagyni ezt az egészet, ha már ezt az érzést nem érzem itt lent.
0: Nézzük meg akkor, hogy mit érzünk most, hogyha meghallgatjuk az új dalotokat, amiről eddig beszélgettünk. Ez a Mindig lesz, az új Magna Cum Laude dalt hallják itt a hallgatóink és a Sláger FM hazai Sláger című műsorában, aztán folytatjuk a beszélgetést Mezőmisivel. Mindig!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a hazai sláger vendégem ma Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere. A többek között, hiszen rengeteg dologgal foglalkozol. Most például összehoztatok egy közös dalt, az Aporozsetszel és a Köszit. Nem sokára arról is beszélgetünk, de még visszautalnék egy kicsit az előző etapra, amikor arról beszéltünk, hogy mi is az irány a Magna Cum Laude számára már ilyen hosszú-hosszú évek óta. Egyszer azt nyilatkoztat, hogy azt mondták nektek az elején, hogy túl igényes a zene, amit szolgáltatok, és hát ezért nem fér el. Mi gondolsz erről, manapság nincs igény az igényesre, vagy hogy van ez ennyi év után?
1: Én ezt nem mondanám.
0: Illetve akkor is biztos, hogy volt igény rá.
1: Volt, csak nem feltétlen azok az emberek, akik mondjuk az igényes zenét hallgatták, az nem biztos, hogy a látókörében benne volt a Magna, hanem valami teljesen más. Azért mi egy

0: friss zenekar voltunk, vidéki zenekar voltunk, nem voltunk a köztudatban. Azért ez okozott egy nagyon nagy problémát és komoly gondot, hogy nem tudtuk megmutatni az embereknek a muzsikánkat, tudod? Mert az, hogyha itt vagy Budapesten és belekerülsz ebbe a véráramba, akkor sokkal nagyobb eséllyel fedeznek fel, látnak, hogy fú, hallottátok azt tudtuk, hogy a szakma ismer bennünket és szeret. Hát egymás között adták az írott CD-ket, meg a dalainkat, hogy mi megyünk a turnébuszba, és akkor a Magnát hallgatjuk azt, amit tudom, 5 számos demót. Ilyenek voltak, meg kvázi a szakmai elismerés az megvolt. A nagy közönség elismerése nem volt, mert nem tudott eljutni. Uh-huh. Hozzájuk a muzsikák.
1: Ma se lehet ez könnyebb egyébként. Azért kérdezem, hogy vajon mennyi változott azóta az első tapasztaláshoz képest, hogy kell hozzá egy jó adag szerencse, nyilván mondom, tehetség, kitartás.
0: 50-50%, hogy ma könnyebb vagy nehezebb befutni, hogyha azt nézzük, hogy azért nehezebb, mert nagyon sok előadó van, és nagyon sok zenekar, és megoszlik a figyelem. És hát bármilyen hihetetlen mindenkinek a konkurenciája, hogyha azt nézzük. Azt nézzük, hogy miért könnyebb, mert hát gyakorlatilag világhálónak köszönhetően otthon a konyhádból lehet sztár. Meg ha megnézzük és megvizsgáljuk, hogy a zene mellett mi mindent ér el az ember az internetnek köszönhetően sikerként. Bár nekem ezek nem fokmérői, a siker fokmérői egy influencer, mert annyira szoktam mosolyogni, amikor megkérdezik valakit, hogy mi a foglalkozásod, és azt mondja, hogy influencer, és nem is értem, hogy lehet foglalkozás az, hogy most nézzétek, itt van ez a rúzs, és akkor ez nem tudom én milyen izé, és akkor nem tudom mennyien követik, meg lájkolják, és ez foglalkozás. Tehát tényleg, hogy vagy bemutatok egy ásványvizet, hát ne bohózkodjunk már, mi ebbe a produktum?
1: Hát
0: ezt bárki meg tudja csinálni.
1: Itt a követőbázisról van szó, szerintem
0: értem,
1: maximum.
0: Annak, azért
1: ha néznek, értéke van, ennyi.
0: Igen, csak ez is egy önbecsapás, mert emlékszem, hogy volt olyan, szándékosan nem mondok nevet, olyan énekes férfi, akinek nem is tudom, a Facebook oldalán 1 millió követő volt, és a cégek nem tudom, 1 millió követőt nézték, de azt nem nézték, hogy annak a 80%-a tájföldi vett akármi, és akkor nem tudom én milyen autószponzor, meg nem tudom, reménykedve abba, hogy majd a srác megosztja az oldalán a nem tudom én meg márkát, és akkor most szaladnak be az emberek, és mindenki mit tudom én, milyen márkájú autót fog venni, hát ez hülyeség. És tudod, mikor a valóban értéknek, amit nem biztos, hogy annyian lájkolnak, vagy nem biztos, hogy ez a célközönség nézi az oldalát, hanem mondjuk negyed annyi, vagy még nem is tudom, 5%-a, de az mondjuk fizetőképes közönség, tudod, egyszerűen nem volt helyén kezelve ez a történet, és ez nem panaszként mondom, mert engem aztán tök
1: mindegy, ez egy létező dolog a produktum nélküli tartalomgyártás.
0: A rúzsokat, meg az autókat adják el engem, nem érdekel, mi zenészek vagyunk, mi a zenéből akarunk megélni, és nem abból, hogy mit tudom én, mutatom a ablakot, hogy meg a nem tudom én mit, amit reklámozni szeretnénk.
1: Más világot élünk, az tény és való. Erre mondtam, hogy ez a produktum nélküli tartalomgyártás, uh-huh. hogy nincs mögött egy valódi tartalom, a tartalomgyártónak megérték, az nyilván hosszú távon, mondjuk ennyire hosszú távon, ahogy például a 10 zenekarotok is működik, azt nehezen lehet fenntartani. Ez biztos, hogy érződik. Visszatérve egyébként a mai fiatalságra, hogy nagyon gyorsan szeretnének nagyon népszerűek lenni, uh-huh. ez szerintem így körbeér, hogy nagyon sok mindent fel is kell adni azért az elején, hogy kitartással, türelemmel, még akkor is azt mondta, hogy nem voltatok megalkuvóak, az is igenis egy kompromisszum, hogy te vonattal utaztál el a koncert helyszínre.
0: Hát igen.
1: És akkor a kérdés az, hogy mondjuk a mai generáció ezt mennyire hajlandó bevállalni, vagy úgy van vele, hogy inkább csinál valami botrányt a TikTokon, és akkor persze. aláteszi a saját dalát, és akkor hát a trend lesz belőle.
0: Persze, de más az indíték, hogy miért kezdesz el zenélni. Én nem azért kezdtem el zenélni, hogy most amiért, és tisztelt a kivétel, mert nem hiszem, hogy csak ilyen fiatalok vannak, akik valóban meg akarják mutatni a tehetségüket, és mindenük a zenélés, és együtt, és utazás, meg minden, el tudom képzelni. Nekünk ez volt a mindenünk. Mi azt is megtettük, hogy bármennyit utazunk, vonattal megyünk koncertünkre, mert szeretnénk megmutatni a dalainkat. Nem baj az. Legyenek ilyenek is, szülessenek jó dalok, és hála Istennek azért én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal van, akik hihetetlen jó minőségű dolgokat csinál. Hát tudjuk nagyon jó, hogy az Instát, meg a TikTok, meg nem tudom milyen csatornákat kellene frankon nyomni, és leültünk a zenekar, és összedugtuk a fejünket, hogy gyerekek, már 40 fölött vagyunk, már 50, és most milyen tartalmat gyártsunk a TikTokra, tényleg, bohózkodjunk. Csupán azért, hogy lehet, hogy a fiatalság vagy azt mondja, hogy de jó zene, vagy azt mondja, hogy nézd, milyen vicces ez a bácsi ősszakállal, hogy nem akarunk saját magunk paródiái lenni.
1: Aha.
0: Mi zenészek vagyunk, és ezt szeretnénk megmutatni, és addig, ameddig kíváncsiak rá, aztán biztos eljön az idő, mikor már nem lesznek úgy kíváncsiak az emberek rá.
1: Az a testidegen ebben, hogy szerepelni kell a színpadon kívül, amúgy rólad ezt nehezen tudom elképzelni, vagy inkább az, hogy ezeket a trendeket kéne követni, és akkor nagyon megkreált, nagyon...
0: Mind a kettő. Én bármilyen hihetet, én azért, mert színpadi ember vagyok, én nem szeretek szerepelni.
1: Uh-huh.
0: Nem az van, hogy én lejövök a színpadon, vagy a civil életben, mindig én vagyok a középpontban, és én vagyok a Móka, Miki, Misike, aki így szeretné, hogyha mindenki ráfókuszál, én nem vagyok ez. Meg nem akarunk, mit mutassunk? Miről beszéljünk?
1: A backstage mindenkit érdekel.
0: Tehát figyelj, mindig ugyanaz van. Megérkezünk, ott van a turné menedzser.
1: Nem úgy értem, magánéleti dolgok, ja, stb. Amiből érthetően...
0: Mi soha nem voltunk ezek. Soha nem voltunk bulvár, és mindig van nehezünkre esett, sokszor is nemet mondani, hogy innen hívtak fel, onnan hívtak, hogy oké, akkor beszéljünk az új lemezről, de egyébként beszéljünk a családról, meg a nem tudom is. Gyerekek, hát hogy a zenénk nem érdekel, akkor ne érdekelne a gyerekünk sem, meg a családunk sem. Hozzáteszem, van, aki meg ebből profitál, mert a címlapokon ott van a felesége, a gyereke, belevont a teljes mértékben a családot. Én ezt ultragáznak tartom, az, hogy te kiteszed a saját gyerekedet, meg a feleségedet egy ilyennek. Ez döntés kérdése, ki hogy látja. Én nem. És a zenekarból sem senki.
1: Igen, mindannyian szerintem nagyon privátan kezelitek ezt a témát, amivel csak így civilben egyet tudok érteni.
0: És persze itt jöhetsz, hogy hát ő még gyerek, hát én vagyok a felnőtt, hát most én döntöm el, hogy ő most szerepeljen fotón vagy sem, mert hogy ő még gyerek, én ezt is értem, de szerintem ilyet nem lehetne csinálni. Az én értékrendem szerint ez nem helyes, tehát nem vagyunk egyformák.
1: De akkor a kis buborékotokban nincs is senki, aki mondjuk ezzel vitatkozna?
0: Nincs, dehogy is.
1: Ez nem konfliktus tárgya, hál'
0: Istennek. Nem, dehogy is. Szeretnénk egy olyan csapatot keresni egyébként, ha valaki hallgatja, akkor keresünk egy olyan csapatot, akik nagyon pengék ebben, mert mi nem vagyunk azok, és valahogy az arany középutat megtalálni, hogy mi az a tartalom, ami érték, és mi ezt meg tudjuk csinálni, és ezzel akár, mert van az a mondás, hogyha nem látszol, akkor nem játszol.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy ha téged nem látnak, akkor nem téged fognak elhívni koncertre a szervezők, hanem elhívják Jóska Pistát, aki éjjel-nappal ott van a TikTokon, meg a Instagramon.
1: Hát ennyi idő után, meg ilyen népszerűség után azt is nehéz elképzelni, hogy mondjuk vannak ilyen gondjaitok, hogy nincs elég fellépés egy évben.
0: Hát figyelj, az a helyzet, hogy mindenki mindenkinek a konkurenciája. Hát mindenki teper azért, hogy legyen koncertje, legyen lemeze, és hogyha valaki azt gondolja, hogy egy nem tudom én, szándékosan nem mondok zenekar neveket, a stílusokat, mondjuk egy rock zenekar, vagy egy akármilyen zenekar, az nem konkurenciája másik stílusnak, dehogy is nem. Hát, hogyha Kiskunröcsögén lesz egy fesztivál, akkor a szervezők kétszer meggondolják, hogy kit hívjanak el.
1: Bízom benne, hogy rajtatok továbbra sem gondolkodnak sokat a szervezők, miért is tennék. Tartunk egy rövid szünetet, itt a Hazai Sláger című műsorunkban, meghallgatjuk a vidéki sanzont, a Magna Cum Laude első nagy slágerét, Mező Misi a vendégem, és a beszélgetést is innen folytatjuk hamarosan. Na, na, na.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mező Misi, a vendégem, továbbra is itt a hazai slágerben tartsanak velünk, hiszen egy másik fontos témát is meg kell beszélnünk az újdonságok közül. Egyébként itt volt az új dala, Mindig lesz, amiről az interjú elején beszélgettünk már egy kicsit, de szeretném megemlíteni a Zaporozs egyszer közös dalotokat is, ez is nemrég készült el, ez a Köszi. Van egy kis korkülönbség köztetek, úgyhogy úgy képzelem, hogy mindenki tanított egy kicsit a másiknak, és kíváncsi vagyok rá, milyen volt a szinergia, milyen volt együtt dolgozni, egyáltalán hogyan készültetek erre a projektre, és hogy született meg az ötlet?
1: Hát nagyon jó volt, én nagyon bírom a srácokat, egy nagyon tiszta, egyszerű emberek, és nagyon jó velük egy légtérbe lenni, együtt gondolkozni, együtt alkotni. Röviden elmondom, hogy honnan jött a mi kapcsolatunk. Tavaly volt szerencsénk egymás után játszani egy pár koncerten, és ott figyelgettem őket, hogy milyen jók a nóták, meg addig csak azt hallottam, amit ugye rádióban játszanak. És nagyon tetszett egyébként a Bencének mindig is én mindig az énekes irányából közelítek meg minden zenekart. És tetszett a szövege, tetszik a hangszíne, és ahogy megismerkedtem vele, egy nagyon-nagyon frankó, nagyon egyenes srác. Kicsit magamat láttam benne a maga bájos vidékiségével, és ezt jó értelemben mondom, és Szent Gotthárdon játszottam a mesélővel, és ő megtudta, hogy ott játszok, és eljött az előadásra, és hát a végén még dumálgattunk, és ott annyira megihlette ez az előadás, ez a mesélő, ami két óra hosszáig sztorikat mesélek az életemről, mindenféle zenét játszom, az autentikus cigányzenét, amiből jövök, a Magdán át, mindent, hogy írt egy dalt, egy ilyen kezdemény, és akkor átküldte nekem, hogy lenne kedvem csatlakozni ehhez a dalhoz. Elsőre tetszett, mondta, hogy miért is ne. És utána felajánlottam nekik, hogy gyertek el hozzám Szentendrére a házamba, és akkor ott megcsináljuk egy nap alatt ezt a nótát. Beültek az autóba, eljöttek.
0: Gondolom, nem vártak vele sokat?
1: Nem. Hát én egyszer talán le kellett mondanom, át kellett rakni egy másik időpontra, mert közben jött valami. De igen, jöttek, és gyakorlatilag egy nap alatt véglegesen megcsináltuk ezt a nótát, tehát kitaláltuk, hogy milyen legyen. Kicsit azt éreztem, hogy mi vagy, én vagyok az idősebb, meg a rutinróka, hogy így várták azt, hogy most az íra a pontot én tegyem rá, hogy akkor milyen legyen. Így bíztak bennem, kvázi, és nagyon jól esett, és egy nagyon jó kis nótát rittyentüttünk össze egy nap alatt, és ebbe még belefért az, hogy bemutattam nekik Szentendrét, elmentünk a kedvenc helyemre, ott kajáltunk, piáltunk, és alkottunk, úgyhogy így sikerült.
0: Lesz még közös dal?
1: Bármi lehet, én nem zárkózom el semmitől. Az alapján szoktam választani magamnak zenekart is, vagy előadót is, hogy bennem mit vált ki érzelmileg maga az előadó, és nem csak a dal, meg a dalai, hanem maga az előadó, és nekem ők szimpik.
0: Mik voltak azok a személyiségjegyek, amiket Bencében felfedeztél, hogy nem hasonlít rád?
1: Nem a vidékiséget, az, hogy nagyon eltökélt, és nagyon
0: Alázatos,
1: és nagyon akar azért tenni, hogy ő sikeres legyen. De bizonyos kereteken belül, és ez nagyon szimpatikus. Nagyon. És nagyon jól gondolkodik a világról. És megfelelő humora van, ami nem egy ilyen besavanyodott ember. Én nagyon bírom őt, tényleg. Egy nagyon jó embernek tartom, amennyit megismertem.
0: Ez az alázatosság, meg nem tudom, az elhivatottságot mindenki emlegeti, mint a siker biztos hozzávalóját. Igazából mindenki a sikert hajtja, de valójában szerintem az van, hogy az oda vezető útra nem figyelünk igazán. Pedig az lenne a kielégítő, hogy nem tudom, jelen vagyunk, amíg odaérünk. Mikor megérkezünk, akkor meg az van, hogy te most mit csináljak, megérkeztem. Szóval, hogy nem azt akarom feltenni kérdésként, hogy szerinted mi az az öt hozzávaló, ami mindenképpen kell, hanem inkább azt, hogy szerinted mit érdemes szem előtt tartani, hogyha az ember jól akarja megélni az életet, ami jobb esetben a sikerhez vezet.
1: Hát az önazonosság az nagyon fontos. Az, hogy te önazonos tudj maradni. És közben itt elrontottam, nem is 26 évesek vagyunk, hanem 27.
0: Már 27,
1: 26 van, 2026 és 99-esek vagyunk, úgyhogy 27, látod, ennyire figyelek. Az alázat az mindenféleképpen. Az alázat, a kitartás, az önazonosság, a hit, hinni magadban, hinni egymásban, hinni abban, mit csinálsz. Dalaidban ez eddig mennyi volt? 4.
0: Már egész jó.
1: És még az ötödik talán a szenvedélyt tudnám mondani, hogyha nincs szenvedély benned, akkor az egy halvérű valami lesz.
0: Uh-huh.
1: És teljesen
0: már
1: mindegy, hogy milyen stílusról beszélünk, és milyen típusú zenéről.
0: Ebből már kijön egy krumplélevás az összevalókból.
1: Akár.
0: A hit szerintem is egy nagyon fontos aspektus az élet bármely területén. Neked ráadásul ugye, hát az életed nagyon szerves része is. Volt olyan, hogy elveszítetted?
1: Szakmailag
0: most elveszítetted a hited?
1: Hát szakmailag nem.
0: Hanem?
1: Hanem egyébként a hitemet. Hát az, hogy te hiszel valamiben, és mondjuk ezt nevezzük Istennek, vagy Teremtőnek, vagy bárminek, Buddhának, Jehovának, ki minek nevezi. Az Istennel való kapcsolatod az mindenki arra törekszik, és ez a végcél, hogy ez egy állandó legyen. A jelenben, minden pillanatban egy olyan kapcsolatod legyen a Teremtővel, ami segít mindenben. De az életben vannak nehézségek, amik olykor eltávolítanak ettől az érzéstől, és én most egy ilyen élethelyzetben vagyok.
0: Na, egy nagyon fura, hogy ezt mondod, mert mikor bejöttél, mi találkoztunk már korábban más körülmények között, és teljesen más volt a benyomásom rólad.
1: Szóval, régebben?
0: Aha,
1: hogy
0: mikor most találkoztunk, hát egyrészt én úgy regisztráltam a mai napot, hogy megérkezés, megnyugvás, kiegyensúlyozottság, de azért van, érzek némi zavart is az étterve, és most, hogy mondod ezt a dolgot, lehet, hogy ez így megmagyarázza. Nem vagyok ilyen nagyon spirituális ember, csak volt egy időszak, egy 10 évvel ezelőtt, amikor azt gondoltam, hogy nagyképű vagy, megmondom őszintén, fogalmazok így, és akkor úgy voltam vele, hogy mindenki, akinek berobban a siker, és nagyon sokan látják, az átmegy egy ilyen időszakon. Utána meg volt megint egy ilyen kiegyensúlyozottabb, egy másik rendezvény kapcsán, egy másik interjú kapcsán, amikor meg azt láttam, hogy na most aztán tényleg nagyon fókuszált, vagy tele energiával. Az, hogy elveszítetted a hitelt, ezt el lehet mondani, hogy miért?
1: Hát az nem publikus.
0: Oké. Okay.
1: Nézd, az ember, én azt gondolom, hogy az nem egy droid, nem egy robot. Ha mindenkinél ugyanazt látod, ahogy mondjuk megismerted, az lehet ilyen.
0: Hát fura lenne, hogyha mindenki stagnálna ugyanabba,
1: ilyen.
0: Persze.
1: Nekem ez hasonló, mint amikor valakin azt látom, hogy mindenkit szeret.
0: Aha.
1: Nekem ott az már műzlik. Nem szerethetsz mindenkit. Nem szerethetsz mindenkit. Van, akit kedvelek, van, akit nem kedvelek, sőt, van olyan, akit utálok is, mert valamiért. Ugyanez az ember van, amikor jobb paszban van, van, amikor kevésbé, és az annyi összetevője van ennek, hogy az ember milyen lelki állapotban van, mik vannak rá hatással, mi az, amik átformálják a gondolkodását, a véleményét dolgokról, a hozzáállását. Tudod, az élet az lenne jó, hogy egy ilyen egyenes lenne, hogy mindig azonos lelki állapotban vagy, békességben, boldogságban, szeretetben. Szerintem az élet az meg ilyen hullámzó, hogy hol így érzed, hol úgy érzed. Bár az a cél, hogy ez a hullám, ez kiegyenesedjen, nálam még nem sikerült ez.
0: De egyáltalán lehetséges ez szerinted?
1: Hogy kiegyenesedjen?
0: Hát gondolom a halállal egy nagy bíp.
1: De a halál előtti állapotra gondolok. Erre törekszem én is, mint ahogy nagyon sok mindenki. Persze, hogy minden, ami körülvesz engem, minden, ami hatással van rám, az lelkileg adjon, építsen, és olyan érzéssel töltsön el, ami jó, és minden, ami rossz, ami leszív, ami elvonja a figyelmem, ami demotiváltá tesz, ami szomorúvá tesz, azokat meg kigagyi valami.
0: Szép lezárás is szerintem ez a gondolat a mai beszélgetésnek. Még nem menj el úgy, hogy nem árulod nekünk el, hogy hol fogtok még fellépni.
1: Igen,
0: az
1: igen.
0: Biztos, hogy november 21-én az Aporozsetszel hallhatják majd az A38-on a rajongók ezt a közös új dalt, a Köszi, de mi lesz még?
1: Hát a Magnával, ami kérem szépen, van egy több 100 milliárd követővel rendelkező Facebook oldalunk, nem vicce félretév, ott meg tudjátok nézni, hogy pontosan időpontban, amikor merre játszunk, de hogy egy pár helységnevet felsoroljak, Füzes gyarmaton játszunk, most időrendi sorrendben, akkor Ráckeve, Kecskemét, Nyírbátor, Gyula, hazai pálya, Sümeg, Sárospatak, augusztus 20-án Budapesten, Csepelen fogunk játszani, másnap már Kolozsváron játszunk 21-én, 22-én Szatmárnémeti, aztán Mátészalka, Komárom, Edelény, úgyhogy
0: be vagytok táblázva.
1: Be.
0: Nagyon várjuk ezeket a koncert. Csepelem meg külön. Figyelj, augusztus Travis Scott után szabadon augusztus 20-án be lehet állni. Jó, még egy bónusz kérdés. Ki az a külföldi előadó, hatalmas sztár, akivel nagyon szívesen együtt dolgoznál?
1: Ja, hát két ember van nekem, aki etalon és még él. Hát az egyik az mind a kettő zseni, számomra az egyik a Paul McCartney.
0: Tudtam, hogy őt fogod mondani.
1: A másik pedig Stevie Wonder.
0: Aha. Remélem hát egyszer összejön.
1: Hát figyelj, Eric Claptonnal is szívesen. Igen, hát ők egy más.
0: Szorítunk érte. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Szoríthatsz, mert a büdös életben nem jön el.
0: Nagyot kell álmodni. Hát sose tudhatod. Küldjetek nekik egy pár magnadalt.
1: Nem, legyél reális, az a legjobb.
0: Okay. Húzzál vissza a földre.
1: Reálisan gondolkodni az.
0: Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Ilyen jó hangulatú beszélgetéssel telt el a keddesténk. A hallgatóknak is köszönöm, hogy végighallgatták ezt a beszélgetést. Tudják, legközelebb a Sláger FM YouTube csatornáján a következő hetek vágatlanul meg is tekinthetik majd Mező Misivel, a Magna Cum Laude frontemberével ezt a hazai slágert és ezt az epizódot. És még van egy restanciám, mert hogy a Zaporozsetszel közös dalotokat is szerettem volna meghallgatni közösen, nem menj addig sehova, utána ígérem, engedlek, és a hallgatóknak is megmutatjuk ezt az újdonságot. Ez lesz a Köszi. Engem a

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Börtönnel is büntethető lesz a szándékosan valótlan vagyonnyilatkozat a kormány új törvénycsomagja szerint. Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Koreai fesztivált rendeznek a hétvégén a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában közölte, akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz. A kormány kedd este nyújtotta be az 50 oldalas korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely jelentősen bővíteni az integritás hatóság jogköreit. A hatóság vizsgálhatná a családtagok vagyonnyilatkozatait, ezek azonban nem kerülnének nyilvánosságra, és kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést tapasztal. A miniszterelnök szerint innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Politikai indítatású koncepciós eljárásnak nevezte a vele szemben emelt vádakat Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki szerint a büntetőügy célja az általa vezetett intézmény hiteltelenítése és az antikorrupciós reformok akadályozása. A központi nyomozó főügyészség kedden jelentette be, hogy hivatali visszaélés, közokirathamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt vádat emelt az integritás hatóság elnöke ellen. Az ügyészség szerint a hatóság vezetője különböző szerződésekkel, járműhasználattal és egyéb döntésekkel összefüggésben több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott az intézménynek. Az Országos Mentőszolgálat bejelentette, hogy mostantól Szűcs Brigitta mentőtiszt tölti be a szóvivői pozíciót. A közlemény szerint az OMS a megújulás időszakát éli, és a feladatok ellátásával Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató bízta meg az új szóvivőt. Szűcs Brigitta 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott a szolgálathoz. A tájékoztatás szerint Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Újabb balatoni település vezetett be szigorítást. Siófok után Balaton-Lellén június 1-től tilos szeszes italt fogyasztani több közterületen, így utcákon, parkokban, sétányokon és játszóterek környékén. A rendelet célja a közrend és a közbiztonság erősítése a főszezonban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság figyelmeztet, a szabályszegés hatósági intézkedést és szabálysértési szankciót vonhat maga után. Engedélyezett marad az alkoholfogyasztás vendéglátóhelyeken, teraszokon, kijelölt rendezvényterületeken és a strandok meghatározott részein. A hétvégén visszatér a Koreaon, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai kulturális fesztiválja Margit-szigeti Kristály színtérre. K-pop táncok, beauty workshopok, koreai street food, e-sport és hagyományos művészeti programok várják a látogatókat. A kétnapos fesztiválról Pál Fidóra, a Koreai Kulturális Központ szóvívője beszélt a Sláger FM-nek.
2: A koreai napok célja, hogy a látogatók ne csak nézőként találkozzanak a koreai kultúrával, hanem személyes élményeken keresztül fedezzék fel azt. Lesz K-pop tánc előadás, koreai gasztronómiai udvar, e-sport programok, taekwondo, kézműves foglalkozások és koreai vállalatok interaktív standjai is. Az idei sztárvendég pedig a világhírű May 3 a cappella csapat, emellett több ismert koreai influencer is érkezik Budapestre, illetve 3 egyetem is bemutatkozik kreatív programokkal. Tekintettel a nagy érdeklődésre, a K-beauty pedig idén egy külön zónát kap a fesztiválon.
1: A két nap részletes programjai a Hanyu honlapján és a fesztivál hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő. Kulturális életének a legjavával, kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, de amikor nagy Sanyi meglátogat itt a stúdióban, mindig elmondom, hogy jó régóta hatással vagy a kulturális életre.
2: Mindenkit szeretettel köszöntök, remélem így van.
1: Alkotóként, színművészként,
2: igen, előadó bízom művészként. Benne, bízom benne.
1: Miért nem ez a cél?
2: De.
1: Amikor színpadra állsz.
2: Ez a cél, meg most, hogy ezt mondtad, ezt a témát, így eszembe jutott, hogy az, amikor még a vendéglátózással kezdtem, és néztem az egyik zenész barátomat, ahogy muzsikál, az volt az első gondolatom, hogy milyen hatással van az emberekre, és hogy ezt akarom érezni, ezt a hatást.
1: Érzed estéről estére?
2: A színház annyiban más, hogy ugye ott azért le vagyunk választva, tehát van a nézőtér, meg, de nyilván a tapsból, a nevetésből, a sírásból, a nem tudom, a reakciókból, abban természetesen érezzük, de személyesen nem.
1: Másabb az.
2: Másabb, igen.
1: De az alkotás az legalább közös.
2: Igen, abszolút.
1: Közös nevező. Orfeummal kapcsolatban érkeztél.
2: Így van.
1: Ahol ott hihetetlen mozgolódás zajlik, most még úgy is, hogy újítják fel idén a
2: Így van, ugye május 31-jel ott most nyári szünet kezdődik, de...
1: És közben mégsem.
2: Nem áll meg az élet, igen, mert a nyár sem marad Orfeum nélkül, ugyanis a Balatonon lesz az Orfeumnak a székhelye, két helyen is, Palóznak a július 10 és 12 között az Orfeum pikniken, illetve július 24 és augusztus 22 kettő csopakon a Port Orfeumon.
1: Beveszitek a Balaton.
2: Bevesszük a Balaton.
1: De én úgy tudom, hogy azért Budapest sem maradt teljesen Orfeum nélkül, ott valami megmozdulás lesz.
2: Mindenképpen lesznek péntektől vasárnapig ugye az Apátfüle, Anyádkénye az Ágyban, Párban, de alapvetően ugye most szünetel az Orfeum miatt, a felújítás miatt.
1: Beszéltem Ildivel, azt mondta, hogy a budapestiek sem lesznek elhanyagolva, ez 100%. Az, hogy te mikor, hol játszol, az téged befolyásol? Lelkileg, művészileg, bárhogyan?
2: Én szeretem, amikor bemutatunk egy előadást, akkor azt ott játsszuk, ahol bemutattuk. Ugye a játékszín, főleg aminek én a tagja vagyok most már harmadik éve, nagy örömmel és boldogsággal. Alapvetően, ha ott bemutatunk egy darabot, és mondjuk egy végjátékról van szó, és elviszük mondjuk Siófokra, vagy Tihanyba, szabadtérre, ott az még tud működni, de például volt már olyan, hogy a Teltház című előadást, amiben én ugye egyedül vagyok, és 40 igen. szerepet játszom, azt elvittük, azt hiszem, hogy Siófokra, 1000 ember elé, még világos volt, amikor elkezdtem. Az például nem odavaló, szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy vannak előadások, amik működnek máshol, vagy mondjuk elviszünk egy előadást a játékszínnel a Vidor Fesztiválra, akár kint van a Rózsakertben, akár bent a színházban, a Móricz Zsigmond színházban, akkor is tud működni. Ez egy érdekes dolog, hogy van az, ami csak bent működik, mert picike, mert légszerdoboz, és oda lett rendezve, melyik pedig működik nagy térben is.
1: De például az Orfeumos darabokkal mi van?
2: Ilyen az Orfeumos darabokkal érdekes módon tavaly kezdtünk bele egy ilyen turnéba, vagy tavaly előtt, már nem is tudom, és játszottuk az Apátfülét, ugye, amelyben Adorján Iván, Bálint, Fenyő Iván, Elek Ferenc és jó magam játszunk. Tulajdonképpen három apát játszunk, és az egyik az Adorján Iván, Bálint által játszott figura, ő csak érdeklődik a történet iránt, egy szükségmegoldás miatt. És hát tulajdonképpen 1000 ember előtt is léptünk föl szabadtéren, egy nagyon pici, minimál díszlettel játsszuk ezt az előadást,
1: és akkor az működött ugyanúgy.
2: És működött, igen. Mi lepődtünk meg a legjobban, hogy működött.
1: De a közönség reakcióját tekintve teszel különbséget?
2: Mi között?
1: Hát előadás és előadás, vagy színpad és színpad.
2: Ja, persze, ez nagyon érdekes.
1: A másabban?
2: Ez is nagyon változó. Szoktuk azt mondani, hogy vidéken még jobb fejek az emberek, még kedvesebbek, még jobban akarnak nevetni, szórakozni, de ez is változó, tehát, hogy van, amikor igen, van, amikor nem. Nagyon érdekes ez, hogy egy előadás az egyik nap eldurran, a másik nap meg ugyanúgy nagyon nagy sikere van, de mégse olyan, mint mondjuk előtte való nap. Ez attól is függ, hogy az emberek milyen. Én hiszek ebben a kollektív energiában, hogy az a 300 ember, vagy 500, vagy 1000, aki beül a színházba, az milyen energiával jön. Ez az energia, ami nekik van, összeadódik, és akkor abból lesz az előadásnak.
1: De az mindig jó? Az energia?
2: Hát hál' Istennek én eddig rosszat nem tapasztaltam, uh-huh. Igen. Nagyon, igen, és ilyen szempontból, hogyha jó közönség van, mi ezt így szoktuk mondani, hogyha jó közönség van, és szórakozni akarnak, és tényleg nem fáradtak, és nem nyűgösek, és nem tudom mi, hanem tényleg azért jönnek, hogy szórakozzanak, akkor ez egy oda-vissza kölcsönhatás, és akkor el tud durranni az előadás.
1: De tényleg benne van a pakliban, hogy mindent megtesztek, és nem rajtatok
2: benne
1: múlik.
2: Van, igen. Benne van, abszolút. Az Orfeumban is volt már olyan, hogy iszonyatosan pörögtünk a fiúkkal az Apátfül előadáson, és nem tudom, de aznap valahogy úgy, nem tudom, vasárnap délután háromkor, uh-huh. Ezt úgy, vagy bekajáltak, sok és akkor leesett. Ége. Igen, az, és ettől is függ. Attól is függ, hogy péntek van, vagy szombat. Ha mondjuk hétfő van, az megint más, mert tudod, a hétindító az mindenkinek egy picit nehezebb. Tehát, hogy nagyon sok
1: őrület,
2: mindentől függ.
1: Hogy mennyi mindenre kell figyelni.
2: Nagyon sok minden.
1: Az, hogy a Balatonon lesztek, az egyébként garancia tud lenni az oldottságra?
2: Hát ugye a Balatonon

0: Szerephez való viszonyod, az is érik idővel, vagy változik?
1: Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem minden előadás picit változik azoktól, azok miatt, akik játsszák. Minden előadásban szerintem jobb esetben mindig van egy-két mondat, ami új értelmet nyer, ami áthangolódik általad, vagy rajtad keresztül, vagy benned. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy biztos, hogy teljesen máshogy játszom mondjuk az Apád fülét az Orfeumban, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt.
0: És az egymáshoz való viszonyotok a kollégákkal?
1: Hát mi nagyon-nagyon szeretjük egymást.
0: Ez egy komoly szimbiózis ott, ugye? Ott ebben
1: hát az egy nagyon
0: hármas.
1: Komoly. Igen, hát egy négyesben vagyunk.
0: Bocsánat, ugye? Négyes, igen.
1: És nagyon-nagyon szeretjük. Nem mondom, hogy nem voltak viták az elmúlt 5-6 évben, mert mindenhol vannak, de nagyon-nagyon szeretünk együtt játszani, és szerintem alapvetően ez ezért is működik ennyire jól, mert ilyen jó közöttünk a kémia.
0: Uh-huh. Nektek nem kell már felújítani darabot?
1: Hál' Istennek nem.
0: Mert ugye ez folyamatosan játszva van azért.
1: Abszolút. Abszolút. Hát jó, nyilván, hogyha nagyon sok idő telik el, akkor azért jó, hogyha összemondjuk a szöveget, de alapvetően ezt olyan régóta játsszuk már, hogy nem kell próbálni. Uh-huh. Mert ez úgy bennünk van.
0: És nincs tévesztés?
1: Hát figyelj, biztos van, valamikor mindig van tévedés, vagy... De hát ezt a néző nem veszi észre, ezt csak mi tudjuk. Tehát, hogy... Ráadásul úgy azért ebben az előadásban vannak improvizatív jellegek, a közönség is be van avatva egy picit, már olyan értelemben, hogy pici interakció is van az előadásban, hogy kiszólunk a nézőknek. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes hangulat, az, hogy mi játszunk együtt, egymásnak, egymással, és aztán meg egyszer csak a néző felé fordulunk, és akkor nekik mondjuk, mintha ők is a kollégáink lennének, vagy ő is egy kollega lenne. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog.
0: Ezt a darabot lehet folytatni?
1: Mármint...
0: Lehet ebből új darab?
1: Ahogy egy második rész?
0: Hát általában a női változatból készül.
1: Akkor nem tudtam.
0: De állítólag már előre haradott állapot.
1: Az anyád kényelmből?
0: Igen.
1: Nem tudtam. Hát figyelj, ez mindig kétesélyes, tehát ugye egy filmnek a második része is mindig 50-50%, hogy vagy jobb lesz, mint az első, vagy rosszabb. Tehát, hogy ez az, hogy ugyanolyan, ez olyan, mint a mondjad már a legénybúcsús film, tudod, ilyennek a címe, amerikai film, az is már 3 része is van talán.
0: Hogy ott másnaposok.
1: Másnaposok, igen. Hogy ott azt gondoltuk, hogy fú, hát azért veszélyes, ebből már annyira jó, és a második meg még jobb lett, igen. Aztán meg még jobb.
0: Tehát, igen. Jogos.
1: Hát ez egy érdekes dolog, igen. De nem tudok arról, hogy az Apád füléből lenne, én örülnék neki, hogyha igen.
0: Na meglátjuk, bízunk benne. A lányok, akik ugye a másik darabban vannak, ők már mondogatták itt, hogy ebbe azért van tovább lépési. A ti történetetekben is van?
1: Alapvetően szerintem lehetne. Egyébként szerintem lehetne, igen.
0: No, és te hogy vagy egyébként? Most kifejezetten Nagy Sanyiként kérdezem. Ez most évad vége, ugye?
1: Igen, igen.
0: Ez az időszak.
1: Igen, most lesz a játékszínben is majd az évadzáró. Figyelj, alapvetően jól vagyok, nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban,
0: de
1: mint hogyha az elmúlt 25 évben nem. Igen. Igen, csak most vettem a pakliba egy ilyen házfelújítást is.
0: Ja, hát akkor mindent értek.
1: Egy ilyen jó kis 50 négyzetméteres, teljesen a pincétől a idézőjelben a padlásig. És hát 6 vagy 7 hétbe sikerült belesűrítenem, úgyhogy tényleg a csöveket kiszedtük a földből, meg kicseréltünk mindent.
0: Te magad is aktívan részt lesz? Veszel?
1: Hát nem én ásom a csövet, de hogy alapvetően ott vagyok, és segítek, és hozom, viszem, és nem tudom mi. Azért raktam ezt most be erre az időszakra, mert most nincs próbaidőszakom. Uh-huh. És hogyha csak játszani kell, igen, nem, csak közben a mi kis falunk is elindult, és aztán ott is van az, hogy mondjuk 2 nap egymás után kell menni, és akkor 4-kor kezd, vagy 3:30, mert jönnek érted 4:10-re, és akkor mondjuk ott vagy 5-ig, és akkor 6-ra hazahoznak, és este meg 7-től előadás van. És mondjuk, ha van 2 egy nap egymás után, tehát mondjuk akik például a Járai Máté barátom, vagy kollégám mondta, hogy amikor a 200 első randit forgattak, az egy napi sorozat volt, és ő ugyanúgy játszott, mint most, hogy ott ő ki is készült. Tehát ő kórházba került utána, mert azt nem lehet. Aha. Tehát mondjuk egy hónapban 2-szer lehet ilyet csinálni, hogy mondjuk egymás után 2 nap te reggeltől estig, vagy hajnaltól tolod, de hát már akkor olyan jetlegem van, mint hogyha 86 órát repültem volna.
0: Ez a 4:10-es
1: hát igen.
0: Indulás.
1: Igen.
0: És mikortól kezd el a kamera forogni?
1: 6-tól. Uh-huh. Tehát 6-kor már ott vagyunk díszbe, egyenruhába, és forgatunk. És nagyon szeretjük, csak ott is ki vagyunk téve, hogyha kint vagyunk az időjárásnak, a repülőnek, a szélnek, elmennek-e az autóval a leálláskor, vagy nem mennek el. Szóval ott, hogyha stúdióban vagyunk, vagy lakásban vagyunk, vagy házban vagyunk, akkor azért jóval egyszerűbb a történet. Uh-huh. Sok mindentől függ. Molnár Piroska mondta, azt hiszem talán, hogy egy forgatásnál érdekel,

0: kényelmesebb és unalmasabb dolog nincs a világon, mert az a hasznos anyag, amit egy nap mondjuk fölveszünk abba a 12 órába, az mondjuk egy 40-45 perces résznek mondjuk 10 perce.
1: Uh-huh. És ott 15 nem tudsz mit perce. Csinálni a
0: hát ott vársz. Vársz. Szöveget tanulsz, és vársz az átállásra, átállnak a kamerák, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon... És azt hiszem, hogy ez a legfárasztóbb, mert amikor csináljuk, amikor forog a kamera, akkor az szuper. Az egyik A-ból a B-be, az, uh-huh. az tud fárasztó lenni.
1: Jó, de közben meg nyilván ettől dinamikus az egész.
0: Hogyne, meg nagyon hogy... szeretem is, tehát nagyon szeretem
1: nem,
0: is.
1: Nem monoton.
0: Hát nem, igen. Csak ez az éjszakázás, vagy ez a hajnalozás, az egy, ami
1: főleg
0: nekem...
1: Főleg így az idő előre haladtával már egyre nehezebb, ugye?
0: Igen, de nekem ez régen sem ment. Tehát tényleg? Én szeretek aludni, ameddig csak tudok, aha. nyilván nem délig, meg ilyesmi, de mondjuk, hogyha nem próbálok, és nincsen semmi, akkor azt mondom, hogy jó, akkor alszom 9-10-ig, mert miért ne? Uh-huh. Úgyis csak este van dolgom, de hát mindig van valami, tehát hogy még ez a felújítás most fejeződik majd be, még most kezdünk el visszapakolni, tehát hogy így azért ez.
1: Egy-egy új szerep, amikor megtalál, akkor érzésre döntesz? Vagy
0: igen, most már megérzésre alapján. Hagyatkozom, igen. És most már hál' Istennek tudok nemet mondani, tehát hogy nemrég például fölkeltek egy koncertre, ami aztán nagyon furán kezdett mármint a kommunikáció része alakulni, és azt egy héttel a koncert előtt visszamondtam, uh-huh. mert azt nem, mert nagyon rossz megérzésem volt, és jól tettem, hogy visszamondtam, mert utána jó érzés volt bennem. Szóval most már tényleg nagyon, nagyon próbálok figyelni arra, hogy mit üzen a lelkem, mert luxus olyat csinálni, ami nem jó.
1: Jó, de a lelkeddel mindig foglalkoztál.
0: Igen,
1: te folyamatosan.
0: Igen.
1: Gondozod, meg ápolod a lelkedet, igen. A hangodat is?
0: Igyekszem, bár zenés előadásban, ugye most az Orfeumban az Apád fül, az például zenés, mert ott énekelünk is, de azért jó ideje nem játszom a kimondott műzikelekben, tehát még a Madásban játszottam Nyomorultakban, és igazából ez volt az utolsó szerintem.
1: Hát jó, de egy olyan emberrel beszélgettek, akit az Adagio-ban ismertem meg.
0: Persze, de valahogy ez az átnyergelés a prózára, ez úgy alakult, hogy aztán... Most aztán lehet, hogy lesz zenés történetem a jövő évadban, de ez még egyelőre ez még titkos. Hát meglátjuk. De szóval ilyen szempontból nem járok énekórára, meg ilyesmi fellépéseim vannak, azokat nagyon szeretem, azokra mindig fölkészülök. Meg alapokat gyártok, meg minden, uh-huh. és általában nagyon jó hangulatúak ezek a fellépések.
1: Na, de ott például miket énekelsz?
0: Fú, mindent. A Sanzontól, nem, arról nem.
1: Semmi? De
0: arról mi? Semmit. Azért, mert inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen kitérő volt az életemben, tehát hogy ráadásul hangilag akkor nem is voltam jó paszban, tehát hogy ez egy ilyen picit erőltetett dolog volt. Jó,
1: hogy az ott társítod ez az időszak.
0: Igen, és de rengeteg jó musical van. Én egyébként, hogyha attól függ, hogy kinek kell és hol, mert hogyha azt mondják, hogy mit tudom én, egy anyáknapi műsor van valamelyik művelődési házban, akkor versekkel is készülök, sanzonnal is készülök, picit szomorkásabb, de aztán vidámabb történettel is készülök, olyannal populáris dalokkal, amiket mindenki ismer, musicalben olyan, amit mindenki ismer, tehát hogy próbálok kortól és nemtől függetlenül összeállítani egy olyan műsort, amiben mindenki jól érzi magát. Most például legutóbb voltam egy fellépésen, és nem is értettem, hogy miért engem hívtak, 30 férfi volt, meg 3 nő, és így mondtam, hogy szerintem ez félreértés, de meg stand-up-olok is, hogyha úgy van, meg sztorizgatok, színházi sztorik, úgyhogy...
1: Azokból már könyvet lehetne írni? Színházi sztorikból?
0: Hát biztos lehetne, egy felett már biztos, igen. Aha. Vannak jó.
1: Melyik korszakodat szeretted igazán?
0: Most a múltról beszélünk?
1: Hát a mai napig bezárólag. Tehát melyik időszakban volt a legjobb dolgoznod, meg alkotnod?
0: Fú, figyelj, én nagyon szerettem a Madácsos időszakot is, nagyon sokat tanultam ott, nagyon szeretek most a játékszínben lenni, egy igazi tényleg kis ékszerdoboz, és nagyon meg vagyok becsülve mindenféle szempontból, egy nagyon családi légkör uralkodik ott. A tagja vagyok a játékszínnek, de alapvetően ugye abszolút engedik azt, hogy én akár az Orfeumban játszok, vagy a Veresett Színházban játszok. Most például rendezni fogom a Pletykafészek című előadást Kecskeméten, ahova szintén visszajáró vagyok. Én nagyon szeretem az ottani társulatot, meg az ottani színházat.
1: És a rendezéssel hogy állsz?
0: Hát most lesz, most ezt a Pletykafészket ezt megcsinálom, várom, meg ugye egy csomó barátom, kollégám játszik majd benne, és most először lesz, hogy én ülök a túloldalon. De egy játéknak fogom föl, tehát hogy itt semmiképp nem teher meg nyomás, aha, hanem egy nagyon jó pofa vígjáték, és csinálunk valami.
1: Azért gyere, és akkor beszéljünk, amikor már mikor lesz a bemutató?
0: Szeptember végén, október elején.
1: Tehát akkor már augusztus végén elkezditek?
0: Szeptember elején kezdjük, igen, azt hiszem október 3 vagy 4 a premier, igen. Aha. Ott a Kelemen László Kamaraszínházban. Na kérem.
1: De, mert itt nagyon sok rendezővel beszélgetek estéről estére a színészek mellett, mindig megy ez a dilemma, hogy elkészülhet-e egy darab 6 hét alatt? És ha elkészül, milyen?
0: Hát szokták mondani, hogy mindig kell egy hét, vagy kéne még egy hét. Az minden előadásnál elhangzik, hogy fú, egy hét még jó lett volna.
1: De te magad is érzed?
0: Attól függ, hogy mennyire vagy felkészült, és ez attól is függ, hogy a színészek aztán mennyire felkészültek, milyen a hangulata a próbáknak. Én azt gondolom, hogy 6 hét alatt be lehet mutatni egy előadást. Uh-huh. Hogyha intenzív a próbaidőszak, és mindenki ott van, és csináljuk, és egy irányba tartunk, akkor szerintem igen. Nyilván más egy zenés előadás, egy műzikát megrendezni, ahhoz azért kell szerintem másfél hónap, tehát hogy ez ahhoz szerintem nem elég.
1: Neked már a Pletykafizek most a fejedben összeállt, hogy abszolút, te mit szeretnél látni?
0: Abszolút, persze. Meg a díszletet is már AI-jal megterveztem, meg minden. Úgyhogy
1: tényleg készülsz.
0: Készülök rá.
1: Aztán majd arra leszek kíváncsi, hogy az mennyire ugyanaz, amit látsz a színpadon. Ezt folyamatosan kérdezem a rendezőktől is, hogy azt kapják a végén. Meg hogy például, de mondom, miután ez az első, akkor valószínűleg most még nem tudsz rá válaszolni, hogy például a színészeket te válogattad ki? Hogy ez közösen?
0: Alapvetően a Kecskeméti Katona József Színházzal közösen. Tehát, hogy nekem is volt ötletem, nekik is volt. Nyilván egy társulatnál, ami mondjuk a Kecskeméti Társulat, ott azért nem úgy van, hogy akkor én rábökök emberekre, mert ugye el kell osztani, hogy ki mit játszik, miért játszik, világos, mekkorát világos játszik, ott kicsit játszott, akkor itt most nagyot kell, hogy játszon, tehát egy jóval bonyolultabb rendszernek a működésébe kapcsolódom én bele. És hogyha azt mondom, hogy én vele szeretném, de azt mondják, hogy figyelj, azt most nem lehet, mert őt el kell vinnünk amoda, vagy játszani kell a nagy színpadon, vagy nem tudom, akkor viszont nem tudok mit mondani. De nagyszerű lesz a szereposztás így is, tehát teljesen elégedett vagyok.
1: No, és legyen is sok csillogó szempárod, mert akkor az bele tud szerinted úgy szeretni a rendezésben majd, hogy onnantól elkapjon a gépszín?
0: Figyelj, rendeztem én már többet is, tehát a Veresét Színháznak 3-at is rendeztem.
1: Azt oké, de közben meg a játékszínben nem?
0: A játékszínben nem, de ott nem is akarok, valahogy így nem érzem
1: hogy
0: ezt.
1: Megvannak neked a...
0: Igen, meg valahogy nekem a rendezésben az olyan, amikor így elmegyek valahova.
1: Világos.
0: Aha. Tehát mondjuk Nyíregyházán színpadra állítottam a Szent Evaik rendezését, az Aranylakodalmat is, a Legénybúcsút is, aztán az a Legénybúcsút megcsináltam Kaposváron is.
1: Na, akkor viszont tudsz erre válaszolni, hogy például, ha neked van a fejedben lét egy ember arra az adott szerepre, nem csalódtál még? Tehát nem tudod benézni a dolgokat? Hogy nem tudja úgy megcsinálni, ahogy azt el.
0: Nem is csalódásnak mondanám, hanem inkább az ember úgy meglepődik, hogy azt hittem, hogy azt hittem, hogy neki ez menni fog, vagy neki ez való, és aztán kiderül, hogy nem biztos. De nem gondolom arra azt, hogy erről a színész tehet, hanem ugye ez úgy állnak össze a csillagok, vagy nem tudom, tehát hogy...
1: És meddig kísérsz egy darabot?
0: Hát, ha vidéken van, akkor nem sokáig, mert ugye nincs időm, tehát Nyíregyen játsszák a Legénybúcsút is, Aranylakodalmat is, azóta is nagy sikerrel, és gondolom, hogy zseniálisak, tehát ez nem, a bemutatókor azok voltak, úgyhogy nem tudom. Ha Pesten lenne, az egy másik történet, lehet, hogy néha úgy megjelennék, és megnézném.
1: Aha. Jó, hát ez már idő is kell.
0: Hát igen.
1: Na jó, akkor a Balatonon fogunk találkozni?
0: Így van, Palóznakon fogunk találkozni az Apátfül előadással július 10-én, és aztán az Anyád kínja lesz július 11-én, az Ágyban párban pedig július 12-én.
1: De aki most ezt nem tudja megjegyezni, az Orfeum holnapján megtalálja pontos.
0: Pontosan így van, de olyan műsorok vannak még, a My Name is Victor, július 24, a Király Viktor koncertje, a Bella Ciao, egy olaszos Riviera július 25-én, Nagy Gatsby, Swing a Beach-en július 31, Nekem a Balaton, Marótvik és a Nova Kultúr július 31, szóval rengetegféle történet lesz a Balaton környékén.
1: Na, ott találkozunk. Vigyázz magadra, és sok csillogó szempár.
0: Köszönöm, viszont is köszönöm, hogy itt lettem.
1: Nagy Sanyival beszélgettem, kedves hallgatóink, Sanyitól pedig most elköszönök. Önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És azt gondolom, hogy Szakál Tamás jó régóta hatással van a zenei életre is azokkal a lábaival, zenei lábaival, amiket eddig vállalt. Örülök neked, mert még nem találkoztunk.
3: Hát én is nagyon
1: sem örülök. Sem az életben, sem az étterben, most ez egyszerre megtörténik.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, szóval így Budapesten én rengeteget játszom az éjszakában különböző formációkkal.
1: Tehát a budapesti éjszakai életet szerintem nálad jobban senki nem ismeri.
3: Ez így van, és hát így a kollégákkal egymás koncertjeire átjárva, meg ugye a jamekre beugorva egymáshoz, szóval jazz zenéről van szó, csak hogy megijesztem hát, egy kicsikét a hallgatókat, de...
1: Nem, szerintem azért nem tudod megijeszteni, mert hozzá vannak szokva nálunk a jazzzenészekhez, nagyon szeretjük a jazzzenészeket, mert azt sokszor megbeszéltem már a pályatársaiddal, hogy azért ez a műfaj, ez egy magasztosabb, minőségibb zenei irányzat?
3: Hát másról szól, igen, mint az, amikor kimegyünk, és füstök, fények, tűzi játék, és dübörgés. Igen, talán meghittebb, meg emberibb.
1: Na, látod, ez a kulcs szó, és azért is örülök neked, hogy jöttél, mert hogy készültem a veled való beszélgetésre, pont ez volt lelki szemei előtt, hogy legalább elmondod, hogy mi van most egyrészt a budapesti klub élettel. Van-e megmutatkozási helyszín? Van. Tudtok-e eleget koncertezni?
3: Vannak szerencsére klubok, sőt, amúgy most nyílik egy új apropó a New Orleans Jazz Klubba.
1: Ami már újra van, ugye?
3: Ami újra van, és ott egy kedves jazzrajongó hölgy valamit ott bizniszelt, nem tudom a háttérsztorit, de az a lényeg, hogy aki eddig a közönség soraiban mindig elsősorból fotózott fényképezett, ő most fölkeresett, hogy akkor csinálna, indítana egy ilyen sorozatot itt a New Orleans Jazz Clubban. De rengeteg, hát az én törzseim, a Jédermann, a Canaro zenekarommal, C-vel, két R-rel szoktunk ott fellépni, ott ilyen francia manus swinggel foglalkozunk mi. Hát, hogyha valaki nem tudja, akkor a Csokoládé című film, ha megvan a híres jóképű színésszel, akinek nem jut eszembe a neve,
1: majd mondom.
3: Majd, igen, de te is tudod, kire gondolok.
1: Hát, nem ő volt a Karib-tenger kalózasztal?
3: De. Okay. Igen, a Johnny Depp játszott. Az a fajta zene, ami ott megpróbálsz szólalni, meg életérzés, és hát ugye a gitárról hegedül, ugye gypsy jazz, tehát hogy olyan hangszereken játszunk jazzt, ami nem feltétlen a jazzhez köthető, tehát nincs benne feltétlen dob, zongora, részfúvósok, se szakszofon, klarinét az előfordul, és hát hegedű és gitári a főszerep, Django Reinhardt alapította a stílust.
1: Imádom, hát, és most akkor hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megjöttél, és egyből megmutattál ott a Boszorkány konyhából egy új klippet.
3: Igen, most egy nagy változásban vagyok, mert a Canaro, mint brand mellett egy, hogy is fogalmazta, hogy lábakkal.
1: Igen, hát a zenei láb.
3: Igen, egy új, vagy hát mégis régi zenei láb, mert az én lábamról van szó. Tehát mint Szakál Tamás előadó is így bontogatom a szárgyaimat, és csináltunk egy jazzkvartettet egy Gyárfás Istvánnal, Sós Marcival és Cseh Balázzsal tavaly, és most ez tovább bővítve fantasztikus fúvósokkal egy nagyon jó zenekart sikerült összerakni, és ez a zenekar fog játszani egy készülő produkcióban, és ebben a videoklipben, amiről beszéltünk, a klip címe Swing Tonic, és éppen a születésnapomon jelenik meg 3-án.
1: Szívből gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
1: Hányadik? Tőled még megmerem kérdezni.
3: Figyelj, 42, de az első olyan születésnapom, hogy apuka vagyok.
1: Hát akkor meg pláne.
3: Úgyhogy csupa izgalom ez a nap, mert igen, első apukás születésnap és életem első videóklipje.
1: Na most hát ezek megmaradnak, hát már a gyermeknek is majd.
3: Hát igen, ezek
1: meg lehet mutatni.
3: Igen,
1: apu,
3: hogy nézd.
1: Apu ebben az élet szakaszában mit?
3: Ez igen, erre szórta a pénzt.
1: Jó, de ráadásul egyébként tényleg minőségig lett a klip is.
3: Igen, ugye
1: Galler. Én nem tudom, meddig forgattátok.
3: Ez egy nap alatt lement, Galler András indián a rendezője.
1: Akkor azért volt-e? Okay.
3: Hát egy nagyon profi...
1: Mert azt láttam, hogy profi.
3: De hogy én nekem egy kicsikét néha úgy hamar elfáradó, duzzogó, nyavajgó kollégáim vannak, ugye, hogyha várni kell, miért várunk, ha menni kell, miért most megyünk, ha valamire, izé, nem tudom. És olyan, akkora profizmus vette őket körül, hogy szó nélkül a kezdettől a végéig ott voltak és csinálták, amit mondanak, tehát így le a kalappal a kedves zenész kollégák előtt
1: hát
3: is.
1: Ráadásul kisebb fajta sztárparádé van.
3: Igen. A zenészek, akik a zenekarban vannak, ugye Gyafit már mondtam, még mellé jön Szalóki Béla trombitán, Pap Matyi harsona, ő a hangszerelője egyébként a zenei anyagnak, és Denner Tárpád szaxofonon közreműködik, úgyhogy. És az apropó érdekessége még ennek a klipnek, hogy Ónodi Eszter és Hajdú Steve.
1: Innen csókoltatjuk mind a kettőjüket.
3: Így van, szerepelnek benne, és így az ő segítségükkel egy nagyon humoros, nagyon pörgős, nagyon-nagyon vidám hangulat jött létre szerintem. Hát mindenki nézze meg, igazából Swing Tonic. Erre kell
1: így,
3: rákeresni.
1: Így, Szakály
3: Tamás Swing Tonic, vagy aki lehet, hogy jobban meg lehet jegyezni Ónodi Eszter nevét.
1: Okay.
3: Ónodi Eszter Swing Tonic így is be fog jönni szerintem.
1: A Swing Tonicot kell nézni, ez a lényeg, de előtte még hallgassák meg a beszélgetésünket utána.
3: Mindenképp, igen.
1: Utána mehetnek megnézni a klippet. A te lelki állapotod most, ebben az időszakban, ez milyen? Kijött a klip, ez egy várakozásokkal felfokozott időszak?
3: Kicsit úgy fel se fogtam, hogy én ebbe belefogtam. Úgy jött az egész ötlet, kicsit elmesélem előtte, hogy összeraktunk egy műsort először, ami augusztus 1-én Balatonfüreden lesz. Hát,
1: ott debütál?
3: Ott debütál, Swing Tonic néven. Alcím a Swinghez egy kis gin tonic. Egy szabadtéri, csillagos ég alatt kortyolgatós és élő jazz zene szól, és a házigazda én, az Ónodi Eszter és a Hajdú Steve leszünk. Hát Ginek is felbukkannak a műsorban, és sokfajta jazz zene. Ebből is ez a régi Frank Sinatra hangulatú, akkor lesz egy kis Django, Stefan Grappelli, és a régi magyar slágerek is ebben a jazzes köntösben felbukkannak, amiket régi filmekből ismerhetünk akár. Úgyhogy egy izgalmas műsor, és én azt tudtam, hogy ebben az évben szeretnék egy videóklippet mindenképpen. Stúdióztunk is a Kanárróval is, meg ez is elkészült, és aztán jött az ötlet, hogy akkor miért ne szólna erről a műsorról a klip, és akkor így nagyon gyorsan átnyargaltunk ide, hogy akkor a Swing Tonicot csináljuk meg. Gyorsan akkor ráénekelték még Eszterék a részüket.
1: Igen, nem csak szerepelnek,
3: hanem
1: a klipben,
3: is,
1: hanem meg is szólalnak.
3: Bizony, és nagyon jól, és a klippel együtt meg úristen csodálatos. És hát amit indiánék csináltak, az meg... Vagy hát most lehet, hogy elfogult vagyok, de...
1: Titanic feeling is van benne.
3: Minden, ugye sok kicsi különböző hangulatot próbál megidézni a klip, ilyen film hangulatot, meg Gatsby korszak hangulatot.
1: És abszolút meg be is jött.
3: Nagyon jó kis megjegyzést kaptam a stábtól, mert mondták, hogy ők ilyen zenére, ugye hát egy jazz zene végül is, de még nem csináltak klipet, és nagyon nagy élmény volt, és nagyon illik rá, és az egész egy ilyen modern köntösben könnyen fogyasztható zene lett, és egy nagyon jó hangulat ezzel a klippel. Úgyhogy igazából nagyon boldog vagyok.
1: De Tamás, mit tapasztalsz a boldogságon túl, amikor most a hétköznapokra vagyok kíváncsi, hogy ez a zene, amit te képviselsz, az mennyire réteg?
3: Eléggé.
1: Szerintem, de az baj vagy sem?
3: Én szerintem is. Pont ami most történik velem, hogy egy ilyen klipbe becsomagoltuk. Tehát, hogy nem csak arról szól a klip, hogy ott játszik egy jazz zenekar, és akkor fények és énekesnő, hanem ettől többről. Ez például ad egy olyan köntöst neki, hogy talán nyit a nagyobb közönség felé, mert úgy megragadnak benne pillanatok. Hogy baj-e vagy sem? Nem baj, mert nem kell mindennek nagyon hangosnak és mindenkit megszólítónak lenni. Néha baj, amikor azt látom persze, hogy igen, tehát ez az ilyen kisebb rétegű zenék, zenekarok, stílusok szenvedik meg például a válságokat. Lásd Covid, lásd most így a választások miatt is eléggé fölborult a rend, ugye én szerintem most produkció eladása szempontjából ez egy nehéz év. Már a tavalyi is kicsit furcsa volt, de ez most különösen. de hát csinálni kell, és úgy érzem, hogy azért kezd visszatalálni mindenki a normál kerékvágásba, és a zene is visszatalálni a fogyasztóihoz.
1: Én régi nagy swing rajongó vagyok egyébként, tehát nekem Majsai Gábor a legjobb barátom, aki ugye szintén kavarászott ebbe a műsorba, és akkor még óvatosan fogalmazok, tehát én abszolút a te világodat képviselem hallgatóként. Ezért kérdeztem, hogy baj-e az, ha valami réteg? Mert attól ugyanúgy meg lehet találni benne a szépséget, és én Bublét is hallgatok, aki meg ugye veszi elő ezeket folyamatosan.
3: Igen, nagyon szép köntösben, igen. Szerintem nem baj, sőt, jó. Tehát persze ettől érdekes, meg mint mondtam az elején, vagy beszéltünk róla, hogy a közönségnek is egy más élmény az, hogy karnyújtásnyira ott van közel az énekes. A múltkor egy ilyen bókot mondott valaki, egy nagyon fiatal kislány, aki eddig nem tudom, milyen koncertekre járt, de most a koncert szót azt nagyon sok mindenre használjuk, hogy azt mondta, hogy még nem is volt olyan koncerten, ahol élő hangszerek van.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy itt azért ezt nem lehet lehaknizni.
3: Igen.
1: Tehát itt az utolsó fellépéssel lesz soha hakni.
3: Hát igen.
1: Nem? Tehát, hogy ez pont ilyen, hogy itt azért élő emberek, élő érzésekkel, a hangzásvilággal dolgoznak, de talán az érzésben van a legtöbb.
3: Így van, érzés és élő hangszerek. Tehát most már kiderült nekem, hogy már ez is kuriózum, hogy te a zenekaroddal, a hangszerekkel. Hát szóval ennyire más jelent most egy mostani fiatalnak az, hogy koncertre megy, meg mondjuk nekünk, hogy koncert van, és hogy vannak hangszerek, az nálunk normális, és a fiataloknál nem is feltétlen van erre igény, ezért mondhatta igen. Ez a kislány ezt.
1: Neked az alkotás, tehát például a dalszerzés, az könnyen megy?
3: Nagyon érdekes, én nemrég merészkedtem ezekre a dalszerző vizekre, néha botrányosan rosszul megy, néha meg jön egy jó ötlet.
1: A kincsek.
3: És igen, igen, most szerintem ez a swing tonic, az első két sora az igazából a bátyám fejéből pattant ki még 12 évvel ezelőtt szerintem, és így megmaradt, és így most úgy elővettem kicsikét. Hát ez is italokról szólt ő soraiban is, meg nem is tudom, úgyhogy igazából csak az italok sorrendjét változtattam, aktualizáltam, és befejeztem a dal többi részét. Persze meg kellett írni, verzét csinosítani, meg refrént keresni, de meg lett, igen.
1: Mióta vagy édesapa?
3: Kérlek szépen 10 hónapja.
1: És ez a 10 hónap változtatott rajtad? Hogy érzed?
3: Rengeteget, igen, igen. Egyrészt tiszta babanyál vagyok egyfolytában.
1: Jó, oké, azon túl.
3: De nem, nagyon, ezt most boldogan mondtam, tehát boldog babanyálas felnőtt ember vagyok, és de nem, hát tényleg nem tudtam régen, hogy tudok annak örülni, hogy egy másik kis lény összenyál az, tehát hogy és hogy annak...
1: Hát nem érted ennyire. Át, persze nem
3: igen,
1: tudtam.
3: Igen, jó, persze a képen már nyalt kutya, de egészen más. És hát igen, a hétköznapok persze, hát nem is tudom, mit mondjak erről.
1: De másként indulsz el már egy koncertre?
3: Másként, igen, meg máshogy indul a napom. Régen rögtön beleestem abba, hogy gondterhelten néztem előre, hogy mit is kéne csinálni ahhoz, hogy egy picikét A-ból B-be jussunk. Ugye ez az A-ból B-be jutás rész, ez kicsit visszakanyarodva arra a témakörre, hogy baj-e, hogy nagy-e a publikum, vagy kicsit, tehát hogy anyagi szempontból már megint egy más válasz van erre, tehát jobb lenne egy kicsit nagyobb popularitást elérni, vagy megismertetni az emberekkel, hogy igen, hangszereken ezen élnek többnyire, és ez milyen izgalmas. Szóval, hogy, és igen, ezen van egy kis, ugye a menedzsmentet én vittem sokáig nálunk, vagy hát még most is én viszem, és akkor ott így általában úgy agyalok, hogy mit kéne, hogy kéne, és kicsit ilyen közepesen ideges hangulatban úgy eltelt a nap, aztán az ember, ha ezt nem bírta levetkőzni, akkor ment egy picikét olyan bizonytalan állapotban muzsikálni, ami nem jó kihallatszik. És most ilyen másfél óra babázással indul a nap, mert most pont apás időszaka van, és nyakamban is együtt megyünk át a szomszédba kávét katinni, meg ilyen kis reggeli, meg van egy kis rutinunk reggel, egy ilyen másfél óra kis sétálgatás, kávézgatás, ide-oda nevetgélés, és akkor ez így ad mindenkinek egy nagyon jót, úgyhogy
1: na, ez egy idilli állapot, akkor
3: igen,
1: ilyen szempontból.
3: Igen, átrendezi, és én azt hittem, hogy ideges leszek ettől, hogy ahogy megy el az időm a szokásos tennivalóktól, és hál' Istennek most már tudom mondani, és észrevettem magamon, hogy nem, hanem sőt, megnyugtat. Tehát, hogy kikapcsol ebből, leveszi a tűt arról a szokásos lemezről, és ez nagyon jó.
1: A fellépések úgy, mármint a számaik azok úgy növekednek, maradnak, stagnálnak, mit tapasztalsz?
3: Nagyon
1: mennyit
3: érdekes.
1: Mennyit kell tenned érte?
3: Sokat. Most elkezdtem nagyon sokat tenni így a saját portán, tehát a Kanáró zenekar meg a Szakál Tamás különböző formációk terén, és most minél többet fektetek bele, úgy érzem, hogy annál rosszabb az eredmény, nagyon érdekes, de nem tudom, mitől van. Ettől függetlenül sokat zenélek, mert benne vagyok, belekerültem 2-3 éve a Pár Julcsival, a Pár Julcsinak ilyen gyerekműsor projektjeibe. Ez azt jelenti, hogy ugye amikor én nagyon sokszor hazamegyek egy jazz koncertből hajnali, nem tudom mikor,
1: akkor
3: pár óra múlva már indulok is tovább, mint én Egerbe kisgyerekeknek játszani, szóval ilyen különleges feladatok.
1: De ez nem ilyen nemes dolog, nem?
3: De meg igen,
1: és akkor erről te mesélj, hogy az egy nehezebb közönség?
3: Ó, nagyon érdekes, én nagyon féltem tőle az elején, de nem, hát ott még van ez az őszinteség, ott még van ez, hogy természetes, hogy a hangszerből jön a zene. Ugye, főleg a piciknél.
1: Na de csak azért kérdezem, hogy nehezebb, hogy nem, mert ugye ők őszintébbek.
3: Igen, hát van, hogy végig sikítják kötöd le, az egészet.
1: Nem kötöd le a figyelmüket könnyű lekötni, vagy nem?
3: Figyelj, ez volt már ilyen is, meg olyan is. Tehát nagyon jó élményeim is vannak gyerekkoncertről, és vannak, amikor úgy elszabadulnak. Inkább úgy mondom, hogy néha elkalandoznak a gyerekek közbe, és egyszer csak fölállnak és üvöltözni elkezdenek. És akkor te hiába jön utána a tombolos rész után valami kis lírikus, ott ők már nem kapcsolnak vissza, hanem úgy maradnak. De hát ez az, hát ezért gyerekek, nekik jó, ez jogos, még szabad. Jogos. Szerintem jó, mindenképp jó, meg látszik rajtuk, hogy amikor megérinti, tehát jobb őszintébbek, talán őszintébben látszik az, hogy most ez neki fontos volt. Tehát ami nekem rutin mindennapi, egyszer csak visszaköszön, hogy ő neki ez rácsodálkozás, és hogy sokkal többet jelent. Ugye engem is úgy kiszed a hétköznapból.
1: Pesten is vannak gyerekkoncertek?
3: Vannak.
1: Másabbak a pesti, bocsa kérdését, meg a vidéki gyerekek?
3: Nagyon jó kérdés. Bizonyos értelemben, igen. De mi vittük ezt a műsort például ilyen hátrányos helyzetű gyerekekhez, és ugye tök más ott, akik soha nem jutottak el sehova, tök más nekik zenélni, amikor oda elvittük ezt a műsort, mint amikor itt Budapesten ugye a mai szülők már nagyon ügyesen és helyesen meg is teszik, és meg is tetik, hogy eljárnak programokra, és már úgy hozzá vannak szokva a gyerekek, és az tényleg más, amikor olyan közegbe mentünk, amikor sehova sem mennek, nem is láttak még semmilyen hangszert szinte,
1: igen,
3: és akkor
1: igen,
3: egyszer csak ott voltunk, és tényleg egy névos produkcióval. Tehát a Julcsi műsorai olyanok, hogy hát azt hiszem, hogy a tavaly előtt például Fonogram díjat is nyert az egyik gyerekalbum, tehát hogy inkább úgy mondanám, hogy családi műsorok ezek, mert hogy felnőtt füllel is teljesen fogyasztható. Igen. Tehát, hogy nem az van, hogy most a gyerek műsort csinálunk, és valami kis gagyi, hanem nagyon néha nehéz. Most például a mostani műsorában rendesen nehéz hórákat kell egedülni nagyon gyorsan, amivel meg is gyűlik néha a bajom. Szóval, hogy nagyon izgalmas kis világzenei csokor, amit ő összerak, tehát, és itt se kell megijedni a, mint ahogy mondtam, hogy a jazztől nem kell, ugyanígy ettől a népzenei, világzenei vonaltól, amit a Julcsi rak össze, attól sem, és van benne egy kicsi könnyedség. Hát emiatt hívott engem a projektjeibe.
1: Mert te hozod a könnyedséget.
3: Mert abból jön egy, ugye én nem népzenéből jövök, kicsit ez a jazzes kávéházi, és egy ilyen újfajta köntösbe tudtunk rakni sok mindent. Szóval egy nagy találkozás ez így a gyerekeknek játszás műfajával. Na,
1: hogy a több zenei lábból azért mindegyik egytőről fakad, hogy igényesen legyen az megoldva, megcsomagolva.
3: Erre nagyon igyekszem, úgyhogy, és talán ez egy közös pont mindegyik formációmban.
1: Szerinted a jazzt azt kell érteni, értő közönségnek kell lenni hozzá? Meg a swinghez?
3: Az van, hogy szerintem nem. Én szerintem, ha elkap a sodrás, lehet szó bármilyen zenéről, de igen, tehát hogyha elkap és tetszik, akkor már érted a lényegét, mert az a lényege, hogy elsodorjon és mondjon valamit.
1: De ez mit tudom én, helyekhez kötődik? Tehát Pesten ér több közönség van, mint vidéken?
3: Szerintem
1: Nem feltétlenül.
3: Nem feltétlenül. Budapesten ugye több a lehetőség, több olyan klub van, ahol meg tudsz szólalni, egy jazzzenekar vannak, echte ugye jazzklubok. Vidéken nem feltétlen van ez így képülve, hanem valami kis kávézóterasz, valami kis támogatásból, vagy valami kis gyűjtésből egyszer csak néha-néha kipróbálja, hogy milyen, hogyha van ott a cappuccino mellé valami kis trió, és ez tök izgalmas. És úgy megtalálja az embereket szerintem. Persze, ahol kevésbé van bejáratva ez a dolog, ugye vidéken lehet, hogy vannak ilyen kisebb helyek, hogy nem tudják ezt, hogy hetente, vagy havonta, vagy, és akkor még ritkábban van esemény, akkor nincs annyira tudomás
1: világos.
3: Az embereknek, hogy ott jöjjenek, hogy na most ott buli lesz.
1: Tamás, most van az a lélektani pont, hogy mondj el mindenfajta elérhetőséget, ahol megtalálunk téged, a videoklipet, hol tudunk neked írni.
3: Nagyon jó. Hát a videoklip a YouTube csatornámon, Szakál Tamás, jön ki. Tehát Szakál Tamás Swing Tonic, erre, hogyha rá keresnek a kedves hallgatók.
1: Most már szabad.
3: Így van, akkor lehet hallgatni. Illetve ennek a műsornak is megtalálható ott a jegylinkje, mert hogy lesz egy egész koncert ezzel a felállással augusztus 1-én Füreden, de ez is ott a videó alatt ott megtalálható. Így van, most az a bázis.
1: Közösségi oldalakon
3: Facebook, TikTok, Instagram, Szakál Tamás álnéven tevékenykedek.
1: No, hát mind az édesapának, mind az előadónak, az alkotónak, az ötletgazdának a legjobbakat kívánom, és örültem neked őszintén.
3: Nagyon szépen.
1: Kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit Tamás beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, hogy a sok csillogó szempárt, akár Füreden, akár Budapesten, a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz. Mi pedig megyünk tovább, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, önök hallgassák meg Tamás dalát, és egy elbúcsúzás elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Sanyinak és Szakál Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Mintegy 47 millió forintot emelt le egy sértett számlájáról egy váci csaló. A Margit-sziget 203 éves platánja megkapta a tudományfája címet. Új sportág debütál a 2027-es budapesti vizes világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Demonstrációt tartanak holnap reggel a Deutsche Telekom, ITTC Hungary Kft. Dolgozói, mert nem elégedettek a cég által megajánlott béremeléssel, közölte az infokommunikációs szakszervezet. A megmozdulás Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden lesz, 8.15 és 8.45 között, még a munkaidő kezdete előtt, és a rendőrségen is bejelentették az akciókat, írja a 24.hu. A szakszervezet szerint több mint 1200 dolgozó írta alá a petíciót, mert a kapott emelés elmaradt az elvárt 6-7%. Ha a demonstráció nem hoz eredményt, figyelmeztető sztrájk is jöhet. 8 gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorvágy térségében a 18-as kilométer szelvényben Budapest felé kora délután. A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba, mondta Csécsi Soma, Budapest rendőrfőkapitányság szóvivője. A Blick úgy tudja, hogy a buszon 32 gyerek utazott, a sérülteket kórházba szállították. Telefonos csalással csaknem 47 millió forintot emelt le egy sértett bankszámlájáról egy 22 éves váci férfi, közölt a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A csaló banki alkalmazottnak adta ki magát, és arra kérte az áldozatot, hogy töltsön le egy alkalmazást, miközben 4 részletben leemelte a pénzt. A rendőrök egy 18 éves nőt is kihallgattak, akinek számlájára 7 millió forint érkezett. A férfi több ember nevére is nyitott bankszámlákat, ezekre utalta a csalásokból származó összegeket. Elfogató parancsot adtak ki ellene, végül Fehérgyarmaton fogták el. A 22 éves férfit pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatták ki és letartóztatták. Eszenyi Enikő lemondta a Ghost című darab rendezését a József Attila Színházban. Rövid Facebook bejegyzésében megköszönte a társulatból azok támogatását, akik mellette állnak, és sok sikert kívánt a következő évadra. Vaddisznó család sétált a napokban Budapest 12. kerületében. Egy arra járó videóra vette, hogy a kis csapat fényes nappal átvág az úttesten. A néhány másodperces felvételen jól látszik, hogy a vaddisznók egymás nyomában fegyelmezetten és rendkívül gyorsan futnak át a túloldalra, majd pillanatok alatt eltűnnek a Mindszenty tér környéki sűrű növényzetben. Különleges címet kapott a Margit-sziget egyik legidősebb fája. A 203 éves ősplatánt a tudományfája elnevezéssel tüntette ki Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia. A kezdeményezés a tavaly indult tudománybarát település mozgalomhoz kapcsolódik. Az ünnepségen Frany Tamás leköszönt akadémiai elnök és Pósfai Mihály, az MTA új elnöke hangsúlyozták, a fa egyszerre jelképezi a múlt értékeit és a tudomány megújulását. A jövő évi budapesti vizes világbajnokságon megrendezik a történelem első 4x4-es világbajnoki vízilabda tornáját, így a magyar fővárosban debütál a nagy közönség előtt az új sportág, közölte a Nemzetközi Úszószövetség. A World Aquatics már tavasszal bejelentette, idén augusztus 31-e és szeptember 6-a között a horvátországi Dubrovnik ad otthont az első 4x4-es nyílt vízilabda tornának, ami egyben a sportág első globális bemutatója lesz. Most kiderült, hogy ez az esemény egyben világbajnok és selejtezőként is szolgál. A 4x4-es vízilabdában csapatonként 4 játékos játszik, kisebb a játéktér és rövidebb a támadóidő, ami a World Aquatics szerint gyors tempójú, látványosabb játékot ígér. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a szociális miniszter a túlárazott játékmotor beszerzések ügyében. Péntekig nagyobb vízhozamra kell készülni az Öreg Duna medrében. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kátvai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tette a budapesti rendőrfőkapitányságon a kulturális és innovációs minisztérium tavalyi játékmotor beszerzése ügyében. A tárca közlése szerint a Kim Családbarát Magyarországét kampány keretében 12 ezer műanyag kismotort rendelt Balási Gyula cégeitől darabonként 14-16 ezer forintos áron, miközben a piaci ár 5-6 ezer forint. A tárcavezető bekérette a beszerzésben érintett főosztály munkatársait és a szerződéseket. Ezek alapján tavaly júliusban 239 millió forintos megrendelést adtak le a Lange Design Kft.-nek és a Newland Media Kft.-nek. A minisztérium szerint a beszerzést intéző személyek megszegték vagyonkezelői kötelezettségüket, és a túlárazással vagyoni hátrányt okoztak az államnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány a választások előtti napokban 94,3 milliárd forint előleget utalt ki a Mohácsi Dunahíd projektre. A Tisza kormány vizsgálja az ügyet és mérlegeli a feljelentés lehetőségét, valamint azt, hogyan lehet visszaszerezni a már kifizetett összegeket. A beruházás költségei az elmúlt években jelentősen nőttek. A projekt jelenlegi kerete 389,3 milliárd forint. Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol várhatóan megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, és az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet jön létre. A párt országos elnöksége jelentősen bővülhet, és a kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják meg pártelnöknek. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti kongresszusi központban, és várhatóan délután 5-ig tart. Az esemény nem sajtónyilvános, de élőben közvetítik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság figyelmeztetést adott ki, mert péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra, emelkedő vízszintekre és helyenként erősebb sodrásra kell számítani az Öreg Duna medrében. A Bősi vízi erőmű 400 kW-os elosztóállomása kedd reggel óta meghibásodás miatt üzemen kívül van, ezért az erőmű csak egy turbogenerátorral működik, legfeljebb másodpercenként 500 köbméter víz felhasználásával. A fennmaradó vízmennyiséget Dunacsuny térségében az Öreg Dunába vezetik át. A vízügy arra figyelmeztet, hogy a vízjárás rövid időn belül is változhat, egyes partszakaszok és alacsonyabban fekvő területek elöntése sem kizárt. A horgászokat, vízitúrázókat és a part mentén tartózkodókat fokozott körültekintésre kérik. Egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyet 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték. A BRFK közölte, a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti Színház közös produkcióban hozza el idén nyáron a Margit-szigeti szabadtéri színpadra az Anna Karenina musicalt. Lev Tolstoy klasszikusának zenés adaptációja a szerelem, a szenvedély és a társadalmi elvárások örök történetét mutatja be. A darab főszerepeit Széles Flóra és Miller Zoltán alakítják. A premier július elején lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Gera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Feljelentést tett a szociális miniszter a túlárazott játékmotor beszerzések ügyében. Péntekig nagyobb vízhozamra kell készülni az Öreg Duna medrében. Egy hét alatt 334 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kátvai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tette a budapesti rendőrfőkapitányságon. A kulturális és innovációs minisztérium tavalyi játékmotor beszerzése ügyében. A tárca közlése szerint a KIM Családbarát Magyarországét kampány keretében 12 000 műanyag kismotort rendelt Balási Gyula cégeitől darabonként 14-16 000 forintos áron, miközben a piaci ár 5-6 000 forint. A tárca vezető bekérette a beszerzésben érintett főosztály munkatársait és a szerződéseket. Ezek alapján tavaly júliusban 239 millió forintos megrendelést adtak le a Lange Design Kft.-nek és a Newland Media Kft.-nek. A minisztérium szerint a beszerzést intéző személyek megszegték vagyonkezelői kötelezettségüket, és a túlárazással vagyoni hátrányt okoztak az államnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az előző kormány a választások előtti napokban 94,3 milliárd forint előleget utalt ki a Mohácsi Dunahíd projektre. A Tisza kormány vizsgálja az ügyet és mérlegeli a feljelentés lehetőségét, valamint azt, hogyan lehet visszaszerezni a már kifizetett összegeket. A beruházás költségei az elmúlt években jelentősen nőttek. A projekt jelenlegi kerete 389,3 milliárd forint. Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, ahol várhatóan megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, és az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet jön létre. A párt országos elnöksége jelentősen bővülhet, és a kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják meg pártelnöknek. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint az esemény szombaton 10 órakor kezdődik a budapesti kongresszusi központban, és várhatóan délután 5-ig tart. Az esemény nem sajtónyilvános, de élőben közvetítik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság figyelmeztetést adott ki, mert péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra, emelkedő vízszintekre és helyenként erősebb sodrásra kell számítani az Öreg Duna medrében. A Bősi vízi erőmű 400 kW-os elosztóállomása kedd reggel óta meghibásodás miatt üzemen kívül van, ezért az erőmű csak egy turbogenerátorral működik, legfeljebb másodpercenként 500 köbméter víz felhasználásával. A fennmaradó vízmennyiséget Duna csúny térségében az Öreg Dunába vezetik át. vizet. A vízügy arra figyelmeztet, hogy a vízjárás rövid időn belül is változhat, egyes partszakaszok és alacsonyabban fekvő területek elöntése sem kizárt. A horgászokat, vízitúrázókat és a part mentén tartózkodókat fokozott körültekintésre kérik. Egy hét alatt június 1-e és 6-a között 334 gyorshajtót mértek be a főváros 10. kerületében Kőbányán a rendőrök, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az akció eredményének összesítése után. A rekorder gyorshajtó a Keresztúri úton a megengedett 50 helyett 103 km/órás sebességgel autózott, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírság fizetésére kötelezték. A BRFK közölte, a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkcióban hozza el idén-nyáron a Margit Szigeti szabadtéri színpadra az Anna Karenina musicalt. Lev Tolstoy klasszikusának zenés adaptációja a szerelem, a szenvedély és a társadalmi elvárások örök történetét mutatja be. A darab főszerepeit Széles Flóra és Miller Zoltán alakítják. A premier július elején lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron, kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményeken, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák, ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havanason Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben, a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Börtönnel is büntethető lesz a szándékosan valótlan vagyonnyilatkozat a kormány új törvénycsomagja szerint. Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Koreai fesztivált rendeznek a hétvégén a Margit-szigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában közölte, akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz. A kormány kedd este nyújtotta be az 50 oldalas korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely jelentősen bővítené az integritás hatóság jogköreit. A hatóság vizsgálhatná a családtagok vagyonnyilatkozatait, ezek azonban nem kerülnének nyilvánosságra, és kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést tapasztal. A miniszterelnök szerint innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Politikai indíttatású koncepciós eljárásnak nevezte a vele szemben emelt vádakat Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki szerint a büntetőügy célja az általa vezetett intézmény hiteltelenítése és az antikorrupciós reformok akadályozása. A központi nyomozó főügyészség kedden jelentette be, hogy hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt vádat emelt az integritás hatóság elnöke ellen. Az ügyészség szerint a hatóság vezetője különböző szerződésekkel, járműhasználattal és egyéb döntésekkel összefüggésben több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott az intézménynek. Az Országos Mentőszolgálat bejelentette, hogy mostantól Szűcs Brigitta mentőtiszt tölti be a szóvivői pozíciót. A közlemény szerint az OMS a megújulás időszakát éli, és a feladatok ellátásával Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató bízta meg az új szóvivőt. Szűcs Brigitta 2018-ban az első női mentőápoló között csatlakozott a szolgálathoz. A tájékoztatás szerint Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Újabb balatoni település vezetett be szigorítást. Siófok után Balaton Lellén június 1-től tilos szeszes italt fogyasztani több közterületen, így utcákon, parkokban, sétányokon és játszóterek környékén. A rendelet célja a közrendés, a közbiztonság erősítése a főszezonban. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság figyelmeztet a szabályszegés hatósági intézkedést és szabálysértési szankciót vonhat maga után. Engedélyezett marad az alkoholfogyasztás vendéglátóhelyeken, teraszokon, kijelölt rendezvényterületeken és a strandok meghatározott részein. A hétvégén visszatér a Koreaon, Magyarország legnagyobb ingyenes koreai kulturális fesztiválja Margit-szigeti Kristály színtérre. K-pop táncok, beauty workshopok, koreai street food, e-sport és hagyományos művészeti programok várják a látogatókat. A kétnapos fesztiválról Pál Fidóra, a Koreai Kulturális Központ szóvívője beszélt a Sláger FM-nek.
3: A koreai napok célja, hogy a látogatók ne csak nézőként találkozzanak a koreai kultúrával, hanem személyes élményeken keresztül fedezzék fel azt. Lesz K-pop tánc előadás, koreai gasztronómiai udvar, e-sport programok, taekwondo, kézműves foglalkozások és koreai vállalatok interaktív standjai is. Az idei sztárvendég pedig a világhírű May 3 a cappella csapat, emellett több ismert koreai influencer is érkezik Budapestre, illetve három egyetem is bemutatkozik kreatív programokkal. Tekintettel a nagy érdeklődésre, a K-beauty pedig idén egy külön zónát kap a fesztiválon.
2: A két nap részletes programjai a Hanyú honlapján és a fesztivál hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.